0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit július 10-én, péntek hajnalban Homok ura késői műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Marcel Proust, francia regényíró esztéista kritikustól származik. Egyik ember nem olyan, mint a másik, mit számít hercege vagy kocsis, ha helyén van a szíve meg az esze. A következő percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk. Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk, a továbbiakban klasszikus zene szól.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallják.

0: Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a Látogatót sugározzuk. 2011 óta hivatalosan is július 1-je az egészségügyi dolgozók ünnepe. Mai műsorunkat ebben a témakörben készítettük. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített, amit egy bizonyságtétel követ az Agnus Rádió jóvoltából. Ezt követően szintén egy bizonyságtételt hallgatunk meg, amelyet az Európa Rádió készített, majd szintén ők zárják igei tanítással mai műsorunkat. Most következzen egy általános tájékoztató, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített.
1: A Magyar Egészségügy Napja, másik néven Semmelweis nap vagy Semmelweis Ignác nap, egy 1992 óta minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1818-ban ezen a napon Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác magyar orvos, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében, oka empirikus felfedezésében. 1992. márciusában az országgyűlés 23. törvény, amely a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja megállapításával egyező napra, július 1-ére megalapította ezt az emléknapot is. Ez a nap az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését, presztízsének emelését szolgálja. Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben, és ünnepi megemlékezéseket tartanak az ország területén. Az ünnepnap környékén adományozzák többek között a Semmelweis Egyetem Kopp Mária Média díját, a professzor emirátá és emirátus címeit, valamint ekkor nevezik ki az intézmény tisztségviselőit is. Semmelweis Ignác a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának feltalálója 192 évvel ezelőtt ezen a napon született Budán. Ő volt az első, aki a gyermekágyi lázat nem önálló kórképként, hanem fertőzés következményének tekintette. Rájött, hogy ezt a fertőzést maguk az orvosok terjesztik. A boncolást is végző szülész-nőgyógyászok adják át a fertőzést vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként Semmelweis a klórmész oldatos kézfertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során süket fülekre talált. Halála után sem figyelt fel találmányára az orvostudomány, csak évekkel később, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma a két módszer kombinációját alkalmazzák a műtéti beavatkozások előtt.
0: Egy általános tájékoztatót hallottak az elmúlt percekben, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Most következzen egy bizonyságtétel, amelyet az Agnus Rádió készített. Szilágyi Ildikó szülésznő, aki több mint 30 éve van a szakmában, és 20 éve szülésznő, az egyes számú nőgyógyászati klinikán és a Ginián tevékenykedik Kolozsváron. Mesélt nekünk a munkája szépségeiről és nehézségeiről, valamint Istennel való kapcsolatáról is.
2: Miért döntött úgy, hogy ezt a szakmát fogja választani, és mióta dolgozik ezen a szakterületen?
3: 30 éve végeztem el az egészségügyi liceumot. Mindig egészségügybe szerettem volna dolgozni. Egy nagyon fontos döntés volt 14 évesen ezt a pályát választani, mert a 80-as években ez volt az egyedüli lehetőség, hogy mint egészségügyi szakdolgozó elvégezni ezt az egészségügyi liceumot, és mindig azt éreztem, hogy a Jóisten keze volt bennem, mert a jelentkezési lapomra teljesen más volt írva, és kitöröltem, és azután írtam, hogy egészségügyi liceum. 18 éves koromban kezdtem el dolgozni az egyes számú nőgyászati klinikán, és körülbelül 21 éves koromtól dolgozok a szülőszobában. Az akkori professzor Szurcsel megadta ezt a lehetőséget. 2004-ben indult el a szülészeti egyetem, és úgy döntöttem, hogy a tanulmányaimat kiteljesítem. Habár már dolgoztam 13-14 éve, mint szülésznő, fontosnak találtam, hogy ezeket az információkat a kismamák hasznára tudjam fordítani. Más lehetőség is meg volt adva az életem, tehát a karrierem folyamán, de mindig úgy éreztem, hogy ott a helyem.
2: Melyek azok a feladatok, azok a fő feladatok, amelyeket munkája során elvégez?
3: A szülőszobai munkám során, tehát a vajudó kismamát, és nem csak. Mert vannak olyan esetek, amikor még nincs beindulva a vajudás, és mégis a szülőszobára kerülnek a kismamák. És tehát a vajudás alatt felvigyázni úgy az anyát, mint a magzatot. És a szülés levezetése, és utána felvigyázni az újdonsült anyukát.
2: Milyen kihívásokkal, nehézségekkel szokott szembenézni nap mint nap a munkájában?
3: Nagyon megterhelő. Sokan jönnek úgy, hogy felkészülnek, de nagyon sokan jönnek úgy, hogy készületlenül éri őket a szülés és a vajudás alatti fájdalom, és mellettük kell lenni úgy fizikailag, mint pszichikailag. El kell magyarázni nekik, hogy ez egy olyan fájdalom, ami örömére válik a kismamának. Sokan jönnek úgy, hogy egyáltalán nem szeretnék, hogy fájjon nekik. Sokan teljesen visszautasítják a szülést, hogy császármetszéssel hozzák világra gyermeküket. De nagyon sokan vannak úgy, akik vissza szeretnének térni arra a szülési módra, amit nagyanyáink vittek végbe. És valahol meg kell keresni a középutat, ez a két fajta kismama között, nap mint nap. Ugyanúgy el kell magyarázni azoknak, akik teljesen természetesen szeretnének szülni, hogy azért jó, hogy mégis orvosi és szakmunkás felügyel alatt szülni, mert sajnos a régi időkben nagyon sok áldozata volt a szülésnek, úgy anyai, mint gyerektéren, és azoknak, akik teljesen visszautasítják a természetes szülés lehetőségét, ugyanúgy el kell magyarázni, hogy a sok alternatíva mellett, tehát fájdalomcsillapítás, meg hát nem tudom, tehát ez az empatikus mellettük lét mellett, tehát meg kéne próbálják a természetes úton a szülést. És szerintem ez a legmegterhelőbb, hogy van úgy, hogy egy váltás során több típusú kismamát kell felügyelni, és akkor mindenkinek a saját nyelvén és a saját elvárása szerint kell levezetni a szülést.
2: Ön szerint az utóbbi időben inkább a természetes vagy a császározás mellett döntenek a kismamák, illetve miért választják manapság egyre többen a császárt?
3: Tehát szerintem ez a helyzet, hogy félnek a fájdalomtól, és sokan azért döntenek a császármetszés mellett, mert úgy gondolják, hogy biztonságosabb. De mindig el kell gondolni, hogy császármetszésnek is megvannak a rizikói, és a babának is sokkal jobb, hogyha egy vajudás után születik meg. Ha természetes úton nem lehet, akkor császármetszéssel, de jobb, hogyha beindul a vajudás, mert a vajudás alatt olyan hormonok termelődnek a baba szervezetébe, amelyek segítik a légzésbe, és segítik, hogy könnyebben adaptálódjon a kinti létre. Mert nekik ez egy sok, amikor megszületnek. Teljes szervezetük át kell álljon a légzéssel, a hőmérséklettel, és minden babának külön-külön szüksége van egy rövidebb vagy hosszabb távú időre, hogy ezt az adaptáció megtörténjen.
2: Akkor beszéljünk egy kicsit, hogy milyen negatívumai lehetnek a császározásnak még.
3: Minden sebészeti beavatkozásnak megvannak a negatívumai. Tehát megvan a rizikó, nem is annyira negatívum, mint a rizikofaktor. Később tud lábra állni, később tudja kézbe venni az újszülöttjét, és ebből kifolyólag a tejtermelés is később indul be. Tehát a természetes szülős hívei azt mondják, hogy az első órákban már mellette teszik a babát, és akkor megvan ez a kapcsolat az anya és a gyerek között. Tehát mi megpróbáljuk, hogyha a gyerek állapota megengedi, akkor szülés után rögtön bőrre tesszük az anyának a hasára. Tényleg az állami kórházban nincs meg az a lehetőség, hogy az első fél órába, órába merre tegye a gyereket, de amilyen gyorsan csak lehet, a kismama osztályon megkapja a babát. A császármetszéses kismamák pedig csak a következő nap kapják meg a gyereküket, mikor már ők is lábra állnak, és el tudják végezni a mindennapos teendőiket.
2: Melyek azok a pozitívumok, amelyek erőt adnak önnek a munkában, amik feltöltik és előbbre viszik? Milyen jó visszajelzéseket kap?
3: A legjobb visszajelzés az, hogyha anya és baba jól vannak a szüléskor. Tehát ez az, ami erőt ad. És nagyon sokszor tapasztaltam egy nehezebb, komplikáltabb szülés alatt, hogy szükségem van Isten segítségére, és nap mint nap megérzem a munkám során a jelenlétét.
2: Akkor úgy érzi, hogyha nincsen Isten, akkor nem tudna úgy helytállni, illetve hogyha nem bízna benne, akkor nem tudná úgy végezni a feladatát a mindennapokban, hogyha ő nincs mellettünk.
3: Ez így van. Sokszor tapasztaltam a jelenlétét.
2: Meséljen egy kicsit erről.
3: Ez az igazság, hogy van egy-egy olyan eset, amikor tényleg gondolatban, és kérem a segítségét, hogy minden jó legyen. Nehéz elfogadni bárkinek, hogy amikor szülésre jön be, bármi probléma történjen úgy a gyerekkel, mint anyával. Tegnap beszéltünk, hogy minden gyerek van, hogy ugyanolyan körülmények között születik meg, és mégis egyeseknek megadatik a lehetőség, hogy jól legyenek, és sajnos vannak olyanok, akik bármilyen jó körülmények között születtek meg, problémásak, vagy nehezebben állnak át, vagy van olyan alkalom, hogy két ugyanolyan problémával induló gyereknél egyiknél megvan a lehetőség, hogy életben maradjon, s másiknál nem. És ezt mondtuk a kolléganőkkel is, hogy a Jóistennek a hatalma nagy, és csak ő tud dönteni, hogy ki maradjon, s ki menjen. De nekünk is nehéz elfogadni, arról nem is beszélve, hogy a szülőknek milyen nehéz sokszor elfogadni, hogy baj van a babával. Sokan vállalják ezt a megpróbáltatást, hogy beteg gyereket is megszüljenek. Vannak, akik azon vannak, hogy csak egészséges gyereket hozzanak világra. De szerintem mindenkinek jogában áll eldönteni ezt, és szerintem ez is isteni sugallat, hogy valaki vállalja vagy nem vállalja a problémás gyerekeket. Mi is a munkánk során lehet, hogy nem hozzuk tudtára a környezetünknek, hogy igenis kérjük a Jóisten kegyelmét és a segítségét a munkánk alatt, de én biztos vagyok benne, hogy ott van minden szülésnél, és az ő kezében vagyunk nap mint nap.
0: Szilágyi Ildikó szülésznő, aki több mint 30 éve van a szakmában és 20 éve szülésznő, az egyes számú nőgyógyászati klinikán és a Dzsinyán tevékenykedik Kolozsváron. Mesélt nekünk a munkája szépségeiről és nehézségeiről, valamint Istennel való kapcsolatáról is. Most következzen egy újabb bizonyságtétel, amelyet az Európa Rádió készített. Farkasné Kardos Katalin, a Debreceni Gyermekklinika koraszülött osztályának főnővére, klinikai szociális munkás. A hivatásáról, a mindennapi tevékenységéről, a jó és rossz tapasztalatokról, élményekről mesélt nekünk a hitvallása tükrében. Szirák Sára interjúja.
4: Hogyan és mikor kezdett el az egészségügyben dolgozni, és honnan jött az ötlet ehhez?
5: 90. augusztus 1-én kezdtem dolgozni itt a gyerekklinikán. Előzőleg érettségi után szociális munkás képzőbe felvételiztem volna, ha elmentem volna a történelem felvételére, de megijedtem, és nem mentem el, de ezt már ma nem bánom. És így hát az édesanyám sugallatára megpróbáltuk, hogy a gyerekklinikán van-e felvétel, és még akkor segédápolói státusz is volt, és oda sikerült bejutnom, és azóta dolgozom a klinikán.
4: Milyen feladatokat lát el a munkája során, hogyan telik egy napja?
5: Jelenleg már ugye a képzések után osztályvezető ápolói kinevezést kaptam 2009 nyarán. Nyarától látom el ezt a feladatot, illetve a szociális munkás feladatait látom el 2010-11 körül. Előtte segédápolóként kezdve, majd gyermekszakápoló, onkológiai szakápoló lettem, voltam, és ilyen osztály és nővéri státuszokban dolgoztam, illetve a belgyógyászati osztályon voltam kezelős nővér, és ezt követte az osztályvezetői feladat. Hát ugye a nap 8 órájából többet töltök itt, legtöbbször délutánra maradnak a szociális munkás feladataim, de vannak olyan akut helyzetek, amit azonnyomban el kell intézni. Egyébként pedig ugye az osztályvezető nővéri dolgok ellátása a feladatom, ebben nagyon sok minden benne foglaltatik. Egyre több a más, mint a gyerekápolás, ami ugye a szívemhez az közelebb lenne, és van.
4: És mennyiben más gyermekekkel foglalkozni, rajtuk segíteni a gyógyulásban, akár a szociális helyzetükben, mint mondjuk felnőttekkel, vagy más helyeken?
5: Felnőttekkel én nem dolgoztam igazából, mert hát 90 óta csak a gyerekklinikán dolgozom, de kitekintést kaphattam, amikor gyakorlataim során akár az általános ápolóképzésben, illetve az onkológiai szakápolóképzésben volt lehetőségem gyakorlaton lenni a felnőttek körében is. Általános ápolóképzésben a kettes belgyógyászaton voltam gyakorlaton húzamosabb ideig, amire emlékszem, illetve a onkológiai szakápolóképzést Kecskeméten végeztem, ott pedig az onkológiai osztályon láthattam el betegeket, illetve kapcsolódhattam be a betegellátásukba, mert konkrétan ott húzamosabb ideig nem dolgoztam. Gyakorlatilag az ápolás, mint feladat, az ugyanaz. Ugyanaz az empátia szükséges, ugyanúgy a betegekhez is. Itt a gyerekklinikán, gyerekekkel dolgozva talán az a különbség, hogy itt nyilván a felnőtteknek is vannak hozzátartozóik, nem minden esetben ugyan, de a gyerekeknél minden esetben ott van még az édesanyja, illetve a család. Tehát nekünk holisztikusan a családdal együtt kell a gyereket nézni, illetve a gyerekkel együtt kell a családot ápolni, az édesanyák lelkét is, ugyanúgy, mint a gyerekekét is, és ezt így egybe mondanám, és ebben talán más, de ugyanolyan feladatokat, ápolási feladatokat látunk el, csak egy kicsit kisebb mértékben.
4: És milyen nehézségekkel találkozik a munkája a mindennapok során, hogyha néhány dolgot említene esetleg?
5: Olyan jó lenne azt mondani, hogy nincsenek nehézségeink, de ezt szerintem senki nem tudja mondani. Igen, vannak nehézségeink, mindig jönnek, felülemelkedünk és megoldjuk őket. Én úgy gondolom, azért vannak a problémák, hogy megpróbáljuk megoldani őket úgy, hogy mindenkinek jól legyen, jól oldjuk meg. Nyilván ez nehéz feladat. Hát nehézség az, hogyha látom a babát, hogy problémája van, talán itt kezdődik az első, illetve ha látom a fájdalmat a szemébe, vagy látom az édesanyának az aggodalmát. Ez már egy első nehézség. Nehézség, hogyha édesanyja nem jön a babával, nyilván a baba részére nagyobb problémát jelent. Én nagyon szeretem, hogyha a icipici babáinknak van anyukája és van anyatej, és szoptathatóak a babák, és tudjuk szoptatni őket, vagy tudjuk megtanítani a szoptatásra őket, összeszokatni a babákat, hát ez sem mindig valósul meg. Mondhatnám, mint nővérkeként is, és mint szociális munkásként is. Több olyan eset van, és fordul elő, ahol nem tudják kísérni a szülők szociális okok miatt, illetve előfordul az is, hogy nem akarják kísérni őket. A nem tudják kísérni, az is lehet, hogy nagyon nagy a távolság. Ugye a mi osztályunk a idegsebészeti centrumként is működik, és az Zalaegerszegről is érkezhetnek, illetve ezáltal mondhatjuk, hogy a Dunántúlról is érkezhetnek hozzánk babák, és azért azt el kell fogadnunk, hogy édesanyáiknak mind anyagilag, mind egyéb testvérek miatt is nehezebb eljönni. De én úgy gondolom, hogy azt megpróbálják és meg tudják oldani, hogy látogatni el tudnak jönni, ha nem is tudnak minden percet itt tölteni a babával.
4: És itt hánytól hány éves korig vannak gyermekek is, melyek azok a legfőbb betegségek, amelyek előfordulnak?
5: Hát ugye a gyerekklinika maga összességében 0-tól 18 éves korig lát el gyerekeket, és mondhatnám, hogy még talán utána is, meg hát ugye a szülőket is, természetesen így akkor fellétellátásban is részesülünk, részt veszünk, hogy milyen betegséggel. Ugye a gyerekklinika magába foglal minden betegségtípust. Gyakorlatilag egy multidisziplina a gyerekklinika a felnőttekhez képest, mert ugye a felnőtteknél a klinikák is máshol vannak, külön van belgyógyászat, külön van az urológia, külön van a kardiológia. Itt a gyerekklinikán belül minden megtalálható, minden disziplina le van bontva, és ellátjuk ezeket a gyerekeket. Minden osztályra van rálátásom, bejáratom. Nagyon nagy plusz dolognak tartom azt, hogy gyerekápolóként, onkológiai ápolóként lehettek szociális munkás. Én úgy gondolom, hogy ez a plusz azt jelenti, hogy a betegségről is tudok a hozzátartozónak, vagy a gyermeki jóléti szolgálatnak segítséget nyújtani, akár egy gyerek elhelyezésében, vagy egy későbbi támogatásában szakmai tanácsot is tudok adni ahhoz, hogy esetleg milyen környezetet tudnak a gyereknek biztosítani, hogyha nehogy Isten ki kell emelni egy gyermeket a családból. Többször felhívnak táplálási gondok miatt és egyéb olyan probléma miatt, ami nem feltétlenül szükséges orvosi, hanem egy szakdolgozói ismeretátadás is elegendő ahhoz, hogy a gyermek ellátása megfelelően történjen. Én úgy gondolom, hogy ez egy plusz a szociális munkás státuszon belül.
4: És van olyan gyermek esetleg vagy család, akinek az útját miután kikerülnek innen tovább követi?
5: Hogyne, nem mondhatom azt, hogy minden percét, de nagyon jó érzés, mikor innen a pici babák haza tudnak menni, haza kerülhetnek, felnövekednek 2000-2500 grammosak, és a szerető családi környezetbe hazamehetnek. Meg tudtuk tanítani anyukával együtt az összeszokásra a babát. Nagyon nagy és érték szerintem az, hogy ugye az inkubátorban eltöltött idő alatt nem tudja az anyuka bőr a bőrrel együtt szoptatni. Ugye a bőr a bőrrel kontaktus nagyon fontos egy ilyen pici babának. Kengurumót szerezünk, kenguruzzunk a babákkal, próbáljuk az inkubátorba azt a kis fészket kialakítani. Ez a fészket úgy kell elképzelni, hogy nagyon puha baba takarókat próbálunk beszerezni, és ezekből tényleg egy szabályos kis fészket képezünk, amiben benne vannak a babák. Ugye ez imitálja az anyai ölelést, a meleget, akkor kenguruzunk. Ez a kenguruzás pedig azt jelenti, hogy édesanyja a mellkasára teszi, természetesen levetkőzve, hogy ez a bőrkontaktus megmaradjon a babáknál, akár szopiznak is a babák, de az a lényeg, hogy anyával együtt anyai szívdobogás érzése meglegyen, és akkor ilyenkor betakarjuk őket, és akkor amennyit tud a baba is, hogyha nincs légzés támogatás, akkor nyilván hosszabb ideig légzés támogatás, akár egy gépi lélegeztetett babánál is ezt meg tudjuk oldani, és szerintem ez a érzelmi és súlynövekedésüket is emeli csak, és fokozza, és a gyógyulásokat biztos vagyok benne, hogy elősegíti.
4: Akkor az azt jelenti, hogy a klinikán van lehetősége az édesanyáknak is akkor itt lenni, itt aludni a gyermekek mellett?
5: Így van, van lehetőség. Ennek a kismamaszállónak a koordinálása is a mi osztályunk feladata. Úgy néz ki a kismamaszálló most már azért a jobban felszereltséggel megszűnt az a kis mamaszálló, ami régen volt külön épületben. Most a tetőtérben sikerült kialakítani egy 12 ágyas részleget, ahol két ágyas szobák vannak kialakítva, fürdőszobával. Nyilván nem mondhatom azt, hogy egy ötcsillagos szálloda, de azért szerintem teljesen megfelel, és most már próbáljuk komfortosabbá tenni. Ez a következő célunk, ezeket a szobákat most már színesebbé szeretnénk tenni, de ez még egyelőre meglepetés lesz, mert van segítségünk, aki ebben fog nekünk segíteni. Itt természetesen az édesanyák már önellátóak, de hozzánk koraszülött osztályra bejöhetnek a nap minden szakában, 3 óránkénti etetés van, és ilyenkor és délután később pedig az édesapákat is beengedjük az édesanyák mellett a babákhoz.
4: És melyek azok a legpozitívabb pillanatok, emlékek, értékek, amelyek feltöltik a munkája során, vagy amelyekre szívesen emlékszik vissza egy fáradt nap után is?
5: Hát ugye a mosolyok, akár egy icipici babának az inkubátorban a mosolya, mert ha hiszük, ha nem, ők már mosolyognak már 2 naposan is, csak észre kell venni, és ezek pillanatok, tényleg pillanatok, de azok a pillanatok, azok már, tehát ez a mosoly szerintem belőlük is az elégedettség mosolya, és a jó érzés, hogy jól vannak. Én nagyon szeretem, mikor ebből a fészekből mondjuk már kimásznak a babák, kimocorognak inkább mondhatni, és úgy vándorolnak az inkubátorba, mert az már azt jelenti, hogy azért már jobbacskán vannak. Én ezt nagyon szeretem, a mosolyukat nagyon szeretem, illetve a szülők mosolyát, hogy ugye kezdetben legtöbbször azért síró anyukával találkozunk. És nagyon jó érzés az, amikor ha hazamennek a babák, akkor odajön anyuka, és nekem annyira jó érzés az, amikor azt mondja, hogy nagyon örülök, hogy így fogadtak bennünket, és hogy így vezettek végig, és köszönik, hogy ilyenek voltunk, vagy hogy így viszonyultunk hozzájuk. Én úgy gondolom, a mai rohanó világban nagyon keveset tudunk megállni, beszélni, és lehet, hogy nem mindig a beszédre van szüksége egy anyukának, csak arra, hogy meghallgassuk, hogy milyen úton, módon került esetleg ide, vagy csak érdeklődjünk. És itt is nagyon fontos szerintem, ugyanúgy, mint a babáknál az érintés fontossága, mert lehet, hogy egy váll simogatásával érzi azt egy olyan anyuka, aki nem nagyon szeret megnyílni, de érzi azt, hogy itt most támogatásra fog találni.
4: Vannak olyan konkrét esetek vagy élmények, amelyekre így élénken emlékszik vissza a pályafutása során?
5: Lehet pozitív is, lehet negatív is, de ugye az onkológián dolgoztam 11 évig, és nekem onnan nagyon sok élményem maradt meg, ami vannak olyan betegek, vannak olyan gyerekek és szülők, akikkel találkozunk, mert ugye a gyerekeket már nehezebb megismerni, hogyha felnőttek, mert ők nagyon sokat változnak, de az édesanyák nem annyira, és ők megszólítanak az utcán, és elmondják, illetve vannak találkozók, amikor találkozunk a régi kezel gyerekekkel, és akkor ott tudunk sokat beszélgetni, és ez nagyon jó érzés. Igen, vannak visszajelzések, vannak olyan visszajelzések, illetve megkeresések, hogy csak beszélgetni szeretnénk, persze vesztettünk el gyerekeket, vannak veszteségeink, de nekem van egy, nem is lehet azt mondani, jó érzés, de utólag visszagondolva igen, mert a szakdolgozathoz egy édesanyja nekem nyilatkozott, és ő örült neki, hogy megkerestem, és hogy nem szószoros értelmében nyilatkozott az édesanyja, nem tettem fel a kérdéseimet, hanem ő magától kiírta ezeket, és ő azt mondta, hogy ő nagyon szépen köszöni, hogy ki is írhatta. Nekem ez is egy jó visszajelzés, igaz, hogy negatív dologból, de ő feldolgozta azt, hogy elvesztette a gyerekét, és sikerült feldolgoznia neki.
4: És a hit életében ez a hivatása hogyan jelenik meg, vagy hogyan egyezteti össze?
5: Gyakorlatilag ugye a református gimnáziumban érettségiztem, református családba születtem, valahol már láttam a példát magam előtt. Láttam a példát magam előtt a segítő szakmában, édesanyám ápolóként, házi betegápoló, körzeti ápolónak hívták ezt régen, úgy dolgozott, illetve ő volt az, aki az apai nagybátyánkat és a feleségét is elgondozta. Tehát én

0: voltak ugyan, de olyan lelkitársak lettek, akik ma is adják nekem az erőt, illetve ez vice versa működik, talán én is tudok nekik segíteni. Hát a hitem hát olyan, mint a karom, tehát velem van, azt levenni nem tudom, az jön velem a munkába is, hát ezért vagyok olyan, amilyen vagyok, én úgy gondolom.
1: Farkasné Kardos Katalin, a Debreceni Gyermekklinika koraszülött osztályának főnővére, klinikai szociális munkás. A hivatásáról, a mindennapi tevékenységéről, a jó és rossz tapasztalatokról, élményekről mesélt nekünk a hitvallása tükrében. Szirák Sára interjúját hallották. Végül egy áldással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén az Európa Rádió készített. Gál Judit kórházlelkész egy régi magyar áldással búcsúzik.
2: Egy régi magyar áldás kísérje az egészségügyi dolgozókat. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget osztó forrás a szeretetre szomjazóknak. És legyen áldott támasz karod a segítségedre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír a szavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vígasz a szenvedőknek, légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás, fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizzen meg önmagadnak és a téged szeretőknek.
1: Gál Judit kórházlelkész egy régi magyar áldással búcsúzott.

Az elmúlt percekben a Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai műsorunk az egészségügyi dolgozókat ünnepelte. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó! Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be homokóra késő jeli műsorunk hallgatásába, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Marcel Proust francia regényíró esszéista kritikus gondolatával köszöntöm Önöket. Egyik ember nem olyan, mint a másik? Mit számít hercege vagy kocsis, ha helyén van a szíve meg az esze? A következő percekben a napáitata hangzik el.

Mai áhítatunk címe: Mindennapi kenyerünk. Megáldotta és megtörte a kenyereket. Máté evangéliumának 14. fejezetének 19. verse. A következő percekben Iris Elderson, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Kora reggel csendben dolgoztam a konyhában, gondosan kimértem az élesztőt, a lisztet, a cukrot és egy csipet sót. Ahogy összekevertem a hozzávalókat, az Úr imádsága jutott eszembe. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Elkészítve a tésztát, meleg helyen hagytam kelni, azután leültem egy kicsit, és elgondolkodtam, hogy milyen sokszor hadaltam el már a mi atyánkat anélkül, hogy elgondolkodtam volna a szavakon. Később, ahogy gyúrtam és formáztam a tésztát, eszembe jutott, hogy Jézus hogyan törte meg a kenyeret, emelte az ég felé, és adott hálát Istennek. Elgondolkodtam, Jézus vajon miért volt hálás? Hálás volt-e a földművesért, aki elültette a parányi búzaszemet? A napsugárért, amely felmelegítette a földet, és lehetővé tette a búza növekedését? A szelíd esőért, amely életet adott annak az apró búzaszemnek? Később, amikor a frissen sült kenyér illata betöltötte a konyhát, arra gondoltam, hogy Jézus bizonyára hálás volt a természet csodájáért, a napért, az esőért, és mindenért, ami egy egyszerű kenyér elkészítéséhez szükséges. Mi is emlékezhetünk azokra, akiknek a keze munkája segített megteremteni a kenyeret, amelyet eszünk és tekintetünk az égre emelve hálát mondhatunk Istennek.

Imádkozzunk! Istenünk, gyakran természetesnek vesszük végtelen jóságodat. Segíts emlékezni, hogy az asztalunkon lévő ételt te adod, és szereteted nélkül semmink sem lenne. Ámen.

Mindenben a teremtő kezét láthatom, mondja ezt Iris Elderson, Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy meglássuk Istent a hétköznapi dolgokban.

Július 10-e, az év 191. szökőjében 192. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 174 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események kapcsolódnak a mai naphoz. 1521-ben Pirin Mehmed nagyvezér hozzákezd Nándorfehérvár külső falainak lelövéséhez. 1541-ben első Szulajmán szultán előhada a Buda aláír. 1778-ban 16. Lajos francia király hadat üzen Angliának, támogatva a függetlenségükért küzdő amerikai angol gyarmatokat. 1924-ben 8 hónapi fogházat és 200 ezer korona pénzbüntetést kap József Attila a lázadók Krisztus verséért. 1938. július 10-én Howard Hughes repülőgépén visszaérkezett New Yorkba, miután 91 óra, azaz 3 nap és 19 óra alatt körberepülte a Földet, meghaladva több mint 4 nappal az előző rekordot. 1940-ben Mussolini Olaszország vezére hadat üzen Nagy-Britanniának és a németek által már levert Franciaországnak.

következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során július 7-én születtek. 1509-ben született meg Calvin János, francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója. Bamberg Gascoigne szerint a legnagyobb elme és a legjobb szervező a reformáció vezéralakjai között, aki megteremtette Genfben az istenfélő város tökéletesen működő prototípusát. Calvin 1541-ben lett Genf prédikátora, és haláláig szinte diktátori hatalommal kormányozta a várost. Calvin elképzelései alapján Genf olyan várossá alakult, amelyben az élet minden területét a reformáció határozta meg. Calvin tanai még életében elterjedtek Franciaországban, Angliában, Skóciában, Németalföldön, a Rajnai Falszban és Magyarországon is. 1830-ban született meg Camille Pissarot, francia impressionista és divisionista festő. Elsősorban tájképfestő volt, de festett sikeres portrékat, aktokat, csendéleteket is. A párizsiak elé tárja saját fővárosuk jellegzetes részleteit, például a Montmartre sugárutat 4, az opera sugárutat 2 változatban, különböző nap és évszakokban festette meg. Szinte fáradhatatlanul rajzolt, és részkarcokat, részmetszeteket és litográfiákat is készített. 1869-ben látta meg a napvilágot Kandó Kálmán, magyar mérnök, a vasút villamosításának úttörője. Mozdonyoknál elsőként alkalmazta a nagy feszültségű háromfázisú, ipari frekvenciájú váltóáramot, valamint az ehhez szükséges fázisváltót is kidolgozta. 1871-ben született meg Marcel Proust, francia regényíró, esszéista és kritikus, akit leginkább, mint az Eltűnt idő nyomában című regény szerzőjét ismernek. A hétkötetes mű 1913 és 1927 között jelent meg, az utolsó három a szerző halálát követően. 1891-ben született meg Salamon László, álnévén Salló Tamás, romániai magyar költő, lapszerkesztő, közíró, kritikus. 1895-ben született Karl Orff, német zeneszerző és zenetanár. A 20. századi zene legérdekesebb alakja. Egyedülálló zenés színpadi műfajt teremtett, amelyben színjáték, tánc, ének és zene teljesen egyenrangú. Főműve a Carmina Burana, amit világszerte ma is nagy sikerrel játszanak. 1914-ben született Makkai László, magyar történész, egyetemi tanár. 1982-től 1985-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke. 1940 és 1944 között a Kolozsvári Egyetem tanára volt. A II. Világháború végén kénytelen volt Magyarországra menekülni, mert a román hatóságok elfogató parancsot adtak ki ellene háborús bűnösség vádjával. Jelentős munkája az Erdély története, valamint a Magyar-Román Közös Múlt című könyve. 1949-ben született meg Dunai Tamás, Jászai Mari díjas magyar színész, színigazgató, kiváló művész.

A következő percekben emlékezzünk meg azokról az emberekről, akik július 10-én leltek örök nyugalomra. 1290-ben elhunyt IV. Hun László magyar király. 1952-ben meghalt Máj Gerő, erdélyi magyar színész, filmszínész. 1968-ban halt meg Rózsa József, tanár, ifjúsági író. 1981-ben lelt örök nyugalomra Kormos Gyula, családi nevén Székely, használta a Székely Dávid családnevet is, álnevei Rákosi Péter és Szabó Dávid. Kormos Gyula erdélyi magyar újságíró, szerkesztő, író és műfordító volt. 1985-ben hunyt el Harag György, erdélyi színházi rendező, műfordító tanár. 1975-től a Kolozsvári Állami Magyar Színház főrendezője haláláig. Ehhez a korszakhoz kötődnek legnagyobb sikerei, a színházi adattárban rendezései regisztrált bemutatóinak száma 33. 1993-ban halt meg Kun Péter, az Edda művek gitárosa. 2015-ben halt meg Omás Sharif, kétszeres Golden Globe-díjas egyiptomi filmszínész. Az arábiai Lawrence című monumentális angol film eposzban játszott mellékszerepet tette világhírűvé. Ettől kezdve elsősorban Hollywood foglalkoztatta, világhírű produkciók főszereplőjeként, mint például Boris Pasternak azonos című regényéből készült világsikerű alkotás, a Doktor Zsivágó, amelyben a címszerepet játszotta.

0: A Magashegyi Underground-dal szólt, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 10-én Amália, Alma és Melina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult, német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való, illetve védelem. Az Alma is az Amál kezdetű germán nevek önállósult német becézője. Ez a névelem valószínűleg az Amál gót királyi család nevéből való. Az Alma ezen kívül latin szó is, aminek jelentése kegyes vagy tápláló. A Melina bizonytalan eredetű női név. Görög eredetű jelentése lehet Mélosz szigetéről származó nő, vagy héber eredetű jelentése erőfeszítés, munka. Egyúttal a németben az Emma továbbképzésének az Emmeline névnek a rövidülése, míg Dél-Olaszországban a Carmelina rövidebb alakja. Köszöntünk tehát július 10-én minden Amália, Alma és Melina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Az Illés együttes dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket sokáig. Következzen Fülbejó könnyű zenei műsorunk Bíró Hunor szerkesztésében.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár rá?
2: És ilyet is. Fülbejó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Köszöntöm Önöket a Fülbejó mai adásában. Könnyű zenei műsorunkban ezúttal Sade Adu életét és munkásságát ismerhetik meg, aki a soul és az R&B zene egyik legmeghatározóbb alakja. A következőkben szó lesz pályafutásának kezdeteiről, legismertebb dalairól, valamint arról, hogyan vált világszerte elismert művésszé. Sade különleges hangja és elegáns stílusa máig nagy hatással van a modern könnyű zenére.

Sade Adu a modern soul és jazzes popzene egyik legismertebb alakja. 1959. január 16-án született Nigériában, Ibadan városában. Édesapja nigériai közgazdász, édesanyja pedig angol ápolónő volt. Szülei válása után édesanyjával és testvérével Angliába költözött, ahol Essexben nőtt fel. Már fiatalon érdeklődött a művészetek iránt, divattervezést tanult a londoni St. Martin's School of Art intézményben, majd rövid ideig modellként és ruhatervezőként dolgozott. Zenei pályája viszonylag későn indult, hiszen eredetileg nem énekesnőnek készült. Barátai kérésére azonban csatlakozott néhány kisebb londoni zenekarhoz, később pedig a Pride nevű latin funk együttes háttérénekeseként vált ismerté. A Pride együttesben találkozott Stuart Matthewman gitárossal és dalszerzővel, akivel hamarosan szoros alkotói kapcsolat alakult ki közöttük. A zenekar koncertjein Sade egy külön blogban lágyabb, jazzesebb dalokat adott elő, amelyek hamar felkeltették a közönség és a lemezkiadók figyelmét. 1983-ban kilépett a Pride-ból, és több zenésztársával együtt megalapította a Sade nevű zenekart. A formáció gyorsan népszerű lett London klub életében, különösen a Smooth Operator című dalnak köszönhetően. Az Epic Records lemezkiadó szerződést ajánlott a zenekarnak, és ezzel kezdetét vette Sade nemzetközi karrierje. 1984-ben jelent meg első albumuk, a Diamond Life, amely hatalmas sikert aratott világszerte. Az album ötvözte a soul, a jazz, az R&B és a pop elemeit, miközben Sade mély, nyugodt hangja teljesen egyedi hangzást teremtett. A lemez legismertebb dalai közé tartozik a Smooth Operator, a Your Love is King és a When Am I Going to Make a Living. A Diamond Life több millió példányban kelt el, és az 1980-as évek egyik legsikeresebb debütáló albuma lett. A zenekar Grammy-díjat kapott a legjobb új előadó kategóriában, ami tovább növelte népszerűségüket.

Sádé zenéjének egyik legfontosabb jellemzője az elegancia és a visszafogottság. Miközben az 1980-as évek popzenéjét sokszor harsány stílus és elektronikus hangzás jellemezte, Sádé dalai nyugodtabbak, intimebbek és érzelmesebbek voltak. Éppen ezért sok kritikus szerint új szint vitt a korszak zenei világába. Hangját gyakran hasonlították jazz énekesekhez, ugyanakkor modern soul előadóként is kiemelkedőnek számított. A zenekar stílusát később a Quiet Storm és a Sophisti Pop műfajokhoz kapcsolták. A második album, a Promise 1985-ben jelent meg, és tovább erősítette a zenekar hírnevét. A lemez legismertebb dala, a The Sweetest Taboo, hosszú ideig szerepelt az amerikai slágerlistákon. A következő években olyan albumok jelentek meg, mint a Stronger Than Pride és a Love Deluxe. Ez utóbbi különösen nagy sikert aratott, rajta a világhírű No Ordinary Love című dallal, amely Grammy-díjat is nyert. Sádé zenéje ezekben az években még kifinomultabbá vált, a lassú ritmusok, az érzéki dallamok és az érzelmes szövegek sok hallgató számára különleges élményt nyújtottak. A zenekar különlegessége az volt, hogy ritkán jelentettek meg albumot, mégis minden visszatérésük eseményszámba ment. Sádé Ádú soha nem kedvelte a túlzott nyilvánosságot, ezért hosszabb időre gyakran visszavonult a médiától. A rajongók azonban éppen ezt a titokzatosságot értékelték benne. A 2000-es években kiadott Lover's Rock ismét hatalmas siker lett, és Grammy-díjat nyert. 10 évvel később jelent meg a Soldier of Love, amely modernebb hangzást képviselt, de megőrizte a zenekar jellegzetes stílusát.

Sádé nem csak zenéjével, hanem megjelenésével is kulturális ikonná vált. Egyszerű, mégis elegáns stílusa, a covba kötött haj, a piros rúzs és a letisztult ruhák máig sok művészt és divattervezőt inspirál. Több cikk is kiemeli, hogy stílusa időtlen, mert nem követte a gyorsan változó divatirányzatokat, divattervezői tanulmányai erősen hatottak arra, ahogyan önmagát és zenekarát vizuálisan megjelenítette. Hatása a modern zenére is rendkívül jelentős. Számos későbbi előadók, köztük neo-soul, R&B és hip-hop művészek hivatkoztak rá inspirációként. Zenéje különösen nagy hatással volt a neo-soul műfaj kialakulására, amely az 1990-es években vált népszerűvé. Sádé dalait gyakran mintázták hip-hop számokban, és sok előadó méltatta különleges hangját, valamint érzelmes előadásmódját. Sádé Ádó személyisége és karrierje azért is figyelemre méltó, mert mindig megőrizte függetlenségét. Nem törekedett állandó szereplésre vagy botrányokra, inkább a zenére és a hitelességre koncentrált. Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy csak akkor készít albumot, amikor valóban van mondani valója. Ez a hozzáállás ritka a modern zeneiparban, ahol sok előadó folyamatos jelenlétre törekszik.

Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben.

0: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó! Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugároztuk Bíró Hunor szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit a mikrofonnál, Szabó Anita. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ma Marcel Proust francia regényíró, esszéista, kritikus gondolatával köszöntöm Önöket. Egyik ember nem olyan, mint a másik? Mit számít hercege vagy kocsis, ha a helyén van a szíve meg az esze? A következő több mint 40 percben a Kárpát-medencei református rádiók közös műsorát a Határtalant hallják.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Fejlesztések a Beregszászi Jelesi Máltai Szeretetszolgálatnál.
4: Sánap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani.
3: Koncertsorozatok a klasszikus zenekedvelőinek.
5: Kolozsvár zenei életében ez a nyári koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zenekedvelőknek.
3: Lendület.
6: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el.
3: Pulzus nyári tábor.
7: Nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a Pulzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesitó vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a Pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat várja azoknak a családoknak a jelentkezését, akik gyermekük fejlődését szakemberek segítségével szeretnék támogatni. Az intézménynél a játék, a mozgás és a korszerű fejlesztő módszerek együtt segítik a gyermekeket abban, hogy saját tempójukban magabiztosan haladjanak előre. A szervezet célja, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben segítse kibontakozni a gyermekekben rejlő képességeket. Erről Makuk Jánossal, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgetünk.
8: A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat számos képzési programban próbál segítséget nyújtani Kárpátalján. Egyik fontos kapcsolat a Pető Intézettel, immár a 13 éves múlta visszatekintő kapcsolat, amely éppen vasárnap egy újabb képzési kéthetes turnust indult el, ami nagyon sok család segítségére lehetőség arra, hogy egy fokkal jobb legyen a hétköznap. Miről van szó?
4: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésébe a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
8: Itt a szülői jelenlét is nagyon fontos, mert maga a Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
4: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte,

0: Hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órában ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Petőintézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. Azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, ha a szülő nincs ott és nem próbálja, főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog elkészülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
1: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
0: Az intenzív program főleg, hát most a Petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész Pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
2: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a Beregszász Jánosi Mátai Szeretetszolgálatnak a bázisán. Több éves múltadtaként már visszan, kérek, erről beszéljünk jelen, például mi elérhető és mik vannak folyamatban.
0: Igen, 13 éve kezdtük a Pető intézettel, a központi idegrendszeri sérült gyerekek számára, de ez a folyamat ez azóta élesedett, és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a Pető konduktív pedagógián keresztül a BME fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
1: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
0: Ez volt az első alkalom, hogy ezt megpróbáltuk, kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza kollégáknak, tehát az annyit jelent, hogy a beregszászi fejlesztés kicsit visszábszorul, hisz mindenkinek 24 óra csak 24 órából áll, tehát a munkaidejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát ennyit jelent, hogy azért el kell menni Dobronyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szobaot központ számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
2: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
0: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, hisz számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy megtette, elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív eredményünk van, főleg ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amik az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát az az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, a gyerek végre tud aludni.
1: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott ez eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
0: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt azóta indult, amióta a háború kitölt. Valójában az első évében, nem rögtön, és azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön válása vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légi viadók, tehát ezek mind azért az ő kis lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergbe és Ivano-Frankovszkba is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydoboz, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy tudnak ők, akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, pedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
3: Az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Az érdeklődők a Close & Music koncertsorozat zenei kínálatával töltekezhetnek hétfőnként és péntekenként. A június 26-a és augusztus 31-e közötti programról Potyó István főszervező számolt be. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat pedig július 1-e és augusztus 29-e között szerdánként biztosít a zenei hangulatot. A programot Miklós Noémi programfelelős ismertette, a riporter Pilbák Kincső.
1: Kolozsvár szívében ismét a zene kap főszerepet, a klasszikus zene kedvelői válogathatnak különböző nyári koncertsorozatokból június 26 és augusztus 31 között. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat kínálata július 1 és augusztus 29 között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot, amelyről Miklós Noémi programfelelős számolt be. Nyári koncertsorozatra készülnek a Farkas utcai református templomban. Mit lehet tudni erről az eseményről? Ki a szervező? Mikor kerül erre sor?
2: A nyári koncertsorozat az már egy nagyon régi eseménysorozat, tehát már több éve zajlik minden nyáron. Hál' Istennek, eddig mindig sikerült megvalósítani. Ebben az évben július 1-én lesz az első hangverseny, ez egy szerdai nap, ugye nálunk ez a szokás, hogy mindig szerda este 7-től szoktak lenni a koncertek, és augusztus

0: utolsó szerdájáig tartanak ebben az évben. Nagy része orgona koncert lesz, de lesz kamarazene is, illetve a koncertsorozat fénypontja ebben az évben a lipcsei Gewandhaus kórusnak a fellépése lesz július 8-án, ami remélhetőleg egy felejthetetlen élmény lesz mindenki számára. A koncertsorozatnak a szervezői természetesen a Belvárosi Református Egyházközség, illetve partnerként vesz részt a szervezésben a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti kara.
1: Szükséges jegyet váltani ezekre, vagy hogy lehet részt venni a koncerteken?
0: A koncertek látogatása természetesen ingyenes, ez mindig is így volt, és ezt a jó szokásunkat igyekszünk továbbra is megtartani, hiszen azt szeretnénk, hogy bárki részt tudjon venni ezeken a koncerteken, függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik. Ez egy nyitott eseménysorozat, mindenkit várunk szeretettel, aki a klasszikus zenét szereti, kedveli.
1: Mit jelent Kolozsvár életében ez a koncertsorozat, így, hogy már hagyománya van?
0: Kolozsvár zenei életében ez a koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek. Természetesen ez már egy néhány éve kiegészült ugye a Klausenmusik sorozattal, amit a kollégám Potyó István szervez. Ott is szoktak koncerteket szervezni hétfőn, pénteken a Szent Mihály templomban, a Piarista templomban és az Evangélikus templomban. Tehát így hetente legalább 3 koncertet tudunk felajánlani közösen a kolozsvári klasszikus zene kedvelőknek, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert akár a nyári kánikulában üdítő hatással lehet az emberre, hogyha beül egy-egy ilyen hűvös templomba, és végig tud hallgatni egy szép klasszikus zenei koncertet. Szeretettel várjuk a közönséget minden szerdán este 7-től.
1: Emellett az érdeklődők a Clausen Music koncertsorozat zenei kínálatából is válogathatnak. A június 26 és augusztus 31 közötti programot Potyó István főszervező ismertette. 20 koncert, 3 helyszín és temérdek zenei élmény, így lehet az idei Clausen Music koncertsorozatot jellemezni. Milyen helyszíneken és milyen időpontokban várják a résztvevőket, illetve kik és milyen repertoárral készülnek?
2: A Clausen Musica 8. évadához érkezett idén. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre újabb és újabb előadók és repertoárral örvendeztethetjük meg a kedves hallgatókat. Az egyik legszebb hozadéka tényleg az, hogy a 3 emblematikus helyszín főtér közelében, a Szent Mihály, a Lutheránus, illetve a Piarista templomokban zajlanak ezek a szép zenei koncertek. Ez a 20 koncert tényleg most június végétől egészen augusztus végéig kitöltik szép muzsikával a nyarunkat. A koncertek alkalmával hétfői nap az kimondottan az orgona muzsikának kedvez. Egy barokk hangszert hallhatunk, ugye a Szent Mihály templomban, ahol kimondottan barokkosabb repertoárok fognak felcsendülni, kezdve a Váradi Székesegyház karnagyától, de Szlovákiából is érkezik egy ügyes ifjú organista, tehát nemzetközi előadók is szerepelnek a előadók listáján, de ugyanúgy kolozsvári organisták, mint Csengeri Kosszák Zsuzsa vagy Amália Erdős, aki a konzervatóriumban is tanít, úgyhogy alternatívan a hétfői nap az orgona muzsikája, hogyha egyik hétfőn a Szent Mihályban, másik hétfőn a Lutheránus templomban, ugye ott egy romantikus hangszer van, egy gyönyörű Walker orgona, úgyhogy ott is hallgathatjuk az orgona muzsikát, kicsit másabb repertoárra profilálódva, tehát inkább ott a úgymond a 19. század végig 20. századi orgona literatúrának a művei csendülnek fel elsősorban. Pénteken pedig a kamarazené az elsőség. Vonós négyesek lesznek többször előadók a koncertek alkalmával, de gitárduó is meglátogat minket egy nagyon-nagyon profi csapat Konstancáról. Concerto Spiralis régi zeneegyüttes Csíkszeredából, akik már többször léptek fel nálunk. Nagy öröm számomra, hogy újból hallgathatjuk az Intono vonós négyest, akikkel már kezdetektől az első évattól előadói voltak az együttesünknek, illetve egy gyönyörű, komoly barokk ünnep lesz a zárókoncert, amikor a Schola Cantorum Transilvaniensis kórhű hangszereken fog muzsikálni a Szent Mihály templomban augusztus 31-én a zárókoncert alkalmával.
1: Említsük meg a szervezőket, hogy ki áll az egész koncertsorozat szervezése mögött.
2: A kezdetektől fogva az Egyházzene Kolozsvár Egyesület a főszervezője a Klausenmusik nyári koncerteknek. Az Egyházzene Kolozsvári fő célja az, hogy a templomokon zajló egyházzenei szolgálatok meg hangversenyek, koncerteket támogassa, szervezze, és előtérbe helyezze, ismertesse a szép repertoárt, és hogy minőségi zene csendüljön fel templomainkban. Főként a Szent Mihály templomnak égisze alatt működünk, aki a legfőbb támogatónk.
1: Szükséges-e jegyet váltani, illetve az érdeklődők hol tájékozódhatnak bővebben arról, hogy melyik nap éppen hol lesz a fellépés?
2: A koncertjeink, köszönet a támogatóknak, ingyenesek, a belépés ingyenes, viszont nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, adományért, amelyeket a koncertek alkalmával adnak és támogatnak ezáltal. A hangversenyek műsora, teljes műsora megtalálható a webes felületeinken, az Egyházzenekolozsvár Facebook oldalán, Klauson Music Instagram oldalon, a Szent Mihály Templom smk.ro koncert oldalon, és számos plakáton, amit majd a koncertek helyszínén találhatnak, illetve kisebb flyereken is tájékoztatjuk a teljes programról, tehát a templomokban található kis ismertetőkön is tájékozódhatnak a koncertekről, de minden hétfőn és minden pénteken lesznek ezek a hangversenyek. Hétfőn a Szent Mihály és Lutheránus templomban, felváltva pénteken pedig a Piarista templomban este 7 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
3: Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

Kárpátalja. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett, Kárpátalja számos református gyülekezetéből. A lendületről elsőként Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgetünk, majd Viktor Illés János bizonságtevőt hallhatják.

0: Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. És emellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott, hiszen workshopok voltak, imasátor, a fritsátor, a krödésátor, az MCC, nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak. De te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
1: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy-egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
0: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek. Tehát úgy gondolom, hogy maguk a kárpátaljai református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult valóban, azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
1: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a KT-s hetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak ma ide jönni. Úgyhogy nekem ez mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
0: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
1: Igen, tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágon melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
0: Ugye nincs vége a napnak, már ilyen 1:30-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
1: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is, mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban összetudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez, teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
2: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
0: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
2: 11 éve jiu-jitsuzom, Európa bajnok ezüstérmes vagyok 2-szer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
0: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni.
2: Alapvetően Tamás tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot tenni talán egy fél éve, vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
0: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről? Milyen a te hited?
2: Nekem a hit az egy megnyugtató bizonyos.

0: életembe. Mind az ő dicsőségére van, és nélküle elsekeztem volna ezt, ő vezette az utamat végig.
1: Hogyan képzelhetjük el a mindennapjaid, a hétköznapjaidat? Hogyan edzesz, és olyan tudod akár beépíteni ezt, hogy mondjuk Isten tiszteletre van-e időd eljutni, tanulmányok mellett, sportedzések mellett, hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, beleépíteni mindennapjaidba a hitedet?
0: Isten tiszteletre oda mindig van időm, hát ha nincs, akkor meg szakítok, mert az kell lélekben. Reggelente kezdem az napomat egy igeolvasással, hogy legyen erőm, és suli időben egy erősítő edzést csinálok suli előtt, utána egy ilyen technikai, rendes, küzdelmes edzést iskola után, ez hétfőtől péntekig. Szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
1: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
0: Már oviban is, mint minden gyereknek volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzser korában. Ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez az nagyon király. Aztán amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és így egyszerűen beleívódott az életembe.
1: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
0: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség. Hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
1: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Hogyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
0: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így az első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat, de egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett bennem formálódni, hogy én akarom, hogy ez az életem része legyen, hogy milyen az, amikor tényleg ott van melletted, beszélhetsz vele, megoszthatod vele a nehézségeidet, és nem csak az örömödet, hanem benne megbízhatsz annyira, hogy meghallgat, segít, és úgy körülbelül 13-12 éves koromban kezdtem ezt el így keresni, hogy legyen személyes kapcsolatom is. Utána voltak nehézségek még, mert benne maradtam a régi baráti társaságomba, akik kevésbé voltak nyitottak erre, de Isten ebből is így, hát látta, hogy nekem ez kicsit nagyobb falat, de bámulatosan megoldott, hogy elköltöztünk, amikor 9. kerültem, és egy teljesen új közösség, egy új osztály, új ifi, így kicserélhettem, és kezdhettem egy tiszta lappal, és az előző barátaimban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdhettem, és akkor kezdhettem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közegből.
2: Az elmúlt percekben a Kriszt által szervezett lendületről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Elindult a jelentkezés a Pulzus nyári táborára, amelyet a Mahanaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgettünk, a riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában ismét. Ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
2: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetből, milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genéfi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokkal máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal el voltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken, és mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
1: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
2: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előretörtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri, ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő a mi előadónk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékire, és fiatalokkal legyen, fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemisták kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhellyel lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhelyt, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. És lesz egy, az önkéntes csapatunkból egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
1: Hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van, aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
2: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ezt bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadálya annak, hogy ne jöjjön el a táborba. És június 30-ig, tehát 30-ig évfélig van ugye az early bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-ig tart a regisztrációs időszak.
1: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép helyszín.
2: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a púzustábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a púzustábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
1: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott? És miért válasszák ezt a hetet, és szánják rátok?
2: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint igyekszünk mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el, egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni. Úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés és úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
1: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, vagy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart, és többen jelezték vissza már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
1: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
2: Igen, főleg az early bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy early bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
0: Az elmúlt percekben Fosztó Becski Pannával, a Pulzus nyári tábor főszervezőjével beszélgettünk a programokról, az előadókról és a regisztrációról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Az elmúlt percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát a Határtalant hallották. Homok óra késői műsorunk a végéhez érkezett. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Szabó Anitát hallották, a Homok óra mai házigazdáját. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat július 10-én pénteken, reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Az Oktatási Minisztérium útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. Felfüggeszthetik a jogosítványát, ha a sofőr nem fizeti ki a közlekedési bírságot. Ilia Bolozsán, Alison Hooker amerikai helyettes államtitkárt fogadta a kormánypalotában, a stratégiai együttműködés szerepelt a témák között. Négy szakszervezeti szövetség találkozókat kér a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségével a közalkalmazotti bértörvénytervezet ügyében. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. A tegnap a Facebookon közzétett útmutató ismerteti, mikor kell kitölteni a középiskolai felvételi jelentkezési lapjait, mit érdemes figyelembe venni a jelentkezés előtt, hogyan kell helyesen kitölteni a lapokat, mi történik az elektronikus elosztás után, mikor zajlik a második felvételi forduló, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy szakmai képesítés megszerzésére. A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében osztályfőnöki segítséggel július 13 és 20 között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott szakokat vagy osztályokat. Július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a 9. osztályokba. Ideiglenesen felfüggeszthetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány tegnap elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. A szabályok szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi hatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. A felfüggesztés időtartama attól függ, mekkora összeget nem fizettek be. Mindenki nem fizetett 50 lej után egy nappal hosszabb a felfüggesztés ideje. Az eljárás a 90 napos határidő lejárta utáni harmadik munkanapon lép életbe. Számol be a Digi24. Mint írják, mielőtt erre sor kerülne, a helyi adóhatóság felszólítást küld az érintettnek. Ebben szerepel a tartozás összege, a befizetési határidő, és az is, hogy a jogosítványt mikortól függesztik fel, ha nem törlesztik a tartozást. Ha a sofőr bíróságon megtámadja a bírságot, addig nem függeszthetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Ilia Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap a Victoria Palotában találkozott Alison Hookerrel, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának politikai ügyekért felelős helyettes államtitkárával. Az egyeztetés központi témái a régió biztonsági helyzetének alakulása és Románia és az USA stratégiai együttműködése voltak. A kormány közleménye szerint a kormányfő kiemelte az Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség fontosságát Románia biztonsága és fejlődése szempontjából. Alison Hooker helyettes államtitkár pedig dicsérte Románia regionális biztonsághoz való hozzájárulását. Bolozsán és Hooker ugyanakkor értékelték az ankarai NATO csúcson elért pozitív eredményeket, ahol a szövetséges vezetők kiemelték a transatlanti partnerség fontosságát, valamint azt, hogy az európai partnerek nagyobb szerepet fognak vállalni az euróatlanti biztonság megerősítésében és a védelmi ipar kapacitásainak bővítésében, miközben továbbra is támogatják Ukrajnát. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartel Nemzeti Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Nemzeti Szakszervezeti Szövetség felkérte a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A két párt vezetőségének tegnap elküldött felkérésben a szakszervezeti szövetségek leszögezik, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált 2017-es 153-as bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. Ugyanakkor a tervezett módosítások nagyrészt figyelmen kívül hagyják azokat a javaslatokat, amelyeket az Országos Szakszervezeti Szövetségek fogalmaztak meg a 2026. június 8-ig lezajlott informális konzultációk keretében. Ezek a konzultációk egyébként pusztán formális jellegűek voltak, és rendkívül rövid idő alatt, legfeljebb 2 óra alatt zajlottak le minden egyes ágazatra vonatkozóan, nyomatékosítják. A szakszervezetek nehezményezik, hogy a kormány folytatja a tervezet elfogadására irányuló eljárást, a szociális partnerekkel való valódi és hatékony konzultáció, valamint az általuk korábban megfogalmazott észrevételek és javaslatok figyelembevétele nélkül. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök június 30-án kijelentette, hogy a parlamentnek el kell fogadnia a rendkívüli ülésszakon a közalkalmazotti bértörvényt, annak minden hiányosságával együtt. Hangsúlyozta, hogy a jogszabály az országos helyreállítási terv fontos mérföldköve. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,46-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Pál apostolnak a kolossébeliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Hírekkel legközelebb fél nyolckor jelentkezem. A következő percekben két új hitépítő rovatunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
4: Credo.
5: A megtartó hit műsora.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Pál apostol Timóteushoz írt első levél első fejezetének a 18-tól 20-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete Kis Juhászné Barta Katalin, a magyarországi Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Minőségbiztosítás című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Kis Juhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bálkai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, első rész 18. versétől olvasom a 20. versig. 1 Timóteus 1, 18-20-ig. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hogy tanulják meg, hogy ne káromolják Istent. Isten szolgálatában nem az életkor számít. Lehet valaki gyermek, fiatal, középkorú vagy idős, Isten mindenkin keresztül tud munkálkodni. Pál Timóteust sürgeti. Ne a fiatal korát nézze, hanem álljon ki az evangélium igazsága mellett, a hamis tanítókkal szemben, akik megzavarták az evangéliumi tanítást alattomos módszereikkel. Timóteus nem hallgathat és nem maradhat semleges. Döntést kell hoznia, és ezt nyilvánvalóvá kell tennie. Mint apa a fiát, mint lelki gyermekét emlékezteti a felszentelésére, amikor proféciával kapott megerősítést. Hogy mi volt ez a profécia, azt nem tudjuk, de kétségtelenül olyan kegyelmi ajándékot kapott Istentől, ami alkalmassá tette hivatalának betöltésére. Pál arra biztatja Timóteust, hogy ne féljen megharcolni a hitharcát. A tévejgő tanításokkal szemben védje meg az igaz hitet. A gyülekezet körében megjelentek olyanok, akik eltorzítják és tagadják Isten kijelentett igazságát. Most a hitvédelemnek a harcát kell felvennie. A lélek kardjára lesz szüksége, amely az Isten beszéde, Efézus 6.17. Az apostoli hitet kell védelmeznie, miközben a jó lelkiismeretét meg kell tartania. Említést tesz Pál két tévtanítóról is, az egyik Himenaiosz, feltehetően az az eretnek volt, aki azt tanította, hogy a feltámadás már megtörtént. A másik tévtanító Alexandrosz. Ők ketten az Istentől való apostoli tanítást, ma úgy mondanánk, hogy a Szent Írást szándékosan visszautasították. Ezek a tévejgők a hitet és a jó lelki ismeretet elvetették. Nem engedtek az igazságnak, inkább feltartóztatták azt. Pál ezt írja róluk. Átadtam őket a sátánnak. Mit jelent ez? Kiközösítették a gyülekezetből. Akivel ez megtörténik, az a világba kerül vissza, vagyis a világba, a sátán birodalmába. De ez nem végleges helyzetet jelent, inkább javító célzattal történik. Ha belátják Istent káromló tévejgésüket, visszatérhetnek a gyülekezet közösségébe. Az egyház az a hely, ahol az egyház tagjai Krisztust dicsőítik, az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket. Ahol Isten igazságát magasra emelik, Jézus Krisztus kereszthalálának az evangéliumnak a hirdetésével, hogy a bűn hatalmából az Isten békességébe kerüljenek a hívő lelkek. Semmiképpen nem azt tanácsolja Pál, hogy Timóteus hagyja el a gyülekezetet, hanem maradjon a helyén, és harcoljon az igazságért a tévejgésekkel szemben. Harcold meg a hit nemes harcát. Egyszer egy 112 éves asszonyt megkérdeztek, hogy mi a hosszú élet titka. Elmondta, hogy 6 éves volt, amikor édesanyjával a Titanic hajó fedélzetén ültek. Mielőtt a hatalmas, utas szállító, luxus gőzös kiment volna a nyílt óceánra, megállt néhány kikötőben. Különböző árukat vett fel, zöldségeket, gyümölcsöt, húsokat,
tejterméket, dohányt, mézet, és így tovább. Valamint felszálltak az utasok. Én az édesanyámmal fent voltunk a Titanikon, mondta az idős hölgy. Mielőtt a hajó kifutott volna a nyílt óceánra, az utolsó kikötőben az édesanyám megfogta a kezemet, és ezt mondta. Kislányom, mi most erről a hajóról leszállunk. Ez a hosszú élet titka. Leszállni a süllyedő hajóról, mondta az idős asszony. Ez a hit és a jó lelkiismeret titka. Leszállni, kiszállni a bűnből, a tévejgésből, a világból, ami felemészt. Lehet ez az ember életében egy hazugság, egy rossz kapcsolat, valamilyen szenvedély, alkohol, kábítószer, falánkság, valamilyen hitbeli tévejgés, haragos szív, ami nem tud megbocsátani, bosszú, bármi, amely nem egyezik Isten akaratával. A hosszú élet titka, leszállni a süllyedő hajóról, a világi gondolkodásból kiszállni és Isten gyülekezetéhez tartozni. Mi az a te életedben, amely romlásba visz? A hitet és a jó lelkiismeretet őrizni kell. A Szentlélek megtanít titeket mindenre. Azt mondja Jézus a János 14:26-ban, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Hogy eszünkbe jusson Jézus szava, ahhoz olvasnunk kell a Bibliát minden nap. Szükséges imádkoznunk, beszélni a megváltónkkal. Isten házában, a templomban együtt dicsérhetjük keresztjén hittestvéreinkkel a mi Urunkat. Együtt hallgathatjuk Isten igéjét, a prédikációt, és együtt részesedünk az úrvacsorában. Krisztussal és a hívők közösségével, hogy megerősödjünk az élet tengerén. Egy nap pedig, amikor testünk elgyengül, erőnk elhagy, utunk véget ér, megérkezünk mennyei hazánkba, ahol vég nélkül áldjuk majd az Urat. Köszönjük, Krisztusunk, hogy tanítasz, hogy védelmezzük az igaz hitet. Köszönjük, hogy a Golgotai kereszten minden bűnünkért meghaltál. Kérünk feltámadásod ereje, szent lelked hatalma töltse be a szívünket. Buzdíts, Urunk, hogy álljunk ki a hitünk mellett. Segíts, hogy mindezt határozottan, de szeliden tegyük. Lelked segítségével, mert egyedül nem megy. Irgalmaz nekünk, hogy ne alkudjunk meg a világgal, a bűnnel. Légy segítségünkre e mai napon is, hogy megharcoljuk a hit nemes harcát. Szeliden, megalkuvás nélkül. Tarts meg bennünket, Atyánk, a Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Isten üzenete Kisjuhászné Balta Katalína magyarországi szabolcs-bákai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Pál apostol Timóteushoz írt első levele első fejezetének a 18-tól 20-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Minőségbiztosítás című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

Minőségbiztosítás. Amit gondolunk, azt ki is kell mondanunk. Amit kimondunk, azt tennünk is kell. Amit teszünk, azzá lennünk is kell.

Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. János első levele 3. részének 7. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Minőségbiztosítás című részt felolvasta Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Az elmúlt percekben Krédó hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 10-én, pénteken, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Balkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Marcel Proust francia regényíró, esszéista és kritikus tollából származik, és így hangzik. Az egyik ember nem olyan, mint a másik. Mit számít hercege vagy kocsis, ha helyén van a szíve meg az esze? Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kuktorovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.

Híreink először címszavakban. Az Oktatási Minisztérium útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. Felfüggeszthetik a jogosítványát, ha a sofőr nem fizeti ki a közlekedési bírságot. Ilie Bolozsán, Alison Hooker amerikai helyettes államtitkárt fogadta a kormánypalotában, a stratégiai együttműködés szerepelt a témák között. Négy szakszervezeti szövetség találkozókat kér a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségével a közalkalmazotti bértörvénytervezet ügyében. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében osztályfőnöki segítséggel július 13 és 20 között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott szakokat vagy osztályokat. Július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a 9. osztályokba. Ideiglenesen felfüggeszthetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány tegnap elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. A szabályok szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi hatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap a Victoria palotában találkozott Alison Hookerrel, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának politikai ügyekért felelős helyettes államtitkárával. Az egyeztetés központi témái a régió biztonsági helyzetének alakulása és Románia és az USA stratégiai együttműködése voltak. A kormány közleménye szerint a kormányfő kiemelte az Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség fontosságát Románia biztonsága és fejlődése szempontjából.

0: Szövetségek leszögezik, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált 2017-es 153-as bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. A szakszervezetek nehezményezik, hogy a kormány folytatja a tervezet elfogadására irányuló eljárást, a szociális partnerekkel való valódi és hatékony konzultáció, valamint az általuk korábban megfogalmazott észrevételek és javaslatok figyelembevétele nélkül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben kalendáriumot lapozunk Lukács Orsolyával.

Július 10-e, az év 191. szökőjében 192. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 174 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események kapcsolódnak a mai naphoz. 1521-ben Piri Mehmed nagyvezér hozzákezd Nándorfehérvár külső falainak lelövéséhez. 1541-ben első Szulajmán szultán előhada a Buda aláír. 1778-ban 16. Lajos francia király hadat üzen Angliának, támogatva a függetlenségükért küzdő amerikai angol gyarmatokat. 1924-ben 8 hónapi fogházat és 200 ezer korona pénzbüntetést kap József Attila a lázadó Krisztus verséért. 1938. július 10-én Howard Hughes repülőgépén visszaérkezett New Yorkba, miután 91 óra, azaz 3 nap és 19 óra alatt körberepülte a Földet, meghaladva több mint 4 nappal az előző rekordot. 1940-ben Mussolini Olaszország vezére hadat üzen Nagy-Britanniának és a németek által már levert Franciaországnak.

Következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során július 7-én születtek. 1509-ben született meg Calvin János, francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója. Bamberg Gascoigne szerint a legnagyobb elme és a legjobb szervező a reformáció vezéralakjai között, aki megteremtette Gentben az istenfélő város tökéletesen működő prototípusát. Calvin 1541-ben lett Genf prédikátora, és haláláig szinte diktátori hatalommal kormányozta a várost. Calvin elképzelései alapján Genf olyan várossá alakult, amelyben az élet minden területét a reformáció határozta meg. Calvin tanai még életében elterjedtek Franciaországban, Angliában, Skóciában, Németalföldön, a Rajnai Falszban és Magyarországon is. 1830-ban született meg Camille Pissarro, francia impressionista és divisionista festő. Elsősorban tájképfestő volt, de festett sikeres portrékat, aktokat, csendéleteket is. A párizsiak elé tárja saját fővárosuk jellegzetes részleteit, például a Montmartre sugárutat 4, az Opera sugárutat 2 változatban, különböző nap és évszakokban festette meg. Szinte fáradhatatlanul rajzolt, és részkarcokat, részmetszeteket és litográfiákat is készített. 1869-ben látta meg a napvilágot Kandó Kálmán, magyar mérnök, a vasút villamosításának úttörője. Mozdonyoknál elsőként alkalmazta a nagy feszültségű háromfázisú, ipari frekvenciájú váltóáramot, valamint az ehhez szükséges fázisváltót is kidolgozta. 1871-ben született meg Marcel Proust, francia regényíró, esszéista,

és kritikus, akit leginkább, mint az Eltűnt idő nyomában című regény szerzőjét ismernek. A hétkötetes mű 1913 és 1927 között jelent meg, az utolsó három a szerző halálát követően. 1891-ben született meg Salamon László, álnévén Salló Tamás, romániai magyar költő, lapszerkesztő, közíró, kritikus. 1895-ben született Karl Orff, német zeneszerző és zenetanár. A 20. századi zené legérdekesebb alakja. Egyedülálló zenés színpadi műfajt teremtett, amelyben színjáték, tánc, ének és zene teljesen egyenrangú. Főműve a Carmina Burana, amit világszerte ma is nagy sikerrel játszanak. 1914-ben született Makkai László, magyar történész, egyetemi tanár. 1982-től 1985-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke. 1940 és 1944 között a Kolozsvári Egyetem tanára volt. A II. Világháború végén kénytelen volt Magyarországra menekülni, mert a román hatóságok elfogató parancsot adtak ki ellene háborús bűnösség vádjával. Jelentős munkája az Erdély története, valamint a Magyar-Román Közös Múlt című könyve. 1949-ben született meg Dunai Tamás, Jászai Mari díjas magyar színész, színigazgató, kiváló művész.

A következő percekben emlékezzünk meg azokról az emberekről, akik július 10-én leltek örök nyugalomra. 1290-ben elhunyt IV. Hun László magyar király. 1952-ben meghalt Máj Gerő, erdélyi magyar színész, filmszínész. 1968-ban halt meg Rózsa József, tanár, ifjúsági író. 1981-ben lelt örök nyugalomra Kormos Gyula, családi nevén Székely, használta a Székely Dávid családnevet is, álnevei Rákosi Péter és Szabó Dávid. Kormos Gyula erdélyi magyar újságíró, szerkesztő, író és műfordító volt. 1985-ben hunyt el Harag György, erdélyi színházi rendező, műfordító tanár. 1975-től a Kolozsvári Állami Magyar Színház főrendezője haláláig. Ehhez a korszakhoz kötődnek legnagyobb sikerei, a színházi adattárban rendezései regisztrált bemutatóinak száma 33. 1993-ban halt meg Kun Péter, az Edda művek gitárosa. 2015-ben halt meg Omás Sharif, kétszeres Golden Globe díjas egyiptomi filmszínész. Az arábiai Lawrence című monumentális angol film eposzban játszott mellékszerepet tette világhírűvé. Ettől kezdve elsősorban Hollywood foglalkoztatta, világhírű produkciók főszereplőjeként, mint például Boris Pasternak azonos című regényéből készült világsikerű alkotás, a Doktor Zsivágó, amelyben a címszerepet játszotta.

0: Az elmúlt percekben a Fike Band énekelt, a következőkben Kukta rovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Mai kuktarovatunkban egy igazi nyári finomság receptjét hozom el önöknek, ez pedig a pudingos megyleves. Lássuk, milyen hozzávalók is szükségesek, ha négy személyre készítjük. 50 dek a magozott megy, 1,2 liter víz, 1 csomag vaníliás pudingbor, 10 dek a cukor, 1 csomag vaníliás cukor, fél darab citromleve és reszelt héja, egy teáskanál őrült fahéj, 2-3 darab szegfőszeg, egy csipet só, a díszítéshez pedig mentalevél és tejszínhab. Most pedig lássuk az elkészítést. A pudingos megyleveshez a megyet megmossuk, ha szükséges kimagozzuk, majd egy lábasba tesszük. Felöntjük a vízzel, hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a szegfőszeget és a fahéjat. Közepes lángon felforraljuk, majd kb. 10 percig főzzük, amíg a megy megpuhul. Közben a pudingbort egy tálban csomómentesre keverjük a tejjel. Amikor a megy már puha, a tűz helyett alacsonyabb hőfokra állítjuk, és állandó keverés mellett hozzáöntjük a pudingos tejet a leveshez. Tovább kevergetjük, amíg a leves besűrűsödik. Ez körülbelül 2-3 percbe telik. Ezután levesszük a tűzről és megkóstoljuk, ha kell, még egy kis cukrot adunk hozzá. Majd hagyjuk szobahőmérsékleten hűlni, és ezután hűtőbe tesszük 2-3 órára legalább. Végül pedig hidegen, akár tejszínhabbal vagy

Most pedig lássuk még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek a pudingos megyleves elkészítéséhez, ha 4 személyre készítjük. 50 dl magozott megy, 1,2 liter víz, egy csomag vaníliás pudingbor, 10 dl cukor, egy csomag vaníliás cukor, fél darab citromleve és reszelt héja, egy teáskanál őrölt fahéj, 2-3 darab szegfűszeg, csipet só, a díszítéshez pedig ment a levél és tejszínhab.

igazi nyári finomság. Ha esetleg ma ezt készíteni kell, a mindmegette.hu oldalon elérhető a recept, megyleves pudinggal néven. Én Jó Készi, jó elkészítést kívánok Önöknek, és jó étvágyat!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Július 10-én Amália, Alma és Melina név.
3: Kukta rovatunkkal legközelebb holnap, ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben névnaposainkat és ünnepeltjeinket köszöntjük.
2: Július 10-én Amália, Alma és Melina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult, német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való, illetve védelem. Az Alma is az Amál kezdetű germán nevek önállósult német becézője. Ez a névelem valószínűleg az Amál gót királyi család nevéből való. Az Alma ezen kívül latin szó is, aminek jelentése kegyes vagy tápláló. A Melina bizonytalan eredetű női név. Görög eredetű jelentése lehet Mélosz szigetéről származó nő, vagy héber eredetű jelentése erőfeszítés, munka. Egyúttal a németben az Emma továbbképzésének az Emmeline névnek a rövidülése, míg Dél-Olaszországban a Carmelina rövidebb alakja. Köszöntünk tehát július 10-én minden Amália, Alma és Melina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

Ünnepeltjeinket a Bagosi Brothers Company Boldog Idők című dalával köszöntöttük. A következőkben szintén a Bagosi Brothers Company énekel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat július 10-én, péntek reggel, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, ami Marcel Proust francia regényíró, esszéista és kritikus tollából származik, és így hangzik. Egyik ember nem olyan, mint a másik. Mit számít, hercege vagy kocsis, ha helyén van a szíve meg az esze? Ez a gondolat vezérelje minket a mai napon. A következő percekben híreinket hallhatják, majd jó hír csendül, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket mondok, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra. Most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Az Oktatási Minisztérium útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. Felfüggeszthetik a jogosítványát, ha a sofőr nem fizeti ki a közlekedési bírságot. Ilia Bolozsán, Alison Hooker amerikai helyettes államtitkárt fogadta a kormánypalotában, a stratégiai együttműködés szerepelt a témák között. Négy szakszervezeti szövetség találkozókat kér a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségével a közalkalmazotti bértörvénytervezet ügyében. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. A tegnap a Facebookon közzétett útmutató ismerteti, mikor kell kitölteni a középiskolai felvételi jelentkezési lapjait, mit érdemes figyelembe venni a jelentkezés előtt, hogyan kell helyesen kitölteni a lapokat, mi történik az elektronikus elosztás után, mikor zajlik a második felvételi forduló, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy szakmai képesítés megszerzésére. A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében osztályfőnöki segítséggel július 13 és 20 között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott szakokat vagy osztályokat. Július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a 9. osztályokba. Ideiglenesen felfüggeszthetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány tegnap elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. A szabályok szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi hatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. A felfüggesztés időtartama attól függ, mekkora összeget nem fizettek be. Mindenki nem fizetett 50 lej után egy nappal hosszabb a felfüggesztés ideje. Az eljárás a 90 napos határidő lejárta utáni harmadik munkanapon lép életbe. Számol be a Digi 24. Mint írják, mielőtt erre sor kerülne, a helyi adóhatóság felszólítást küld az érintetnek. Ebben szerepel a tartozás összege, a befizetési határidő, és az is, hogy a jogosítványt mikortól függesztik fel, ha nem törlesztik a tartozást. Ha a sofőr bíróságon megtámadja a bírságot, addig nem függeszthetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Ilia Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap a Viktória palotában találkozott Alison Hookerrel, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának politikai ügyekért felelős helyettes államtitkárával. Az egyeztetés központi témái a régió biztonsági helyzetének alakulása és Románia és az USA stratégiai együttműködése voltak. A kormány közleménye szerint a kormányfő kiemelte az Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség fontosságát Románia biztonsága és fejlődése szempontjából. Alison Hooker helyettes államtitkár pedig dicsérte Románia regionális biztonsághoz való hozzájárulását. Bolozsán és Hooker ugyanakkor értékelték az ankarai NATO csúcson elért pozitív eredményeket, ahol a szövetséges vezetők kiemelték a transatlanti partnerség fontosságát, valamint azt, hogy az európai partnerek nagyobb szerepet fognak vállalni az euróatlanti biztonság megerősítésében és a védelmi ipar kapacitásainak bővítésében, miközben továbbra is támogatják Ukrajnát. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartel Nemzeti Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Nemzeti Szakszervezeti Szövetség felkérte a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A két párt vezetőségének tegnap elküldött felkérésben a szakszervezeti szövetségek leszögezik, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált 2017-es 153-as bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. Ugyanakkor a tervezett módosítások nagyrészt figyelmen kívül hagyják azokat a javaslatokat, amelyeket az országos szakszervezeti szövetségek fogalmaztak meg a 2026. június 8-ig lezajlott informális konzultációk keretében. Ezek a konzultációk egyébként pusztán formális jellegűek voltak, és rendkívül rövid idő alatt, legfeljebb 2 óra alatt zajlottak le minden egyes ágazatra vonatkozóan, nyomatékosítják. A szakszervezetek nehezményezik, hogy a kormány folytatja a tervezet elfogadására irányuló eljárást, a szociális partnerekkel való valódi és hatékony konzultáció, valamint az általuk korábban megfogalmazott észrevételek és javaslatok figyelembevétele nélkül. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Cheer Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Pál apostol Timóteushoz írt első levél első fejezetének a 18-tól 20-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete, kis Juhászné Balta Katalin, a magyarországi Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Minőségbiztosítás című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm az a rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bálkai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, első rész 18. versétől olvasom a 20. versig. 1 Timóteus 1, 18-20-ig. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hogy tanulják meg, hogy ne káromolják Istent. Isten szolgálatában nem az életkor számít. Lehet valaki gyermek, fiatal, középkorú vagy idős, Isten mindenkin keresztül tud munkálkodni. Pál Timóteust sürgeti. Ne a fiatal korát nézze, hanem álljon ki az evangélium igazsága mellett, a hamis tanítókkal szemben, akik megzavarták az evangéliumi tanítást alattomos módszereikkel. Timóteus nem hallgathat és nem maradhat semleges. Döntést kell hoznia, és ezt nyilvánvalóvá kell tennie. Mint apa a fiát, mint lelki gyermekét emlékezteti a felszentelésére, amikor proféciával kapott megerősítést. Hogy mi volt ez a profécia, azt nem tudjuk, de kétségtelenül olyan kegyelmi ajándékot kapott Istentől, ami alkalmassá tette hivatalának betöltésére. Pál arra biztatja Timóteust, hogy ne féljen megharcolni a hitharcát. A tévejgő tanításokkal szemben védje meg az igaz hitet. A gyülekezet körében megjelentek olyanok, akik eltorzítják és tagadják Isten kijelentett igazságát. Most a hitvédelemnek a harcát kell felvennie. A lélek kardjára lesz szüksége, amely az Isten beszéde, Efézus 6.17. Az apostoli hitet kell védelmeznie, miközben a jó lelkiismeretét meg kell tartania. Említést tesz Pál két tévtanítóról is, az egyik Himenaiosz, feltehetően az az eretnek volt, aki azt tanította, hogy a feltámadás már megtörtént. A másik tévtanító Alexandrosz. Ők ketten az Istentől való apostoli tanítást, ma úgy mondanánk, hogy a Szent Írást szándékosan visszautasították. Ezek a tévejgők a hitet és a jó lelki ismeretet elvetették. Nem engedtek az igazságnak, inkább feltartóztatták azt. Pál ezt írja róluk. Átadtam őket a sátánnak. Mit jelent ez? Kiközösítették a gyülekezetből. Akivel ez megtörténik, az a világba kerül vissza, vagyis a világba, a sátán birodalmába. De ez nem végleges helyzetet jelent, inkább javító célzattal történik. Ha belátják Istent káromló tévejgésüket, visszatérhetnek a gyülekezet közösségébe. Az egyház az a hely, ahol az egyház tagjai Krisztust dicsőítik, az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket, ahol Isten igazságát magasra emelik, Jézus Krisztus kereszt halálának az evangéliumnak a hirdetésével, hogy a bűn hatalmából az Isten békességébe kerüljenek a hívő lelkek. Semmiképpen nem azt tanácsolja Pál, hogy Timóteus hagyja el a gyülekezetet, hanem maradjon a helyén, és harcoljon az igazságért a tévejgésekkel szemben. Harcold meg a hit nemes harcát. Egyszer egy 112 éves asszonyt megkérdeztek, hogy mi a hosszú élet titka. Elmondta, hogy 6 éves volt, amikor édesanyjával a Titanic hajó fedélzetén ültek. Mielőtt a hatalmas, utas szállító, luxus gőzös kiment volna a nyílt óceánra, megállt néhány kikötőben. Különböző árukat vett fel, zöldségeket, gyümölcsöt, húsokat,
tejterméket, dohányt, mézet, és így tovább. Valamint felszálltak az utasok. Én az édesanyámmal fent voltunk a Titanikon, mondta az idős hölgy. Mielőtt a hajó kifutott volna a nyílt óceánra, az utolsó kikötőben az édesanyám megfogta a kezemet, és ezt mondta. Kislányom, mi most erről a hajóról leszállunk. Ez a hosszú élet titka. Leszállni a süllyedő hajóról, mondta az idős asszony. Ez a hit és a jó lelkiismeret titka. Leszállni, kiszállni a bűnből, a tévejgésből, a világból, ami felemészt. Lehet ez az ember életében egy hazugság, egy rossz kapcsolat, valamilyen szenvedély, alkohol, kábítószer, falánkság, valamilyen hitbeli tévejgés, haragos szív, ami nem tud megbocsátani, bosszú, bármi, amely nem egyezik Isten akaratával. A hosszú élet titka, leszállni a süllyedő hajóról, a világi gondolkodásból kiszállni és Isten gyülekezetéhez tartozni. Mi az a te életedben, amely romlásba visz? A hitet és a jó lelkiismeretet őrizni kell. A Szentlélek megtanít titeket mindenre. Azt mondja Jézus a János 14:26-ban, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Hogy eszünkbe jusson Jézus szava, ahhoz olvasnunk kell a Bibliát minden nap. Szükséges imádkoznunk, beszélni a megváltónkkal. Isten házában, a templomban együtt dicsérhetjük keresztjén hittestvéreinkkel a mi Urunkat. Együtt hallgathatjuk Isten igéjét, a prédikációt, és együtt részesedünk az Úrvacsorában. Krisztussal és a hívők közösségével, hogy megerősödjünk az élettengerén. Egy nap pedig, amikor testünk elgyengül, erőnk elhagy, utunk véget ér, megérkezünk mennyei hazánkba, ahol vég nélkül áldjuk majd az Urat. Köszönjük, Krisztusunk, hogy tanítasz, hogy védelmezzük az igaz hitet. Köszönjük, hogy a Golgotai kereszten minden bűnünkért meghaltál. Kérünk feltámadásod ereje, szent lelked hatalma töltse be a szívünket. Buzdíts, Urunk, hogy álljunk ki a hitünk mellett. Segíts, hogy mindezt határozottan, de szeliden tegyük. Lelked segítségével, mert egyedül nem megy. Irgalmaz nekünk, hogy ne alkudjunk meg a világgal, a bűnnel. Légy segítségünkre e mai napon is, hogy megharcoljuk a hit nemes harcát. Szeliden, megalkuvás nélkül. Tarts meg bennünket, Atyánk, a Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Isten üzenete kis juhászné Balta Katalina magyarországi szabolcs-bákai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Pál apostol Timóteushoz írt első levele, első fejezetének a 18-tól 20-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Minőségbiztosítás című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

Minőségbiztosítás. Amit gondolunk, azt ki is kell mondanunk. Amit kimondunk, azt tennünk is kell. Amit teszünk, azzá lennünk is kell.

Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. János első levele 3. részének 7. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, minőségbiztosítás című részt felolvasta Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
3: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat. Önök az Agnus Rádió július 10-i péntek reggeli ébresztő információs magazin műsorát hallgatják. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Marcel Proust francia regényíró, esszéista és kritikus tollából származik, és így hangzik. Egyik ember nem olyan, mint a másik. Mit számít, hercege vagy kocsis, ha helyén van a szíve meg az esze? A következőkben hír összefoglalónk jön, utána aktuális összeállításunk következik. A következőkben rövid híreinket hallhatják.

0: Híreink először címszavakban. Az Oktatási Minisztérium útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. Felfüggeszthetik a jogosítványát, ha a sofőr nem fizeti ki a közlekedési bírságot. Ilja Bolozsán, Alison Hooker amerikai helyettes államtitkárt fogadta a kormánypalotában, a stratégiai együttműködés szerepelt a témák között. Négy szakszervezeti szövetség találkozókat kér a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségével a közalkalmazotti bértörvénytervezet ügyében. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében osztályfőnöki segítséggel július 13 és 20 között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott szakokat vagy osztályokat. Július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a 9. osztályokba. Ideiglenesen felfüggeszthetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány tegnap elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. A szabályok szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi hatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap a Viktória palotában találkozott Alison Hookerrel, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának politikai ügyekért felelős helyettes államtitkárával. Az egyeztetés központi témái a régió biztonsági helyzetének alakulása és Románia és az USA stratégiai együttműködése voltak. A kormány közleménye szerint a kormányfő kiemelte az Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség fontosságát Románia biztonsága és fejlődése szempontjából. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartel Nemzeti Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Nemzeti Szakszervezeti Szövetség felkérte a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A két párt vezetőségének tegnap elküldött felkérésben a szakszervezeti szövetségek leszögezik, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált 2017-es 153-as bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. A szakszervezetek nehezményezik, hogy a kormány folytatja a tervezet elfogadására irányítását, eljárást, a szociális partnerekkel való valódi és hatékony konzultáció, valamint az általuk korábban megfogalmazott észrevételek és javaslatok figyelembevétele nélkül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Délben kezdődő Örmény Udvar Fesztiválról. A következő percekben egy különleges könyvbemutatóra látogatunk el. A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyerekeknek című ifjúsági kötetet, amely a mai 7-12 éves korosztály számára hozza közelebb az Ó és Új Szövetség világát. Gyakornokunk Seres Enikő Aliz a helyszínen beszélgetett a kötet szerzőivel, Varsányi Józseffel, valamint a könyv csodálatos képi világát megalkotó fiatal erdélyi illusztrátorral, Blénesi Abigéllel. A következőkben ezt hallhatjuk.
1: Elsősorban egy közös kérdést szeretnék feltenni mindkettőjüknek. A könyv leírásában az áll, hogy a kötet az Ó és Új Szövetség legfontosabb történeteit dolgozza fel a mai 7 és 12 éves korosztály számára, ugye? És mennyire volt nehéz megtalálni azt a hangot és képi világot, ami a mai tableteken, okostelefonokon nevelkedett generációt is meg tudja fogni?
2: A szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
3: Hát mivel én is ebbe a generációba tartozok, ezért nekem nem okozott egyáltalán gondot.
1: És akkor most önhöz lenne elsősorban három kérdésem. 23 bibliai történet kapott helyet a könyvben a világ teremtésétől egészen Pál apostol megtéréséig. És mi alapján választotta ki pont ezt a 23-at? Volt-e olyan személyes kedvenc, aminek mindenképpen be kellett kerülnie?
2: Hát talán nem igyekeztem azokat a közismertebb történeteket válogatni, amik talán képileg is izgalmasabbak, érdekesebbek, ábrázolhatóak. Volt egy-kettő, amit aztán végül ki is hagytunk belőle, mert szorított a határidő, meg egy kicsit talán túl sok is lett volna a könyvbe. Lényegében ennyi volt csak.
1: Akkor lényegében megtalálta az egyensúlyt, hogy akkor mi kerüljön be, és mire kerüljön be. A második kérdésem az lenne, hogy ugye a leírás hangsúlyozza, hogy a könyv egyszerre nyújt elkölcsi tanulságokat, és érzelmi mintákat a gyerekeknek, és hogyan sikerült egyensúlyozni a között, hogy a szöveg élvezetes, irodalmi maradjon, de ne váljon szárazon nevelő célzatúvá.
2: Igen, hát megint azt tudom ismételni, hogy lényegében csak egyszerűsítettem a szöveget, ez valamelyes megmaradt a Biblia saját szövege, ami a témaválasztásokból adódóan érdekes, izgalmas történetek, például a Jónás a cethal gyomrában vagy szájában egy nagyon csodálatos képet sikerült Abigélnek ebből csinálnia. A bűnbeesés története, a világteremtés, ezt is, hogy lehet ez képi formában megrajzolni. Szerintem egészen zseniális ötlettel sikerült Abigélnek megvalósítania. Dávid és Góliát, tehát ezek a közismert történeteket válogattam. Az Új Szövetségből is a legismertebbek, Péter megtagadja Jézust, Pál apostol megtérése, Jézus születése, ez kétféle módon is él a köztudatban, a Lukács féle betlehemi kis Jézus, meg a Máté féle betlehemi csillagos, meg a három bölcsnek a képe, mind a kettőt megrajzolta.
1: Az utolsó kérdésem az lenne önhöz, hogy ugye a történetek kulturális hátteret is nyújtanak a gyerekeknek, és mennyire volt fontos önnek, hogy a vallási tanításokon túl a bibliai kor világát, történelmi környezetét is közelebb hozza a mai olvasókhoz?
2: Ez egy kicsit túl sok lett volna egy könyv számára. Egy példát tudnék talán mondani, amikor kimondottan a történetbe is bele kellett egy kicsit bonyolódni. Dávid története számomra nem teljesen egyértelmű, ahogy a Bibliát olvasom, mint ha két különböző személyről volna szó. Lantos énekes Dávid, aki egy pártus énekmondó lehetett, akit azért hívott Saul az udvarába, mert idegbetegségben szenvedett, és a zenével gyógyítatta magát. De szó van ugyanitt egy másikféle Dávidról, aki hadvezér, és gundart is költenek Saulról, hogy Saul legyőzött 100

0: filiszteust, de Dávid ezret. Család történetileg is abból a családból származik. Dávid onnan az utódját kiválasztják Saulnak.
1: És akkor most Abigail hozzád fordulok. Ugye téged a kötet leírásában fiatal erdélyi csoda gyerekként említenek, és minden fejezethez készítettél egy-egy oldalas színes illusztrációt, és hogyan élted meg ezt a felkérést, és milyen technikával, milyen hangulatvilággal próbáltad közelebb hozni a bibliai karaktereket a gyerekekhez?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hát most, hogy a technikára térjek ki, a gyakorlati dolgokra, én digitálisan készítettem ezeket, ugye hát ez is közel áll a mai gyerekekhez, hát a digitális világban, és hozzám is közel áll, nyilván én is ebben a generációban nőttem fel. Procreate-ben készítettem, az egy digitális rajzoló program, hogy hogyan tudtam közelebb hozni. Hát mindenképp nem akartam lebutítani a történeteket. Én tudom azt, hogy a gyerekeknek nagyon jó a felfogó képességük, és hogy próbáltam azért mégis egy komolyságot adni neki, hogy komolyan lehessen venni azt, amit én közölni próbálok, és a bibliai történeteket is. Hogy illusztráció, de mégis azért legyen valami belőlem is az a komolyság.
1: És ugye a mai könyvbemutatón együtt beszélgettetek, és mennyire volt szoros az együttműködés? Kaptál teljesen szabad kezet a képek megalkotásakor, vagy a szövegírás közben folyamatosan egyeztettétek az elképzeléseket?
2: Én Jóska bácsitól teljesen szabad kezet kaptam, ő rám bízta azt, hogy én hogyan látom ezeket a történeteket, hogyan szeretném ábrázolni. Teljesen gördülékenyen ment ez a kapcsolat, e-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot, beszéltünk, utólag beszéltünk inkább az illusztrációkról. Nekem a kézirat el volt küldve, és igen, teljesen szabad kezet kaptam.
1: Ez nagyon jó hallani. És az utolsó kérdés hozzád, hogy ugye a Biblia világa tele van szimbólumokkal, és gondoljunk csak ugye a kígyóra, a bárkára vagy a csillagokra, és hogyan közelítettél ezekhez a jelképekhez? Próbáltál teljesen hű maradni a hagyományos ábrázolásokhoz, vagy szerettél volna belevinni egy kis modern, sajátos látásmódot is?
2: Hát igazából mind a kettőből volt, de én akkor is a hagyományokhoz tartottam magam, mindenképpen a hagyományos ábrázolásmódokhoz kötöttem magam, mivel tudom azt, hogy ugye általában a gyerekek is ezekhez tartják magukat, ezekről hallanak a szüleiktől, és szerettem volna felismerhetővé tenni ezeket a szimbólumokat mindenképpen.
1: Rendben, köszönöm szépen, és egy záró kérdésem még lenne, hogy mit kívántok, mi legyen az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit a 7 és 12 éves gyerek magával visz, miután becsukta ezt a könyvet?
0: Hát szerintem az a lényeg, hogy kinyissák fel, meglátják a címlapot, félek, hogy kevés gyereknek a fantáziáját mozgatja meg annyira, hogy megvegye a könyvet. Ha már becsukják, addigra remélem, hogy tényleg feltöltöttek.
1: Biztosan feltöltöttek, biztosan. És neked, Abigail?
2: Szeretném azért, hogy megismerjék a Biblia világát, a hittant, és mindenképpen közelebb kerüljenek valamennyire Istenhez.
1: Biztosan segíteni fog nekik. Köszönöm szépen.
3: Az elmúlt percekben gyakornokunk Seres Enikő Alíz Valsányi Józseffel, valamint Blénesi Abigéllel beszélgetett. Most pedig térjünk át az Örmény Udvar Fesztiválra. Ma délben kezdődik az Örmény Udvar Fesztivál a Kolozsvári Néprajzi Múzeum udvarán, amely során közelebbről is megismerhetjük az erdélyi örményeket és kultúrájukat. Színes programmal, bazárral, könyv- és táncbemutatókkal várják az érdeklődőket, akik egy különleges fafúvós örményhangszert, a dudukot is megismerhetik. A fesztiválról és a romániai Örmény Szövetség székházáról Anka Pált, a szövetség alelnökét, Janicskó Mihály Noémi kérdezte.
4: Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Anka Pált, a Romániai Örmények Szövetsége Kolozsvári Fiók Szervezetének az alelnökét. Hát én eddig, akit kérdeztem, vagy akivel beszéltem és feldobtam neki a témát, ő még a Romániai Örmények Szövetsége Kolozsvári Fiók Szervezetének a székházáról nem hallott és nem ismerte, pedig én jártam ott, és úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes hely és nagyon sok érdekes dolgot lehet találni. Pali, kérlek, mesélj egy kicsit erről, hogy mióta van ez a székház, mi található ott, és meg lehet-e látogatni esetleg?
5: Igen, nekünk ez a székházunk gyakorlatilag egy múzeum téré lett kialakítva, és eddig még így nem vetődött fel a kérdés, hogy látogatható-e vagy sem, de nyilván látogatható is. ez a 90-es évek derekán jött létre, amikor is megalakult ez a fiók szervezet, és egy magánlakást lett gyakorlatilag megvéve és átalakítva székházzá. Itt mindenféle örmény vonatkozású, erdélyi örmény vonatkozású tárgy található. Gyakorlatilag, ahogy már mondtam, múzeumot alakítottunk ki. Festményektől elkezdve könyvekig, amiket kiadnak Románia szerte az örmények, vagy az örmény kiadó, illetve nagyjából szamosújvári készítésű kézi szőnyegek, perzsa szőnyegek, úgynevezett perzsa szőnyegek, illetve szép korabeli, tehát inkább ilyen 18. század végi, 19. század elejé kosztümök. Illetve használati tárgyak, régi használati tárgyak. Mind az örmény kultúrához és az örmény jelenléthez, erdélyi örmény jelenléthez kötődő múltbeli erekjék.
4: Tehát minden, ami ott található, az Erdélyből származik igazából.
5: Erdélyből származik, illetve van egy pár irat és könyv, amelyik hát gyakorlatilag van a szövetségnek, az örmény szövetségnek egy kiadója, az Ararat nevezetű kiadó, onnan származnak könyveknek a többsége. És nem mindegyik erdélyi vonatkozású, hanem viszont mindegyik örmény vonatkozású, illetve az örmény történelmet, örmény kultúrát tükrözi.
4: És hogyha jól gondolom, akkor bizonyos eseményeknek is otthon szokott adni ez a székház.
5: Igen, adva lévén, hogy nekünk több ünnepélyes alkalmunk van, amit illetve nem annyira ünnepély, mint megemlékezés. A székházban össze szoktunk gyűlni, és meg szoktuk ülni az eseményeknek, tehát a fontos eseményeknek, az örmény népnek a fontos eseményének a napját. Az első ilyen az évben az április 24-e, amikor a világon mindenhol az örmény diaszporában, de úgy nyilvánvaló Örményországban megemlékeznek az örmény genocidiumról. Utána pedig Romániában nagy kivétel, mert megszavazta a román parlament azt, hogy van az örmény kultúrának a napja, azt is meg szoktuk ülni, és van egy nagyon is erdélyi vonatkozású díjunk, amit minden évben kiosztunk, ez a Szongott Kristóf díj, amelyik olyan személyiségekhez szokott eljutni, akik kiválóan vagy kirívóan támogatják, illetve örökítik meg az örmény kultúrát.
4: És van olyan alkalmatok is, amikor kiléptek a székházból, és a várost is bevonjátok, meghívjátok, úgymond hozzátok, hogy közelebbről is megismerjék az örmény kultúrát.
5: Igen, hát 2019 óta, most már 7. alkalommal az idén, érdekes módon, hogy a pandémia alatt is megtartottuk, szóval azért következetesek próbáltunk maradni. Tartjuk az úgynevezett örmény udvart. Először tartottuk a színhelyként a Szépművészeti Múzeumnak az udvarán, most pedig hát úgymond egy bensőségesebb teret találtunk rá, ez pedig a Népművészeti Múzeumnak az udvara. És valóban ezen a hétvégén, július 10-én és 11-én, pénteken és szombaton az örmény udvar keretén belül, ami, ahogy mondtam, a közhíren a Redutnak az udvarába, meg fogjuk tartani a 7. örmény udvart, ahol képkiállítást fogunk tartani, örménytáncokat, de más nemzetiségeknek a táncát is fogják tudni a kedves látogatók élvezni. Könyvbemutató lesz, filmvetítés lesz, bazár lesz, úgyhogy érdemes lenne eljönni 10-én, 11-én a Redut felé és benézni, mert egy érdekes és szerintem nagyon is szép színfoltja az örmény közösség Kolozsvárnak, de Erdélynek is.
4: És ez egy ingyenes rendezvény.
5: És ez egy ingyenesen belépető rendezvény. Persze, amit a bazárban árulnak a kedves kereskedők, az ez évről évre van, és ameddig mi ezt fogjuk tudni csinálni, addig nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, mert ez az alkalom, amikor megmutatjuk, hogy kik is az örmények itt Erdélyben, mivel foglalkoznak kézművességgel szempontjából, illetve kulturális téren még mit számít az, hogy számítunk kulturális téren is. Hát mellesleg meg szeretném jegyezni azt, hogy persze ez egy más hivatkozás, de mondjuk a Román Író Szövetségnek az elnöke, az egy örmény.
4: És akkor nevezzük is meg.
5: Varuzsán Vozganyán úr személyében, aki a Romániai Örmény Szövetségnek az elnöke, illetve hát volt miniszter is, és képviselő is. És ő, neki lesz egy könyvbemutatója. Tehát ő személyesen eljön, hogy íroktól elkezdve, ugye, ahogy mondtam, képkiállítás, filmvetítés, tánc, koncertek lesz, klasszikus koncert lesz, örményzenekoncert, és ami egy nagyon kiváló hangszer, az a lélekhez szóló duduk, egy fúvó hangszer, ami nagyon úgy meg tudja rezgetni a lelket azzal a jellegzetes hangjával. Nagyon szép előadások lesznek.
3: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi kérdezte Anka Pált a Romániai Örmény Szövetség székházáról, a Romániai Örmény Szövetség alelnökét. A következőkben a nap áhítatát hallgathatják meg.

Mai áhítatunk címe: Mindennapi kenyerünk. Megáldotta és megtörte a kenyereket. Máté evangéliumának 14. fejezetének 19. verse. A következő percekben Iris Elderson, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Kora reggel csendben dolgoztam a konyhában. Gondosan kimértem az élesztőt, a lisztet, a cukrot és egy csipet sót. Ahogy összekevertem a hozzávalókat, az Úr imádsága jutott eszembe. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Elkészítve a tésztát, meleg helyen hagytam kelni, azután leültem egy kicsit, és elgondolkodtam, hogy milyen sokszor hadaltam el már a mi atyánkat anélkül, hogy elgondolkodtam volna a szavakon. Később, ahogy gyúrtam és formáztam a tésztát, eszembe jutott, hogy Jézus hogyan törte meg a kenyeret, emelte az ég felé, és adott hálát Istennek. Elgondolkodtam, Jézus vajon miért volt hálás? Hálás volt-e a földművesért, aki elültette a parányi búzaszemet? A napsugárért, amely felmelegítette a földet, és lehetővé tette a búza növekedését? A szelíd esőért, amely életet adott annak az apró búzaszemnek? Később, amikor a frissen sült kenyér illata betöltötte a konyhát, arra gondoltam, hogy Jézus bizonyára hálás volt a természet csodájáért, a napért, az esőért, és mindenért, ami egy egyszerű kenyér elkészítéséhez szükséges. Mi is emlékezhetünk azokra, akiknek a keze munkája segített megteremteni a kenyeret, amelyet eszünk és tekintetünk az égre emelve hálát mondhatunk Istennek.

Imádkozzunk! Istenünk, gyakran természetesnek vesszük végtelen jóságodat. Segíts emlékezni, hogy az asztalunkon lévő ételt te adod, és szereteted nélkül semmink sem lenne. Ámen.

Mindenben a teremtő kezét láthatom, mondja ezt Iris Elderson, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy meglássuk Istent a hétköznapi dolgokban.

Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.hu honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre, illetve sok más érdekességre számíthatnak. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.hu e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, amely Marcel Proust, francia regényíró, esszéista és kritikus tollából származik, és így hangzik. Egyik ember nem olyan, mint a másik. Mit számít, hercege vagy kocsis, ha helyén van a szíve, meg az esze? Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és áldott napot kívánok önöknek. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12-től.

0: Híreink először címszavakban. Az Oktatási Minisztérium útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. Felfüggeszthetik a jogosítványát, ha a sofőr nem fizeti ki a közlekedési bírságot. Ilie Bolozsán, Alison Hooker amerikai helyettes államtitkárt fogadta a kormánypalotában, a stratégiai együttműködés szerepelt a témák között. Négy szakszervezeti szövetség találkozókat kér a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségével a közalkalmazotti bértörvénytervezet ügyében. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. A tegnap a Facebookon közzétett útmutató ismerteti, mikor kell kitölteni a középiskolai felvételi jelentkezési lapjait, mit érdemes figyelembe venni a jelentkezés előtt, hogyan kell helyesen kitölteni a lapokat, mi történik az elektronikus elosztás után, mikor zajlik a második felvételi forduló, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy szakmai képesítés megszerzésére. A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében osztályfőnöki segítséggel július 13 és 20 között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott szakokat vagy osztályokat. Július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a 9. osztályokba. Ideiglenesen felfüggeszthetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány tegnap elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. A szabályok szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi hatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. A felfüggesztés időtartama attól függ, mekkora összeget nem fizettek be. Mindenki nem fizetett 50 lej után egy nappal hosszabb a felfüggesztés ideje. Az eljárás a 90 napos határidő lejárta utáni harmadik munkanapon lép életbe. Számol be a Digi24. Mint írják, mielőtt erre sor kerülne, a helyi adóhatóság felszólítást küld az érintetnek. Ebben szerepel a tartozás összege, a befizetési határidő, és az is, hogy a jogosítványt mikortól függesztik fel, ha nem törlesztik a tartozást. Ha a sofőr bíróságon megtámadja a bírságot, addig nem függeszthetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap a Victoria palotában találkozott Alison Hookerrel, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának politikai ügyekért felelős helyettes államtitkárával. Az egyeztetés központi témái a régió biztonsági helyzetének alakulása és Románia és az USA stratégiai együttműködése voltak. A kormány közleménye szerint a kormányfő kiemelte az Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség fontosságát Románia biztonsága és fejlődése szempontjából. Alison Hooker helyettes államtitkár pedig dicsérte Románia regionális biztonsághoz való hozzájárulását. Bolozsán és Hooker ugyanakkor értékelték az ankarai NATO csúcson elért pozitív eredményeket, ahol a szövetséges vezetők kiemelték a transatlanti partnerség fontosságát, valamint azt, hogy az európai partnerek nagyobb szerepet fognak vállalni az euróatlanti biztonság megerősítésében és a védelmi ipar kapacitásainak bővítésében, miközben továbbra is támogatják Ukrajnát. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartel Nemzeti Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Nemzeti Szakszervezeti Szövetség felkérte a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A két párt vezetőségének tegnap elküldött felkérésben a szakszervezeti szövetségek leszögezik, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált 2017-es 153-as bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. Ugyanakkor a tervezett módosítások nagyrészt figyelmen kívül hagyják azokat a javaslatokat, amelyeket az Országos Szakszervezeti Szövetségek fogalmaztak meg a 2026. június 8-ig lezajlott informális konzultációk keretében. Ezek a konzultációk egyébként pusztán formális jellegűek voltak, és rendkívül rövid idő alatt, legfeljebb 2 óra alatt zajlottak le minden egyes ágazatra vonatkozóan, nyomatékosítják. A szakszervezetek nehezményezik, hogy a kormány folytatja a tervezet elfogadására irányuló eljárást, a szociális partnerekkel való valódi és hatékony konzultáció, valamint az általuk korábban megfogalmazott észrevételek és javaslatok figyelembevétele nélkül. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
2: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyere.

0: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit! Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
3: Az Istennel való kapcsolat, a róla való beszélgetés, ez nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
2: Ötödik alkalommal rendezte meg a Tiszán inneni Református Egyházkerület azt a találkozót, melynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák egy nagy közösség részei.
4: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjtalbum, ennek a Böjtalbumnak az anyagából készült kiállítás.
2: A vackor íze, a bibliai énekek és a gyermekkor hite.
5: És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásúra időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül, az aranymondásokon, a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyáz ránk.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemere Judittal, a beregszászi református gyülekezet lelkésznőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
1: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
2: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam, tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk, a gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök, tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház? Vagy mihez viszonyítva nagy? Vagy mit jelent az, hogy hatalmas? Mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik. Vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdések foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy is, és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
1: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
2: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy nem tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
1: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy hittanóra keretein belül.
2: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc, ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel, vagy egy igei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá, nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém, és elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit odavinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért tehát sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
1: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdést, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökél, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
2: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy hagyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
1: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Ezt szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki kistenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
2: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat. Választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám egy gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
1: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
2: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni. Nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem. Hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek, hangosan, velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni. De ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megére az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Istennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
0: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk.

0: Az anyország. Ötödik alkalommal rendezte meg a Tiszán inneni református egyházkerület azt a találkozót, melynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák, egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású esemény neki már hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvara adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A programkínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettes fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért. Bódis Attila interjúja.
1: Hogyan, milyen módon csatlakozik itt a gyülekezeti alkalomhoz?
2: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjtalbum, ennek a Böjtalbumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába.
1: Megelőzve az eseményeket egy kicsit és kettészedve, a könyvbemutató az nagyjából miről fog zajlani, mit kaphatnak majd a résztvevők?
2: Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egy házunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjtalbum is. Úgy beszéltük meg Zoltánnal, hogy az első felében én kérdezem őt, a második felében pedig ő kérdez majd engem az albumról.
1: Átkötve a kiállításra, úgymond az album és a kiállítás az hogyan alakult ki, ha jól tudom, kéz a kézben jártak?
2: Igen, kéz a kézben jártak. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a Nagybőjt időszakán vezeti végig az olvasót, a Nagybőjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a Nagybőjt napjain pedig ezeknek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a Böjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.
1: Kiállítással, illetve akár az albummal, most főleg a kiállításon lenne a hangsúly, mit szeretne elérni, mit

0: szeretne megmutatni?
1: Ez egy nehéz kérdés. Én inkább abban gondolkodom, hogy nekem volt egy nagyon erős élményem a Böjt albumhoz kapcsolódóan, Böjt album készítésének a menetében. Úgy indult ez az egész próbálkozás, hogy én nagyon szeretem Szikszait. Böjtben is olvastam, és kerestem azt kicsit kutatóként is, hogy vajon a Nagy Böjt tematikája egy 18. századi protestáns imádságírónak az imádságaiban megtalálható-e, és ahogy ezt kerestem, találtam olyan imádságokat, amik a Böjthöz kapcsolódnak, és úgy döntöttem, hogy a saját Böjtömet ezek mentén élem végig, és ahogy jöttem-mentem a városban, úgy rájöttem, hogy egészen máshogy kezdem el látni a világot az imaszövegeken keresztül, ahogy azok dolgoznak bennem, mint azok nélkül. Én abban vagyok inkább érdekelt, vagy azt szeretném átadni, vagy azt szeretném elérni, hogy azok, akik az albumot használják, illetve akik most a kiállítást nézik, azok is kezdjenek el más szemmel nézni a világra. Ez egy nagyon kálvinista gondolat, hogy az Isten kijelentésének terepe hordozója a világunk, csak ezt el szoktuk felejteni. Néha még a természettel kapcsolatosan ezt így érezzük, hogy ó, milyen gyönyörű táj, és az Isten milyen gyönyörű dolgokat teremtett, de lehet az Isten kijelentésének hordozója egy töredezett aszfalt, és mellette a kutya lábnyoma, hogyha megpróbálunk úgy tekinteni rá, feltesszük a kérdést, hogy ez miért fontos, mit hordozhat ez. Ebben az elmélyülésben, kérdésfeltevésben szeretném én, ha nem is annyira vezetni, inkább inspirálni azokat, akik megnézik a kiállítást.
0: Hogyan látja ez a mostani nagy alkalom, a gyülekezeti találkozó miért jelentős?
1: Nálunk van egy nagyon jó szak a teológián, a református közösségfejlesztő szak, és a közösségfejlesztők között egy ilyen, hát tulajdonképpen közhely, persze támadjuk is ezt a közhelyet, de akkor is egy közhely, hogy egy közösség hiányos, közösség deficites társadalomban élünk. Én azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, amikor az embereknek lehetőségük van találkozni egymással, sőt, minden olyan alkalom, ahol a közösségeknek lehetőségük van találkozni egymással, egymást erősíthetik. Egyszerűen csak találkoznak, és az egymás jelenlétében gazdagodnak az egymás jelenlétével, nem kell ott még beszélni sem túl sokat, csak jelen lenni egymás mellett. Minden ilyen alkalom nagyon fontos, mert ezeket a szálakat, amik összekötnek bennünket, ezeket kellene erősíteni. És én annak örülök, hogy ennek a rendezvénynek már hosszú ideje a Pataki Kollégium ad otthont, és most talán mi is elkezdünk nem csak otthont adni ennek a rendezvénynek, hanem bekapcsolódni ennek a rendezvénynek, és a közösségépítésnek a folyamatába, akár egy könyvemutatóval, akár egy ilyen kiállítással.
2: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.

0: Erdély, mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének? Egy megtanult aranymondás? Vagy éppen a málne és a vackor íze? Hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontos ma is a vallásóra? A Hitmorzsák legújabb részében Bodó Előd Barna, mezőpanit polgármester osztja meg személyes emlékeit. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Mezőpanitban születtem, és itt nőttem fel, ami azt is jelenti, hogy az itteni református közösségnek az életébe kapcsolódtam be kiskorom óta. Ez nem feltétlenül önkéntes döntés, hiszen még a gyerek talán nem tudja, hogy mik azok a helyek, ahova érdemes elmenni, meg egyáltalán az Isten képe egy gyereknek talán teljesen más, mint amit később aztán megtanulunk. A családom az ugyan templomban járó család volt, de alapvetően a vasárnapi istentisztelet látogatásán kívül különösebben nem volt más hitéleti gyakorlat az életünkben. Viszont van két bátyám, és ők már nagyobbak, mint én, ezért ők vittek engem. Szüleim küldtek, ők vittek engem az elején vallásórára. Aztán később majd a konfirmáció után ifibe is. Úgyhogy a vasárnapi vallásórák emléke ma is él bennem. Különösen azért, mert olyan elemekkel voltak tele, ami a gyerek számára érdekesek, hiszen nem csak arról szóltak nálunk a vallásórák, hogy a történeteket meséltek és elmondták a gyerek számára emészthető módon a bibliai történeteket, hanem volt aranymondás tanulás, volt éneklés, és talán azok a képi, érzelmi részek maradtak meg leginkább bennem, ami most is előtte van, amikor ilyen nagy füzetekben, nagy betűkkel és rajzokkal voltak az énekszövegek felírva, azt tartotta fel a vallásóra vezető, és akkor így énekeltünk. Néha még mozogtunk is hozzá, hogyha olyan volt a dal. És mindeniknek, szinte mindeniknek arról szólt az üzenete, hogy Jézus szeret, hogy a szívünkbe lát, hogy velünk akar lenni, hogy már gyerekkorban közel akar jönni hozzánk, és bár ezt akkor még különösebben nem értettem, de éreztem és tudtam, hogy itt van valaki, van valami, ami nagyon szeret minket, már gyerekkorban is, független attól, hogy milyenek vagyunk, vagy mások mit mondanak rólunk. És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásóra időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül, az aranymondásokon, a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyáz ránk.
1: És itt a vallásórákon maradva, hogyha visszagondol ezekre, azon túl, amit már elmondott, mi az első illat, hang vagy tárgy, ami eszébe jut?
2: Van néhány olyan gyerekdal, amit akkor tanultam, és azokat ma is az én gyerekeimnek eléneklem. Valamit gitárral is lehet játszani, azt megpróbálom eljátszani nekik, hogy már most gyerekkorban nekem a dallamok vannak inkább, leginkább előttem a dallamok ragadtak meg és fogtak meg. Egy-két konkrét gyerekdal, de még egy másik történetet is érdemes elmondani az Úrral való találkozás kapcsán. Volt egy távoli rokonunk, akik a hetet napot ünneplő adventista gyülekezethez tartoztak. Ő volt Sárika néni, az ottani gondnok. Mint távoli rokon, néha meglátogattuk, minket gyerekeket odavitt, és ő mindig énekelt nekünk, keresztény dalokat énekelt nekünk, történeteket mondott. Arra határozottan emlékszem, hogyha most társítani kellene valamivel, neki mindig finom gyümölcsök voltak a kertjében. Málna, körte és mindenféle finomság, és valahogy ezek a dolgok. Volt egyfajta vackor, ami azóta sajnos nem is láttam sehol. Viszont mindig, amikor Sárika nénihez mentünk, akkor tudtuk, hogy valami szép dalt, éneket fogunk tanulni, és gyümölcsöt fogunk enni. Úgyhogy gyerekkoromban ez a két dolog nagyjából egy időben, ha nem is ugyanazt jelentette, de társultak. Hogyha málna szezon volt, vagy hogyha gyümölcsöket ettünk, akkor ezek a dalok jutottak eszembe, és természetesen a dalok által azoknak a teremtője, azoknak a gyümölcsöknek a teremtője is, aminek éppen a szezonja volt. Ugye ez is egy érdekes élmény, tehát a dallamok, a zene, azok tartalma és némiképp gyerekkorom egy bizonyos időszakában a gyümölcsök és azok zamata emlékeztetett a felséges Istenre.
1: Mi volt az a mondat vagy bibliai történet, ami akkor gyerekként akár mesének tűnt, de felnőttként iránytűvé vált az életében?
2: Talán az egyik ilyen a példázatok közül, amiket Jézus mondott, ugyan nagyon sok ószövetségi történetet elmondtuk, úgyhogy kettő is van. Az egyik a példázatok kapcsán a szőlő és a szőlőtőnek a története, a szőlőtő mint jelkép, a szőlővesszők, és ugye ezeknek az élete, hogyha azok gyümölcsöt teremnek, ott maradnak, megmetszi, letisztogatja őket, ha nem, akkor azok levágásra kerülnek. Nekünk volt az udvaron szőlőnk, láttam édesapámat, hogy metszegeti a szőlőt, össze tudtam társítani ezt a dolgot, később értettem aztán meg, hogy ez gyakorlatilag mennyire életbevágó, mennyire a saját életünkről szól vagy szólhat. És egy ugyancsak hasonló kép ehhez, ugye, amikor a fejsze a fák gyökerére vettetik, és amelyik gyümölcsöt nem terem, azt kivágják. Valahogy ez a kép volt bennem, és később ezek álltak meghatározva, hogy próbáljak olyan életet élni, amelynek nem az lesz a vége, hogy kiszáradok vagy kivágnak. A fa és a fának a szeretete az valami miatt mindig is közel állt hozzám. Talán ebben van köze annak is, hogy édesapám asztalos mester, és a fával mi dolgoztunk, feldolgoztuk, de már a fának a növekedése, ugye a folyópart mellé ültetett fa, amely gazdagon terem és jól él, vagy a szőlő, amelynek hosszú gyökere van, és vannak termőágai, meg nem termőágai, vagy az a fa, amely nem terem, az kivágattatik. Tehát ez a kép volt közel hozzám, és az asztalosság, vagy a fának a megmunkálása és a képe az amiatt is, mert gyerekkorban ez kevésbé tűnt fel nekem, hogy József ács volt, és az ő fia Jézus is megtanulta ezt a mesterséget, hanem aztán később realizálódott bennem, hogy itt a Földön képletesen is, de valóságosan is valamiből valamit alkotott Jézus, hogy egy nyersanyagból milyen csodálatos végtermék lehet, és valahogy a mi életünket is így próbálja faragni, így próbálja kialakítani, és lehámozni róla azokat a részeket, amik nem odaillők, hogy a végén egy csodálatos kész termék legyen, vagy legalábbis félkész, ha itt a földi életre gondolunk.
1: És ha most beülhetne az iskolapadba a tizenévesek közé, mit súgna nekik, hogy miért, mire figyeljenek vallás órán?
2: Ugye ezek a vasárnapi iskolai élmények, amikről korábban beszéltem, ugye az ének, a zene, később aztán a vallásórák az iskolában természetes módon nagyon sokszor untuk ezeket az órákat, és nagyon sok függött attól, hogy ki az a személy, és milyen formában beszél az Isten igéjéről, hogyan tudja úgy közelhozni hozzánk, hogy amikor már kiskamaszok vagyunk, vagy éppen kamaszok, akkor még mindig érdekelje minket ez a dolog. Emlékszem, hogy abban az időszakban én is mindenért a világot, és mindenki mást hibáztattam, és a világ dolgai azon nagyban és kicsiben kezdtek kinyílni, és kerestem a helyem. Az iskolai vallásórák rendjébe pedig talán ott már, amikor az ember a gondolatokat, a szavakat, azok értelmét keresgeti, próbálja értelmezni, ott talán a történetek fogtak meg még inkább. Emlékszem például a József példázatára, nem most friss emlékként, hanem amikor úgy találkoztam vele, hogy talán mondhatni elkezdtem érteni, hogy mit jelentett József szemszögéből az ő története, hogy őt szerették, hogy egy szerető környezetben nőtt fel a szülei részéről, de ugyanakkor irigykedtek rá a bátyai. És itt ugye a környezetről beszélek elsősorban, nem a családról, nem arról, amikor a gyerek, akit véd a család, olyan dolgokkal találkozik az életben, ami teljesen más, amit azelőtt nem tapasztalt. Hogy aztán később elárulják, hogy később el akarják pusztítani, hogy később mégis olyan helyre kerül, ahol aztán növekedhet és kiteljesedhet. És akkor nagyon kereső fiatalként ez egy számomra érdekes történet volt, és talán a vallásórák és a történetek kapcsán, akár a József története kapcsán is azt sugallnám, azt mondanám a fiataloknak, a gyerekeknek, vallásórára járóknak, hogy próbálják megtalálni azokban a bibliai történetekben, azokban a szereplőkben saját magukat. Melyik szól leginkább hozzájuk, mert rendkívül sok kérdésükre már abban a korban a maguk egyszerűségével, tisztaságával választ tudnak adni ezek a bibliai történetek, ezek az esetek, amik megtörténtek, és olyan példát tudnak mutatni, amivel talán sok esetben fel tudják dolgozni a bennük felgyülemlett sok-sok problémát, kérdést. Legyenek nyitottak, mert egy csodálatos forrás az ige. Minden korosztálynak, minden élethelyzetben lévő embernek személyre szóló üzenet van benne valahova elrejtve. Biztos vagyok benne, hogyha a gyülekezet, hogyha a szülők, a nagyszülők, a vallásórát vezetők imádságosan előkészítik azt az utat, ahol a vallásórán a fiatalok találkoznak az igével, akkor a Szentlélek hatalmas munkát tud már abban a korban végezni az életükben. El tudja ültetni azt a magot, ami később szárba szökkenve csodálatos erős fává növekedhet, és a hitüket így módon már ott gyerekkorban, talán a vasárnapi iskolákban, később a vallásórákon keresztül lehet oly módon, hogy ők nem is tudnak erről, de szépen ez a fa magról szárva szökkenhet és megerősödhet.
0: Az elmúlt percekben Bodó előtt Barnával, Mezőpanit polgármesterével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Az Oktatási Minisztérium útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. Felfüggeszthetik a jogosítványát, ha a sofőr nem fizeti ki a közlekedési bírságot. Ilie Bolozsán, Alison Hooker amerikai helyettes államtitkárt fogadta a kormánypalotában, a stratégiai együttműködés szerepelt a témák között. Négy szakszervezeti szövetség találkozókat kér a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségével a közalkalmazotti bértörvénytervezet ügyében. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. A tegnap a Facebookon közzétett útmutató ismerteti, mikor kell kitölteni a középiskolai felvételi jelentkezési lapjait, mit érdemes figyelembe venni a jelentkezés előtt, hogyan kell helyesen kitölteni a lapokat, mi történik az elektronikus elosztás után, mikor zajlik a második felvételi forduló, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy szakmai képesítés megszerzésére. A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében osztályfőnöki segítséggel július 13 és 20 között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott szakokat vagy osztályokat. Július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a 9. osztályokba. Ideiglenesen felfüggeszthetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány tegnap elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. A szabályok szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi hatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. A felfüggesztés időtartama attól függ, mekkora összeget nem fizettek be. Mindenki nem fizetett 50 lej után egy nappal hosszabb a felfüggesztés ideje. Az eljárás a 90 napos határidő lejárta utáni harmadik munkanapon lép életbe. Számol be a Digi24. Mint írják, mielőtt erre sor kerülne, a helyi adóhatóság felszólítást küld az érintetnek. Ebben szerepel a tartozás összege, a befizetési határidő, és az is, hogy a jogosítványt mikortól függesztik fel, ha nem törlesztik a tartozást. Ha a sofőr bíróságon megtámadja a bírságot, addig nem függeszthetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap a Viktóriápalotában találkozott Alison Hookerrel, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának politikai ügyekért felelős helyettes államtitkárával. Az egyeztetés központi témái a régió biztonsági helyzetének alakulása és Románia és az USA stratégiai együttműködése voltak. A kormány közleménye szerint a kormányfő kiemelte az Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség fontosságát Románia biztonsága és fejlődése szempontjából. Alison Hooker helyettes államtitkár pedig dicsérte Románia regionális biztonsághoz való hozzájárulását. Bolozsán és Hooker ugyanakkor értékelték az ankarai NATO csúcson elért pozitív eredményeket, ahol a szövetséges vezetők kiemelték a transatlanti partnerség fontosságát, valamint azt, hogy az európai partnerek nagyobb szerepet fognak vállalni az euróatlanti biztonság megerősítésében és a védelmi ipar kapacitásainak bővítésében, miközben továbbra is támogatják Ukrajnát. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartel Nemzeti Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Nemzeti Szakszervezeti Szövetség felkérte a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A két párt vezetőségének tegnap elküldött felkérésben a szakszervezeti szövetségek leszögezik, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált 2017-es 153-as bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. Ugyanakkor a tervezett módosítások nagyrészt figyelmen kívül hagyják azokat a javaslatokat, amelyeket az Országos Szakszervezeti Szövetségek fogalmaztak meg a 2026. június 8-ig lezajlott informális konzultációk keretében. Ezek a konzultációk egyébként pusztán formális jellegűek voltak, és rendkívül rövid idő alatt, legfeljebb 2 óra alatt zajlottak le minden egyes ágazatra vonatkozóan, nyomatékosítják. A szakszervezetek nehezményezik, hogy a kormány folytatja a tervezet elfogadására irányuló eljárást, a szociális partnerekkel való valódi és hatékony konzultáció, valamint az általuk korábban megfogalmazott észrevételek és javaslatok figyelembevétele nélkül. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
2: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3

0: 10 MHz-re, hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
1: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
0: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
1: Kukta.
2: Kukta.
1: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Irodalmi kincsek.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai irodalmi kincsek rovatunk középpontjában William Shakespeare áll. Biztosan tudjuk, hogy William Shakespeare 1564. április 23-án született Stratford-upon-Avon-ben. A család legidősebb gyermeke volt. Apja John Shakespeare jómódú iparos, a kesztyűkészítők céhének tagja, később a város polgármestere. Anyja nemesi családból származott, testvérei közül három öccse és egy húga élte meg a felnőtt kort. Shakespeare iskolai tanulmányait a közép-angliai kisvárosban végezte. A feltételezések szerint tanulmányait nem fejezte be, a család anyagi helyzetének megrendülése miatt dolgozni kényszerült. 1582-ben házasodott meg, felesége a 8 évvel idősebb Anne Hathaway három gyermeket szült a következő években. Shakespeare tisztázatlan okból 1586-ban váratlanul Londonba költözött. Dokumentumok hiányában itt is csak feltételezésekre hagyatkozhatunk. Az elköltözés okaként emlegeti az irodalomtörténet, hogy meggyűlt a baja a hatóságokkal, vadorzáson érték, az igazságszolgáltatás elől menekült a nagyvárosba. Valószínűleg azonban, hogy a londoni próbálkozás volt az egyetlen lehetőség a család és saját anyagi helyzetének javítására. Ha a szerencse mellé szegődik, vagyonos emberként térhet haza. Ezt támasztja alá az is, hogy Londonból rendszeresen hazalátogatott, és támogatta családját, amíg végleg haza nem költözött. A londoni első évek eseményeiről sem maradt fenn dokumentum. Emlegetnek nagyúri pártfogókat, akikhez bensőséges viszony fűzte a költőt. A legenda szerint Shakespeare valószínűleg végigjárta a színházi ranglétrát. Először talán az előkelő vendégek lovait őrizte, majd színházi segéd, másoló, színész, dramaturg, végül drámaíró és az időközben felépült Globe Színház egyik tulajdonosa lett. 1592-ben Robert Greene, az Oxfordban tanult egyetemi elmék egyike, Shakespeare nevének említése nélkül az új nemzeték sikeres drámaírójának nevezte, ugyanakkor gúnyolta is az egyik pamfletjében. Van itt egy felkapaszkodott varjú, aki a mi tollunkkal ékeskedik, aki színész bőrébe bújtatott tigris szívével azt képzeli, hogy drámai verseket tud faragni, mint akár a legjobbak közületek, és mint aféle mindenes, hogy ő az ország egyetlen színpadrázója. Shakespeare az 1594-ben alakult Lord Kamarás Emberei nevű társulathoz csatlakozott, mint alapító tag. Anyagi helyzete rendeződött. 1596-ban apjának nemesi levelet vásárolt, 1597-ben megvette család

Jának Stratford egyik legjobb házát. Drámaírói karrierje is felfelé haladt. Shakespeare pénzzel támogatta a Globe építkezését is, a majdani bevételi 10%-a illette meg, mint résztulajdonost és legfőbb részvényest. Az Erzsébet halála után trónra lépő első Jakab király a királyi társulat elismerő címet adományozta Shakespearenek és társulatának. 1608-ban a királyi társulat magánszínházat nyitott London egyik előkelő negyedében. Shakespeare akkor színpadi szerzőként és vállalkozóként is sikerei csúcsán állt. 1610-ben váratlanul távozott Londonból és végleg hazaköldözött. Visszavonult. Műveinek kiadásával egyáltalán nem törődött. A nyelv egyik legnagyobb mestere egyáltalán nem foglalkozott a szövegromlásokkal, mintha nem érdekelte volna műveinek utóélete. A ma ismert darabok súgó példányokból vagy a színészek által lejegyzett szövegváltozatokból rekonstruált szövegek. Kvartó és fólió kiadásokat különböztetünk meg köztük. 1623-ban volt színésztársaink közreműködésével jelent meg a drámáinak első gyűjteménye. A példátlan zseni és a konszolidált kisporgár kettőségére gyanakszik az irodalom történet. A siker, a hír, név, a pillanatnyi dicsőség volt a fontos, az innen szerzett jövedelem biztosította a polgári jólétet a visszavonultság éveire. 1613-ban utolsó darabjának előadása közben színháza porig égett. 1616. április 23-án, 52. születésnapján Stratfordban érte a halál. Itt is van eltemetve, sírhelye Zarándok hely.

0: A következő percekben William Shakespeare Rómeó és Júlia színdarabjának az első felvonását hallgatjuk meg. A Rómeó és Júlia témájának alapja egy olasz novella. Shakespeare a kor szokása szerint nyúlt ismert témákhoz, és teremtett azokból új, önálló alkotást. A novellából kiindulva írta meg a líraiság és a tragédia szintézisének a remekét. Párkapcsolat, szerelem, érzékiség, családi viszály, ifjú nemzedék és öregek ellentéte. Örökké aktuális élethelyzetek. Topzódó életvágy és végzetszerű halál oly költőiséggel és drámaisággal megfogalmazva, hogy a világirodalom egyik legnagyszerűbb szerelmes művét ünnepelhetjük a darabban. A létezés fő misztériuma, a szerelem, az élet maga és a halál egy alkotásban. A mindenkori ifjúság megdísőülése és az értelmetlen halál elutasítása. És most hallgassuk meg az első felvonást.
1: Első felvonás, első szín. Verona. Köztér. Sámson és Gergely karddal, pajzzsal fölfegyverkezve jön. Sámson. Na, Gergő, most aztán semmit se fogunk zsebrevágni. Gergely. Az nem is tanácsos, mivel hogy aki zsebrevág valamit, azt nyomban dutyiba vágják. Sámson. Nem érted. Úgy kirántom a kardom, hogy olyant még nem ettek. Gergely. Hát ebben már igazságod lehet, kirántott kardot még bizonyára nem ettek. Sámson, ha én fölindulok, akkor mindjárt vágok. Gergely, tudod mit vágsz? Pofákat, de nem a másokét, ahhoz te nehezen indulsz föl, komé. Sámson, de csak jöjjön ide egy Montagu kutya, tudom Isten, fölindulok. Gergely, nézd, aki fölindul, az mozog, ennél fogva, ha fölindulsz, el is indulsz, a bátor azonban áll. Sámson. Nem áll, mihelyt megpillantok egy Montagu kutyát, föl is indulok, meg is állok, mint a cövek. A Montaguék minden pereputját fal mellé szorítom. Gergely. De mi nem lányokkal harcolunk, komé. Sámson. Bánom is én senkivel se ösmerek irgalmat. Ha a férfiakat letepertem, következnek a lányok? Gergely. Csak hogy ezt ám a gazdánk nem hagyja helyben. Sámson. Majd helyben hagyom őket én. Gergely. Érzed annak a súlyát, amit most mondasz? Sámson. Majd megérzik a lányok. Nagy darab marha ember vagyok. Gergely. Marha vagy, annyi szent. Nagy marha. Ránst ki a fringiád. Jön két Montagu cseléd. Sámson. Kard ki kard, kösd beléjük elül, én majd födözlek hátul. Gergely. De én már hátul se födözlek föl. Sámson. Sose félts engem. Gergely. Félt a nyavaja. Sámson. Ne sértsük meg a törvényt, hadd kezdjék ők. Gergely. Én majd elsétálok előttük, pofákat vágok rájuk. Értsék, ahogy akarják. Sámson. És ahogy merik, én pedig fügét mutatok nekik, tűrjék, ha van hozzá pofájuk. Ábrahám Boldizsár jön. Ábrahám. Nekünk mutatja Kend azt a fügét? Sámson. Csak úgy fügét mutatok. Ábrahám. Nekünk mutatja Kend azt a fügét? Sámson félre Gergelyhez. Te, megsértjük avval a törvényt, ha azt mondom, hogy nekik mutatom? Gergely félre Sámsonhoz. Dehogy. Sámson. Nem kenteknek mutatom, csak úgy, fügét mutatok. Gergely. Talán belénk akar kent kötni? Ábrahám. Dehogy is akarok belekötni kentekbe. Gergely. Mert ha akar, állok elébe, az én gazdám van olyan úr, mint a kendé. Ábrahám. De nem különb. Sámson. No, jól van, komé, jól van. Gergely. Félre Sámsonhoz. Mondd, hogy különb. Itt jön a gazdánk egyik atyafia. Sámson. Különb az, gomé, különb. Ábrahám. Hazudsz. Sámson. Ha a férfiak vagytok, vágjatok beléjük. Gergő, most mutasd a mestervágásod. Vívnak, Benvólió jön. Benvólió. Széjjel, bolondok! Leüti kardjukat. Bekardotok, nem tudják, mit csinálnak. Tibalt jön. Tibalt. Hát kardolálsz-e pipogyák közé? Na rajta, és nézz szembe a halállal. Benvólió. Békét akartam, dugd be kardodat, vagy jöjj, s mi együtt válasszuk el őket. Tibald. karddal papolsz békét, utálom azt, akár a poklot, s minden Montagút. Rongy, védd magad! Vívnak. Mind a két házból nép tódul ki, beleelegyedik a verekedésbe, majd polgárok jönnek botokkal. Polgárok. Fustét, botot, kést, verd csak, üsd agyon, fúj kapuletek, fúj, fúj, Montagúk! Kapulet hálóköntösben jön Kapulet nével. Kapulet. Mi lárma ez? Hé, adsz a hosszú kardom! Kapuletné. Mankót, mankót, minek neked a kard? Kapulet. A kardomat! Vén Montagú is itt van, hogy rázza rám ingerkedő vasát. Montagú, Montagúné jön. Montagú. Gasz Kapulet, hagyj engem, hagyj, ha mondom! Montagúné. Lépést se tőlem, nem fogsz vívni véle! Herceg jön kíséretével. Herceg. Ti békebontó zendülő cselédek, szomszédi vértől mocskosult vasakkal, nem hallotok? Mit? Emberek, ti barmok! Hát lángotok az eretekbe zajgó bíborpatakkal oltanátok el? Halálfi, aki vérszínű kezéből lenemveti ádászkodó vasát, és most se hallgat feldühött urára. Csépcsúp szavak miatt már harmadízben polgárviszály támadt, zavarva békénk. Miattatok, Kapulet s Montagú, Verona akpolgárai, pedig lerúgva tisztes úri köntösük vén fringiát ragadtak vén kezükbe, rozsdás patvarkodástokat leverni. Hát az, aki még egyszer lázad itten, az életével fog fizetni érte. Mostan tehát mindenki hazatér. Te, Kapulet, azonnal én velem jössz, s te, Montagú, ma délután keres föl a városházi székülőtanácsban. Ottan tudod meg, mit határozunk majd. Még egyszer, aki nem megy most se, meghal. Montagú. Mondd, ki kavarta föl a régi harcot? Öcsém, te itt voltál a kezdeténél? Benvólió. Ellenfeled cselédje is tiéd. Mikor kiléptem, már egymásra mentek. Én hát közéjük álltam, erre jött a vad Tibald, kezében puszta karddal. Szitkot lehelt fülembe, vívni hívott, vagdalt a kardjával a levegőt, mely csak fütyült reá, sértetlenül. Aztán döfödjük egymást és püföljük. Sokan kifutnak, minden penge serceg, míg végre jön és szétválaszt a herceg. Montagúné. Hol Rómeó? Mondd, nem láttad te még ma? Jó, hogy nem volt a csúf csetepatéba. Benvólió. Egy órával korábban, hogy a szent nap keletnek arany ablakán kibukkant, bolyongni űzött nyugtalan kedélyem, a szikamor liget körül, amely nyugat felől övedzi városunkat. Láttam, fiad, ő már korán elindult. Hozzá siettem, ám hogy észrevett, a fák alá lopódzott hirtelen. Én, mert tudom magamról, hogy az érzés mélyebb, mikor egész magunk vagyunk, érzésemet követtem, és nem őt, s kerültem őt, ki engem elkerült. Montagú. Hajnal felé már látták gyakran erre, locsolta a friss harmatot könnyével, felhőt dagasztott sóhaj fellegekkel. De amikor a mindent kedvelő nap távol keleten, auróra ágyán széthúzza a borongó kárpitot, szalad a fény elől borús fiam, bezárja a szobája ablakát, kicsukja onnan a napot, verőfényt és mesterséges éjszakát csinál. Búzsgondja egyre nő, akár az éjjel, ha jó tanács nem űzi végre széjjel. Benvólió. És nem tudod, bátyám, mi az oka? Montagú. Ha sejteném, de erről nem beszél. Benvólió. Miért nem fogod hát vallatóra egyszer? Montagú. Faggattam én is, sok barátja is, de csak a szíve a tanácsadója, és erre hallgat. Nem tudom miként, előfordul ő a fürkész vizsgaszemtől, akár a bimbó, mit rák csúnya féreg, s nem tárja ki a szírmait a légnek, és nem ajánlja szép arcát a napnak. Mihely tudjuk, miért hult e búrája, megleljük azt is, hogy mi a kúrája. Benvólió. Nézd, erre jő, siessetek tovább. Törik, szakad, én meglelem okát. Montagú. Ha gyónna néked, bár lehetne hinnem, de boldog volnék. Asszonyom, jer innen. Montagú és Montagúné el. Rómeó jön. Benvólió. Öcsém, jó reggelt. Rómeó. Íj ifjú a nap. Benvólió. Most múlt 9. Rómeó. Időnk a bú alatt hosszúra nyúlik. Az apám szaladt el? Benvólió. Az. Miért hosszú a napja Rómeónak? Rómeó. Mert nincsen, ami megkurtítsa, testvér. Benvólió. Szeretsz valakit? Rómeó. Vége. Benvólió. Nem szeretsz hát? Rómeó. Az nem szeret, akit én szeretek. Benvólió. Jaj, a szerelem szemre oly szelíd, s goromba zsarnok, hogyha közelít. Rómeó. Jaj, ő magának mindig elegendő, szem nélkül is lát, bár szemén a kendő. Mondd, hol leszünk? Ó, jaj, mi volt a patvar? Ne is beszélj, mindent hallottam itt. Sok-sok gyűlölség, tenger szerelem. Veszett szerelem, szerelmes gyűlölség. Ó, valami, mi semmiből fogant. Ó, súlyos könnyűség, komoly üresség, gyönyörű alakok, torz zűrzavarja. Ólompehely, hideg tűz, éber álom, beteg egészség, minden, ami nem. Így szeretek én, s ezt nem szeretem. Nem is nevetsz? Benvólió. Inkább sírok, barátom. Rómeó. Min sírsz, te jó szív? Benvólió. Jó szíved baján. Rómeó. Aki szeret, mindíj bolond, na lám, a mellemet a bánat súlya nyomta. Te tőlem elvetted, de erre nyomba több lett enyém. Szóval, mivel szerettél, nőtt bánatom, s új békjóba verettél. Szeretni? Sóhaj füstje, kósza gőz, majd szikra tűz a szembe, hogyha győz, s ha fáj, könnyekből egy nagy óceán. Mi mást szeretni? Higgadt, tiszta téboly, édes vigasság, epe, ami szétfoly. Áldjon az ég! Benvólió. Várj, én megyek veled! Megbánsz nagyon, ha meg nem engeded. Rómeó. Csitt! Elvesztettem önmagam, ne szóljál! Rómeó nincs itt, máshol valahol jár. Benvólió. Mondd meg nekem komolyan, kit szeretsz? Rómeó. Hát nyögjek is, beszéljek is. Benvólió. Ne nyögj, csak mondd meg komolyan. Rómeó. Végrendelkezni kell szegény betegnek, beszélni kell annak, akit temetnek. Hát komolyan, én egy nőt szeretek. Benvólió. Egy nőt? Hisz ezt sejtettem én előbb is. Rómeó. Micsoda ész vagy, s a hegyébe szép? Benvólió. Így célt el nem hibáznék semmiképp. Rómeó. De elhibáznád, mert neki hiába Cupidó nyila, szűz, akár Diana. A tisztesség a vértje, és ha víja, rajt széttör a szerelem csitri íja. Szerelmes csók kis ostromát kacagja, szemek tüzét, s nem nyitja ki ölét a szent nőt is megszédítő arany. Szépsége gazdag, árva diadal, mert hogyha hal, szépsége véle hal. Benvólió. Megesküdöd, hogy szűz marad? Azért? Rómeó. Igen, kucorgó, így hát pazér. A szépség, mit koplaltat a szigor, sok szép reményt, utódot eltipor. Szép és nagyon jó, állja a delejt, ő égbe jut, s engem pokolba ejt. Szeretni nem akar-e szűzi lélek, s az esküje halálom, holtan élek. Benvólió. Akkor felejts el emlékezni rá. Rómeó. De hogy felejtsek emlékezni, kérlek? Benvólió. Úgy, hogy tekints a többi nő felé, hisz annyi szép van még. Rómeó. De akkor én még szebbnek érzem őt, tökéletesbbnek. Fekete álca hölgyek homlokán, arról beszél, milyen fehérek ők. Ki megvakul, az nem feledheti szeme világa régi, drága kincsét. Egy nőt mutas, kinél nincs szebb a földön, s arcáról én azt olvasom ki majd, hogy nála is különb, százszorta szebb. Nem tanítsz feledni engemet. Benvólió. De megtanítlak majd. Nem engedek. Elmennek. Második szín. Utca. Capulet, Párizs, szolga, jönnek. Capulet. De Montagu épp annyi büntetést kap, akár csak én. Nem lesz talán nehéz így két akcsonnak békében megélni. Párizs. Mindkettőtöket megbecsül a város. Kár, hogy sokáig torzsalkodtatok. De most, uram, mit szólasz az ügyemhez? Capulet. Csak azt, amit már mondottam te néked. Lányom alig forog a társaságban. 14 év sem múlt fölötte el. előbb fonnyadjon el két nyár virága, akkor megérik nászra majd a drága. Párisz. Volt már anya sok lány az ő korában. Capulet. Korai virág elhervadt korábban. Minden reményem a föld nyelte el, csak ez a lányka a földem reménye. De udvarold és kérd meg, drága Párizs, ha ő akar, akarom véle már is, ő válasszon ki téged szabadon, s neked szavam, áldásomat adom. Ma este nálam épp a féle bál van, sok-sok barátomat meginvitáltam. Jöjj el közénk, a házigazda hadd örüljön, hogy a háza gazdagabb. A földi csillagok az égi pompa tüzé túlfénylik majd szegény lakomba. Üdülj tehát, mint ifjú, amikor a sántatél sarkára rátipor a piperés tavasz, meg annyi ringó szép lány között, aki akár a bimbó. Nézd mindjüket, figyeld, ne légy terest, s ki legkülönb köztük, csak azt szeresd. Ott lesz a lányom is, még kis leány, a sok között csak egy picinke szám. No, jöjj velem! A szolgának írást ad. Fickó, siess nagyon! Találd meg őket, kiknek itt vagyon nevük fölírva, mind házamba várom. Mondd, jöjjenek el hozzám mindenáron. Capulet, Párisz el. Szolga. Írva vagyon, de az is írva vagyon, hogy Varga maradjon a rőfjénél, Szabó a kaptafájánál, Halász az ecsetjénél, Képíró a varsájánál. Engem pedig elküldenek, hogy találjam meg azokat, akiknek neve itt írva vagyon, de mégse találom meg benne azokat, akiket meg kellene találnom. Valami írástudó, deákos embert kell keresni. No, éppen itt jön. Benvólió és Rómeó jön. Benvólió. Csak tűz oltja a tüzek parását, a kínok írja egy új fájdalom, és jaj gyógyítja gyötrelmek marását. Szédülsz? Kerengj a másik oldalon, fertőzd be szemedet egy új ragállyal, s e régi méreg eltűnik ezáltal. Rómeó. Az útilapú is ajánlatos. Benvólió. Mire, barátom? Rómeó. A tört lábra pajtás. Benvólió. Mit? Megbolondultál, te Rómeó? Rómeó. Nem én, de megkötöztek, mint bolondot. Tömlöcbe dobtak, koplaltatnak, ütnek, folyton gyötörnek, s... Jó estét, barátom! Szolga. Jó estét! Tud-e olvasni az úr? Rómeó. Tudok, az átkomat a nyomoromból. Szolga. Azt nyilván könyv nélkül is tetszik már tudni, de én azt kérdezem, tud-e olvasni az úr olyasmit is, amit lát? Rómeó. Ha ismerem a nyelvet és betűket. Szolga. Jól adja, Isten tartsa meg a jó kedvét. Rómeó. Várj, fiú, tudok olvasni.

s unokaöccse Tibalt, Lúció és a vidor Ilona. Visszaadja az írást. Szép társaság, és hova menjenek? Szolga. Föl, Rómeó. Hova? Szolga. Vacsorára, a mi házunkba. Rómeó. Kinek a házába? Szolga. A gazdáméba. Rómeó. Lásd, ezt előbb kellett volna kérdeznem. Szolga. Elmondom én néked, ha nem is kérdezel. Az én gazdám az a híres nevezetes dúsgazdag Capulet, s ha a kigyelmetek nem a Montagu házból valók, kérem jöjjenek el szintén, hajtsanak föl nálunk egy kupabort. No, Isten tartsa! El. Benvólió. Capuletéknek ősi ünnepén szép Róza is ott lesz, akit szeretsz, s meg annyi tündérlányka Veronából. Jöjj fel, bíráló szemmel mérd az arcát az ő arcukhoz, s gondod, elzavarjuk, a hattyúban meglátod majd a varjút. Rómeó. Ha a hívő szemem vallása csalfa, legyen a könnyem tűz, mert mást szerethet, s ha nem fulladt meg eddig, vízbe halva, hát tűzben égen el, mint az eretnek. Ő nála nincsen szebb, a napvilágnál nem járt különb, mióta a világ áll. Benvólió. Igen, mivel csak őt láttad szüntelen, a kép elengedt mind a két szemedben, de hogyha e kristály mérlegre tennéd az egyik serpenyőbe a szerelmét, s másikba a sok lányt, már nem adózna úgy néki szíved, s könnyű volna Róza. Rómeó. No, elmegyek, de nem ront meg az álom, csak őt imádom, ott is őt csodálom. Elmennek. Harmadik szín. Szoba Capuleték házában. Capuletné és Dajka bejön. Capuletné. Hol a leányom, Dajka? Hívd be őt! Dajka. Már hívtam, oly igaz, amint igaz, hogy szűz voltam 12 éves koromban. Hé, báránykám, madárkám, ejnye hol van? Hé, Júlia! Júlia jön. Júlia. Ki hív? Dajka. Anyád. Júlia. Anyám. Nos, itt vagyok, mi tetszik? Capuletné. Hát azt akarnám, Dajka, hagyd magunkra, négy szem között. De nem, jöjj vissza, Dajka, inkább te is halld, mit beszélgetünk. Tudod, hogy a kislányom már nagyocska? Dajka. Órára is megmondhatom korát. Capuletné. Még nincs 14. Dajka. 14 fogamra, miből alig lehet ma, azt hiszem, 4. Még nincs 14. Mondjátok, mikor lesz mostan vasas Szent Péter napja? Capuletné. 2 hét és pár nap múlva. Dajka. Mindegy, bármikor azon az éjszakán lesz épp 14. Zsuzsim meg ő, Isten nyugtassa őt, egyívású. Zsuzsim elvette Isten, nem érdemeltem. Szómiszó, azt mondom, vasas Szent Péter éjjén lesz 14, akkor bizony, emlékezem rá. A földrengésnek már 11 éve, s én éppen aznap választottam el, mivel hogy űrmöt kentem a csöcsömre. Künn a galandúcnál sütött a nap, az úrral akkor Mantovába jártak, van még eszem csak. Szómiszó, azt mondom, mikor a mellem bimbaján az űrmöt lenyalta ez a kis csacsi, s fanyar volt, dühösködött, így rázta a csöcsöm. Most recs, galamdúc, ész nélkül futottam, zargatni sem kellett nagyon. Hát ennek épp 11 éve van. Már állni is tudott a Szent Keresztre, futkározott, bóklászott erre-arra. Előző nap beverte homlokát, és az uram, nyugtassa őt az Isten, tréfás egy ember volt, fölkapta nyomban. No, no, mondta, kislány, az arcodra estél. Ha több eszed lesz, majd hanyat teselte, ugye, Julis? Aztán a kis komiszka már is csitult, s azt mondta rá, aha. No lám, a tréfaság valóra válik, ha 1000 évig élek, sem felejtem. Ugye, Julis? Mondotta az uram, s a kis komiszka rávágott. Aha. Capuletné. Elég legyen már, kérlek, végre hallgass. Dajka. No, hallgatok. De hát muszáj nevetnem, hogy elcsitult, s azt mondta rá, aha, pedig bizisten, oly nagyocska púp volt a homlokán, mint egy kokasmonya, rútul beverte, rít keservesen. No, mondta az uram, arcodra estél, ha több eszed lesz, majd hanyat teselte, ugye, Julis? S csitulva szólt, aha. Capuletné, csitulj te is, ha mondom, csit, dadus, csit. Dajka, csit, szót se hát. Isten tartson sokáig, sosem szoptattam így remek babuskát, csak azt kívánnám még megérni, hogy majd férhez mehess. Capuletné. Férhez menésről,

0: Én is éppen erről szólnék veled. Mondd, Júlia leányom, hajlandó volnál férhez menni te? Júlia. Nincs a világon ennél szebb dolog. Dajka. Nincs szebb dolog. Ha nem volnék dadád, azt hinném, tejjel szoptál bölcsességet. Kapuletné. Gondolj reá hát, ifjabb nők te nálad itt Veronában, s mind előkelőek, most már anyák. Ha visszagondolok, a te korodban én is anya voltam. Te meg leány, száz szónak is egy a vége, a délceg Párizs kéri a kezed. Dajka. Az ám a férfi, kislány, párja sincsen széles világon, férfi az, viaszkból. Kapuletné. Ilyen virág nincs Verona nyarában. Dajka. Virág? Jól tetszik mondani, virág? Kapuletné. Mit szólsz? Szeretnéd ezt a nemes úrfit? Ma este a bálunkra eljön ő is. Olvasd az ifjú Párizs kedves arcát, e könyvet, mit a szépség tolla írt, figyeld a sorok kedves vonalát, egyik a másnak csak tartalmat ad. S ami a könyvben tán rémlik kavargón, azt a szemében megleled, a margón. Szép, drága könyv, kötetlen és szerelmes, csak egy kötés kell, és tökéletes lesz. Aztán, amint tengerben él a hal, csinos külső gazdag belsőre vall, hiszen a könyv is úgy kívánatos, mikor aranyszót zár aranykapocs. Zárd el magadba ajándékodat, s nem lesz ezáltal kisebb, vékonyabb. Dajka. Sőt, vastagabb a jó férttől a nő. Kapuletné. Egy-kettő, mondd, tudnád szeretni Párizst? Júlia. Szeretném látni, hogy szeressem-e, de nem lövellem a tekintetem mélyebbre, csak mint meghagytad nekem. Szolga jön. Szolga. Jaj, nagyasszony, a vendégek meggyöttek. A vacsorát föltállalták, a kisasszonyt keresik, a kamrában szidják a Dajkát, mint a bokrot. Minden tótágastál. Én futok fölszolgálni, kérem, jöjjenek tüstént. Kapuletné. Tüstént. Szolga el. Leányom, a gróffal beszéljél. Dajka. Menj, Fruska, a szép napra jő, a szép éj. Elmennek. Negyedik szín. Utca. Rómeó, Merkúció, Benvólió, 5-6 álarcos, fáklyavivők és mások jönnek. Rómeó. De mentségünkre szólsz-e azért néhány szót? Vagy ajtóstól rontunk be hirtelen? Benvólió. Efféle móka nem divat manapság, ámor se kell itt, bekötött szemekkel, aki tatáros, pingát lécnyilával, madárijesztőként riasztja nőink, s bemagolt mondók, amit dadogva nyögünk súgó után, mikor belépünk. Csak tartsanak annak, minek akarnak, a táncolókkal tartunk, és sipirc. Rómeó. Fákját nekem, én nem tudok bokázni, sötét vagyok, inkább világítok. Merkúció. Nem, Rómeóm, táncolni kell neked. Rómeó. Ti rajtatok a könnyű táncipellő, akár az álom, ám a lelkem ólom, a földre húz le, nem bírok mozogni. Merkúció. Szerelmes vagy, vedd ámor röpke szárnyát, s elszállsz a földről, hogyha felkötöd. Rómeó. Ezt kötve hinném, úgy belém kötött, úgy megbökött nyilával, lengetollán nem szállhatom túl lomhabánatom, a szerelemnek terhe földre roskaszt. Merkúció. Roskadj te rá, terheld meg te a terhét, gyöngécske lény az, engedd egy nyomásnak. Rómeó. A szerelem gyöngécske? Aj, de durva, vad, hepciás és szúr, mint a tövis. Merkúció. Ha durva véled, légy te véle durvább, szúrd, hogyha szúr, és így alád kerül majd. Adj hát hamar arcomra egy tokot. Álarcot ölt. Maszkot a maszkra. Bánom is. Kutassa a kandi szeme rút arcátlan arcot, a képtelen kép majd pirul helyettem. Benvólió. Gyertek, kopogjunk, és mihelyt beléptünk, kiki forgassa emberül a lábát. Rómeó. Fákját nekem, a léha széltoló csiklandja sarkal a holt, asszú deszkát. Én azt tartom, mit az öreg apáink. Csak nézek, és majd gyertyát tartok inkább. Nagyon únom egy gyönyörű világot. Merkúció. Világtalan ki unja a világot, vak vagy, a szerelem gödrébe hultál, fülig ganéba, tisztesség, nemesség, én majd kihúzlak, hagyd azt a világot. Rómeó. Melyik világot? Merkúció. Nos, úgy állasz avval, lobogsz, sziporkázol, mint lámpa nappal. Hallgass reám, ha gyönge is a szóvicc, amit tanácsolok néked, mégse kófic. Rómeó. De az se lenne éppen jó dolog, ha most bemennénk. Merkúció. Hát miért gondolod? Rómeó. Mert éjszaka erről álmodtam. Merkúció. Én is. Rómeó. Mit? Merkúció. Azt, hogy aki álmodik, csaló. Rómeó. Csak öncsaló, mert álma, az való. Merkúció. No nézd, a máb királyné járt te nálad. A tündérek bábája oly parányi alakban jön, mint városi szenátor mutató ujján a gyűrűs agátkő. Aprócska, kis könnyű fogadba hajt át az emberek orrán, amikor alusznak. A kerekek küllője nyurga pókláb, a hintó födele egy szöcske szárny, a hámja finom pókháló fonál, gyeplője a hold lucskos sugara. Ostornyele tücsök comb, rosta szíja, csöpp, szürke mentés szúnyog a kocsis, fél akkora, mint a kövér kukac, mit restcseléd az ujjából vakar ki. A kocsiváz egy üres mogyoró, a mókus eszkábálta, vagy a vén szú, kik ősidőktől tündérkocsi gyártók. Így robban át a szeretők agyán éjjente, és az álmuk szerelem. Udvarló térdén, s udvarlás az álma, fiskális ujján, és az álma pördíj, nők ajkain, s álmukban csókolódznak, de máb, ha mérges, szájuk hólyagos lesz, mivel a habcsók nékik is megárt. Nem egyszer udvaronc orrába vágtat, s az erre már kitüntetést szagol, máskor dézsmás malacka farkhegyével csiklondja az alvó papocska orrát, és az plébániáról álmodik. Majd átrobog a katona agyán, és álma sok-sok nyakszelés, spanyoltőr, les és roham, aztán öt ölnyi mély. Jó nagy ivászat, hirtelen a dobszó pörök fülében, fölriad, ocsúdik, kicsit szedi a szenteket az égből, s megint elalszik. Ő a máb királyné. Lovak sörényét éjjel egybefonja, csombókos hajba süt varázsgubancot, s hogy szerte bontod, az babonaság. Boszorka ő, a lányt, ha háton alszik, megnyomja, terhet bírni így tanítja, hogy jól feküdjön majd asszonykorában. Ő az ki, Rómeó. Hallgass, Merkúció, hallgass! Semmit beszélsz, Merkúció. Hisz álomról beszélek, amit csupán a henye agyvelő szült, és semmiből a képzelet koholt. Matériája vékony, mint a lég, és csapodárabb, mint a szél. Mi mostan éjszak fagyott keblén kacérkodik, de nyomba megharagszik, délre rebben, s csorgó harmadba fürdeti az arcát. Benvólió. E szél, miről szólsz? Elfújt minket is. Megvacsoráztak már, későn jövünk. Rómeó. Sőt, tán korán. Egyszerre sejti lelkem, hogy a sors, mely a csillagokban csüng még, az éji bálon kezdi meg komor, szörnyű futását, és unt életem, mit a mellembe zárok itt, gonosz csellel kora halálba kergeti. De ő, ki kormányozza a hajómat, vigye vitorlám! Végurak, előre! Benvólió. Dobszót reá! Mind el. Ötödik szín. Csarnok kapuletházában. Zenészek várakoznak, szolgák jönnek. Első szolga. Hol az a lábas Anti? Tányérokat kéne váltani, de az nem váltja, inkább nyalja. Második szolga. Csak egy-két étek fogó mosogat, az is ilyen mosdatlan. Piszokság. Első szolga. Arrébb a székekkel, odébb a pohárszékkel, vigyázz az ezüstárra. Pajtást, így majd félre nekem egy kis marcipánt, ha szeretsz, és sugd meg a portásnak, hogy engedje be a köszörűs Zsuzsit, meg a Nellit. Második szolga. Mit akarsz, szimbora? Első szolga. Odaben a nagy szálában mindnyájan titeket keresnek, hívnak, kajtatnak, hajkurásznak. Második szolga. Hát nem lehetünk itt is, meg ott is. Kitartás, gyerekek, csak egy kis kitartás, végül úgy is nekünk marad a java. Visszavonulnak. Kapulet, Júlia, családtagok, vendégek, álarcosok jönnek. Kapulet. Isten hozott, urak, a nők, akiknek lábán nincs tyúkszem, mind táncolni vágynak. Á, hölgyeim, ki kosarazza ki a táncosát, az illetőt bizonnyal gonosz tyúkszem kínozza, eltaláltam? Isten hozott, urak! Hely, hajdan, én is állarcba voltam, spajzán drága szókat tudtam susogni a szép asszonyok fülébe. Ennek vége, vége, vége. Á, uraim, húzzátok rá, zenészek! Helyet, helyet! Forogjatok, leánykák! Zene, tánc. Több fény, te fickó, férre azt az asztalt! Olsd a tüzet ki, mert szudarmeleg van, ugye remek, fiú, e házi bál! Csak ülj le, Kapulet bátyám, csak ülj le, mi eltáncoltuk már a táncainkat. Mikor esett utolszor, hogy mi ketten álaszba voltunk? Öreg Kapulet. 30 éve annak. Kapulet. Ne mondd, öreg, nincs annyi, nincsen annyi. Lucenció pünköstkor esküdött, s bár gyors a pünköst, csak 25 éve lesz ennek, és akkor álaszba voltunk. Öreg Kapulet. Több éve annak, a nagyobb fia a 30-at tapossa. Kapulett. Mit beszélsz te? 2 év előtt még nagykorú se volt. Rómeó. Ki az a hölgy, ki ottan amaz úrnak ékíti karját? Szolga. Nem tudom, uram. Rómeó. A fákja tőle izzóbb lángra lobban. Szépsége úgy süng az éj arculatján, mint fényes ékszer szerecsen fülén. Túl szépe földre, nem való ide. Ki hófehér galamb, ahhoz hasonló, s aki körülötte van fekete holló, a tánc után majd meglesem, hol ül, s érdes kezem kezétől üdvözül. Szerettem eddig? Nem, tagad le, szem. Csak most látok szépet, mai jelen. Tibald. Hangjából ez csak montágú lehet. Add tőrömet, fiú! A semmi házi állarc alatt merészkedik közénk csúfolni, meggyalázni ünnepünket? Az őseimnek százszor szent nevére, bűnnek se tartom, hogy kifoly a vére. Kapulet. Ugyan, mi lelt, öcsém, miért viharzol? Tibald. Bátyám, ez ellenségünk, Montagu. Állarcba jött gúnyból a semmiházi, hogy meggyalázza éj ünnepünket. Kapulet. Ifjú Rómeó? Tibald. A gaz Rómeó. Kapulet. No, csöndesedj, te kedves öcs, ne bánsd őt, hisz úgy viselkedik, mint nemes úrfi, s őszintén szólva Verona dicséri, milyen derék és jól nevelt fiú. A város minden kincséért se hagynám, hogy itt az én házamban sértegessék. Csitulj le és ügyet sevesre áll. Parancsolom, tehát szépen fogadj szót? Nézd nyájasan, a homlokot se morcold, efféle bál az más modort kíván. Tibald. És más vendéget, mint ez a zsivány. Én nem bírom. Kapulet. De el kell bírnod őt. De ségfiam, mondom, bírnod kell őt. Menj! Te vagy a házigazda itt, vagy én? Menj! Hogy nem bírod el őt te? Isten őriz! Vendégeim fölkoncolod talán? Kakaskodol! Ki a legény a gáton? Tibald. De ez gyalázat, bátya! Kapulet. Menj, ha mondom, orcátlan kölyke, az vagy, az, fiacskám. Még ráfizetsz tréfádra, jól vigyázzál, megjárhatod nagyon, csak kezd kivélem. Úgy, szíveim, igen, te zöld kamasz, menj, csitulj különben, több fényt erre, szégyen, majd elcsitítlak, vígan, szíveim. Tibald. Izzó dühön békítitek szelíden, s most békes düh rázza minden ízem. Megyek. De az a béke, mely ma édes, majd nem sokára keserű epés lesz. El. Rómeó. Szentségtelen kézzel fogom ez áldott, szentséges oltárt, ezt a lágy kacsót, de ajkam e 2 piruló zarándok jóvá teszi, s bűnöm föloldja csók. Júlia. Zarándok, a kezed mi végre bántod? Hisz jámbor áhítat volt az egész, a szent kezét is illeti zarándok, és csókolódzik akkor kézbe kéz. Rómeó. Szentnek s zarándoknak hát nincs-e ajka? Júlia. Van, ám de csak imádkoznak vele. Rómeó. Ó, szent kezed, ajkat kövesse rajta, halld meg, imám, ne lökj pokolba le. Júlia. A szent csak áll, bár hallja az imát. Rómeó. Állj, s a jutalmat én veszem im át, ajkattól ajkam így lesz bűntelen. Megcsókolja. Júlia. De ezzel az én ajkam bűnösebb lesz. Rómeó. Bűnös? Te unszolsz bűnre szüntelen, add vissza bűnöm. Megint megcsókolja. Júlia. Jaj, de értesz ehhez? Dajka. Egy szóra kéret az anyád, kisasszony. Rómeó. Ki az ő anyja? Dajka. Ej, fiatal úr, a házi asszony az ő édesanyja. Én dajkáltam lányát, kivel beszéltél, és mondhatom, hogy jól imádkozott az, aki megkapja egykor. Rómeó. Capulet? Szívem az ellenség prédája lett. Benvolio. Gyerünk, a játék elvadul, elég! Rómeó. Ó, jaj nekem, az életem a tét. Capulet. Hová szaladtok így hamar, urak? Fölhajthatunk még egy-néhány pohár bort. Hát mentek? Akkor köszönöm ti nektek, kedves barátaim, jó éjszakát. Fáklyákat erre, nos, gyerünk az ágyba. Az öreg Capulethez. Bizony, öreg, most már öreg idő van, menjünk aludni. Mind el, csak Júlia és Dajka nem. Júlia. Jöjj csak, Dadus, ki ottan az az úr? Dajka. A vén Tibérió első fia. Júlia. És az, aki most az ajtó felé megy? Dajka. Na várj, az az ifjú Petruchio. Júlia. S ki nem táncolt ma este ott mögötte? Dajka. Nem ismerem. Júlia. Menj nyomba, kérdezd meg nevét. Ha a nős, akkor a sírom lesz a nászi ágyam. Dajka. A neve Rómeó, egy Montagu, nagy ellenségtek egyetlen fia. Júlia. Ó, gyűlölet, te anyja szerelemnek! Korán láttam meg, s későn ösmerem meg. Milyen csodás, csodás a szerelem, halálos ellenségem szeretem. Dajka. Mi az, mi az? Júlia. Egy vers a táncosomtól tanultam az imént. Dajka. No, jössz tekintsem, elment a vendég, most már senki sincsen. Elmennek. Kar. Belép. A régi láz most meghalt, üt az óra, új szerelemnek kell kigyúlnia. A szép lány, kit imádott Rómeója, nem szép neki, csak egy szép, Júlia. Immár szeretik egymást mind a ketten, rokon szemükbe lobbadoz a láng. De a fiú a harctól visszaretten, és szörnyű gát ijeszgeti a lányt. Rómeó, mint ellenség, szólni sem mer, nem val neki, csak egyre bujdokol. Júlia vívódik vadszerelemmel, ő sem találja édesét sehol. De majd erőt, időt lelnek hamar, s megédesül az, ami most fanyar. Elmennek.
1: Az elmúlt percekben a Rómeó és Júlia című színdarab első felvonását hallgattuk meg hangoskönyv formájában. Ezzel irodalmi kincsek rovatunk a végéhez ért. Ma William Shakespeare-ről volt szó. Köszönöm figyelmüket, Lukács Orsolyát hallották, a viszonthallásra.
2: Irodalmi kincsek.

Híreink először címszavakban. Az Oktatási Minisztérium útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. Felfüggeszthetik a jogosítványát, ha a sofőr nem fizeti ki a közlekedési bírságot. Ilja Bolozsán, Alison Hooker amerikai helyettes államtitkárt fogadta a kormánypalotában, a stratégiai együttműködés szerepelt a témák között. Négy szakszervezeti szövetség találkozókat kér a szociáldemokrata

párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségével a közalkalmazotti bértörvénytervezet ügyében. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. A tegnap a Facebookon közzétett útmutató ismerteti, mikor kell kitölteni a középiskolai felvételi jelentkezési lapjait, mit érdemes figyelembe venni a jelentkezés előtt, hogyan kell helyesen kitölteni a lapokat, mi történik az elektronikus elosztás után, mikor zajlik a második felvételi forduló, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy szakmai képesítés megszerzésére. A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében osztályfőnöki segítséggel július 13 és 20 között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott szakokat vagy osztályokat. Július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a 9. osztályokba. Ideiglenesen felfüggeszthetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány tegnap elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. A szabályok

0: Jogosítványt mikortól függesztik fel, ha nem törlesztik a tartozást. Ha a sofőr bíróságon megtámadja a bírságot, addig nem függeszthetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap a Victoria Palotában találkozott Alison Hookerrel, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának politikai ügyekért felelős helyettes államtitkárával. Az egyeztetés központi témái a régió biztonsági helyzetének alakulása és Románia és az USA stratégiai együttműködése voltak. A kormány közleménye szerint a kormányfő kiemelte az Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség fontosságát Románia biztonsága és fejlődése szempontjából. Alison Hooker helyettes államtitkár pedig dicsérte Románia regionális biztonsághoz való hozzájárulását. Bolozsán és Hooker ugyanakkor értékelték az ankarai NATO csúcson elért pozitív eredményeket, ahol a szövetséges vezetők kiemelték a transatlanti partnerség fontosságát, valamint azt, hogy az európai partnerek nagyobb szerepet fognak vállalni az euróatlanti biztonság megerősítésében és a védelmi ipar kapacitásainak bővítésében, miközben továbbra is támogatják Ukrajnát. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartel Nemzeti Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Nemzeti Szakszervezeti Szövetség felkérte a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A két párt vezetőségének tegnap elküldött felkérésben a szakszervezeti szövetségek leszögezik, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált 2017-es 153-as bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. Ugyanakkor a tervezett módosítások nagyrészt figyelmen kívül hagyják azokat a javaslatokat, amelyeket az országos szakszervezeti szövetségek fogalmaztak meg a 2026. június 8-ig lezajlott informális konzultációk keretében. Ezek a konzultációk egyébként pusztán formális jellegűek voltak, és rendkívül rövid idő alatt, legfeljebb 2 óra alatt zajlottak le minden egyes ágazatra vonatkozóan, nyomatékosítják. A szakszervezetek nehezményezik, hogy a kormány folytatja a tervezet elfogadására irányuló eljárást, a szociális partnerekkel való valódi és hatékony konzultáció, valamint az általuk korábban megfogalmazott észrevételek és javaslatok figyelembevétele nélkül. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Pál apostolnak a kolossébeliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csőben.
2: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
4: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. A rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének a 31-től 39-ig terjedő versei alapján áhítatott mond Nagy József, a magyarországi Nyíregyháza, örökösföldi református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően nemrég megújult az almásmálomi református templom, mai műsorunkban az almásmálomi református egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, aki a várkudói és az almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
5: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a római levél 8. fejezetéből olvasok, a 31. verstől a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és

fedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhezés vagy mezítelenség? Vagy veszedelem vagy fegyver? Amint meg van írva, te érted, gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Hallottál már a kovalens kötésről? És különféle oldható és oldhatatlan kötésekről? És hallottál-e arról, hogy valaki fogadalmat tesz, hogy összeköti az életét egy másik emberrel? A munkahelyeden vajon milyen kötéssel vagy? Végleges a szerződésed? Vagy csak határozott idejű? Ez a világ, amiben élünk, tele van a kapcsolódás különféle formáival. Vannak nagyon tartós kötések, amikben az anyagok úgy olvadnak egymásba, hogy szétválaszthatatlanul egyek lesznek. Máskor meg éppen az a lényeg, hogy meghatározott időre legyen kapcsolat, de ha a szükség úgy hozza, lehessen feloldani a köteléket. Az ember Istennel való kapcsolata egy nagyon különleges kötelék. Isten úgy teremtett minket, hogy ez a kötelék nagyon szoros volt. Az édenkerti leírás még úgy mutatja be az ember és Isten kapcsolatát, hogy azt hihetnénk, ezt soha semmi nem fogja megrontani. De nagyon jól tudjuk, saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy ez sajnos nem így van. A bűn megrontotta azt, ami tökéletesen jónak indult, és kihatása lett ennek az egész kapcsolati hálónkra. Legyen szó családi kötelékekről, a munkához való viszonyunkról, az egyházzal vagy a politikával való érintkezésünkről, mindenre kihatása van ennek a kapcsolatromlásnak. Jézus Krisztusban viszont Isten valami olyat adott nekünk, ami egy egészen más minőséget képvisel, mint az addig megszokott. Krisztusban az Isten úgy jön közel az emberhez, hogy nem az emberi erőre bízza a kapcsolatnak, a kötésnek az erejét, hanem Krisztus végtelen erejére. És ez csodálatos módon biztonságossá teheti az életünket. Nem kell aggódnunk, hogy vajon mikor és mi fogja az életünket újra próbára tenni, elragadni az Isten közelségéből. Mert Krisztus ragadott meg, és ő tart karjaiban bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy a legerősebb kötelékben, a legbiztonságosabb kapcsolatban vagyunk, mert az ő keze még a halálnál, a kárhozatnál is erősebb maradt, és ma is az. Ne bízz magadban, de bízz bátran Jézus Krisztusban, és akkor senki és semmi nem tudja az életedet elválasztani őtőle. Ez pedig az örök életet jelenti számodra. Amen. Urunk, köszönjük, hogy körbevesz két kezed, hogy hatalmas karod vezet. Köszönjük, hogy a tenyeredbe írtad fel a nevünket. Köszönjük, hogy biztonságban van az életünk. Tegyél minket is hűségessé, kérünk, veled és egymással való kapcsolatainkban, hogy ne sodorjon ide-oda az élet, hanem örök megmaradásunk legyen Krisztus Jézus által. Amen.

0: Isten üzenete után látogassunk el Almásmálomba, nemrég újult meg az almásmálomi református templom, mai műsorunkban az almásmálomi református egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, aki a várkodói és az almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől, szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél ide az Ágnus Rádió stúdiójába. Nyilván hát azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk két településsel és két településnek a gyülekezetével, az egyik Várkodú, és a másik, hát Almásmálom. És hát mit lehet tudni erről a két gyülekezetről?
1: Békesség Istentől köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és részemről a szerencsés, köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt lehetek. Hálás szívvel vagyok itt, főleg azért, mert a 30. szolgálati évemben lehetek, és a két gyülekezetről mielőtt beszélnék, hadd mondjam, 96 és 2000 között volt egy másik gyülekezet, még ahol kezdtem, Kékes, szintén a Mellyes völgyében, és nagyon kedves emlékek maradtak meg az első gyülekezetemről is, mindmáig tartjuk a kapcsolatot, és 2001. január 1-től meghívtak, és kaptam kinevezést Várkudura. Na hát ez 25 évet eltöltöttem már itt a gyülekezetben, illetve 2017. július 1-én pedig megkértek Almásmálomba, hogy akkor a szolgálatot elvállaljam és betöltsem a megőrzött lelkészi állást, mint helyettesítő lelkész. Úgyhogy 9 éve mindkét helyen, 25 éve Várkodón, illetve mielőtt Málomban szolgáltam, 6 évig még Viccébe is szolgáltam, mint beszolgáló.
0: Hát maradjunk Almásmálomnál.
1: Jó.
0: Mióta érlelődött a gyülekezetben a templom felújítás gondolata, és milyen konkrét események vagy állapotok tették sürgőssé a munkálatok elkezdését? Mert úgy tudom, hogy felújították a templomot most nemrég.
1: Pontosan. Mostani templom 1912 és 13 között épült. Nagyon nehéz volt akkor is megépíteni, és aztán a 113 év alatt, nagyjából 25 évente, szinte mintha időzítve lett volna, 25 évente voltak javítások. Az 50-es években, 77-ben, 2000-es évek elején, és most pedig eljött az idő, és megérett arra, hogy egy általános javításon essen túl. Ugyanis a palattető az több helyen megsérült, a vakolat máladozott, több helyen el is vált a faltól, a nyílászárok meggyengültek, a festés az lekopott, tehát már nagyon rossz állapotban volt. És a gyülekezet már jó ideje készült erre a templomújításra, még az előttem szolgáló lelkész ideje alatt, és akkor, amikor engem meghívtak, akkor már egyértelmű volt a szándék, és közélték is velem, hogy ha vállalom a szolgálatot, akkor tudjam, hogy templomjavításnak fogunk elébe nézni. De azt is elmondták nagyon kedvesen és nagyon őszintén, hogy tudják azt, hogy nekem nem esik nehezemre az építkezés, mert lényegében szinte minden gyülekezetből megfordultam, elég jelentős építkezések mentek végbe. És akkor azt mondtam, hogy tényleg nekem ez mindig örömöt jelent, mikor szépíthetjük, javíthatjuk, újíthatjuk az egyháznak az épületeit is, tehát az egyházközség tulajdonában levő épületeket, és mondtam, hogy szívesen elvállalom, és hogy erőm és lehetőségek szerint a Jóisten segítségével meglátjuk, hogy mit tudunk elvégezni. B-kategóriás műemléktemplomról van szó, tudniillik, és velem közölték, amikor elvállaltam a szolgálatot, hogy van egy dokumentáció a templomjavítás engedélyeztetésére, amire várjuk a jóváhagyást. Eltelt 1-2 év, és nagyon gyanús volt, hogy a jóváhagyás nem érkezik. és utólag derült ki, a sajnálatos módon egy olyan cég lett felkérve erre, akinek sem kapacitása, sem tárgyi tudása nem volt, hogy ezt elvégezze, ezt a tervezési munkálatot, és akkor mindent újra kellett kezdeni. Újra kezdtük a tervezést a szomszédbeli kolozsvári Moszfern céggel, vettük fel a kapcsolatot, akik nagyon kedvesek voltak, nagyon hatékonyak, hamar elkészítették nagyon minőségi szinten a terveket, és ők engedélyeztették is a templomot. Viszont mikor megkaptuk az engedélyt, az már 2021 márciusa volt, március 2, egész jól tudjuk, örventünk neki nagyon. Viszont ebben az időben ránk tört a pandémia. Akkor templomainkat bezárták, de azért az élet nem állt meg, csak néhány hétig nem tartottunk istentiszteletet, aztán épp pünköskor megkezdtük előbb a templom előtti téren, majd lassan visszatértünk a templomba, tehát az élet folyt tovább, és a tervezések is. És néztük, a költségvetésünk a templom külső munkálataira 120 ezer euró volt. Nekünk pedig volt 20 ezer eurónk ekkor. Én ezért is nagyon hálás voltam, mert az első olyan gyülekezet, ahol nem minusszal vagy nullával vettem át az egyházkasszát, itt volt 20 ezer euró összegyűlve templomépítési alapon, ha lehet így mondani, számlán. És viszont nagyon jól tudtuk, hogy ezzel nem kezdhetünk hozzá. Az akkori főtiszteletű püspök úrhoz fordultam, Kató Bélához, és elmondta, hogy sajnos lekéstünk a magyarországi úgymond nagy támogatási alapokról. Az a pénz elfogyott, azoknak ideje lejárt, de szintén ő mondta, hogy még megjelenik most, tudomása van róla, egy BGA pályázat, amit pályázzunk meg, mert ez jó lehetőség lehet, hisz a felső határ 15 millió forint. Megpályáztuk, amúgy Málomnak és Kudunak is megpályáztam mind a kettőnek, és hát tényleg isteni csoda volt, hogy mind a kettő nyertes volt, és mind a kettő maximális támogatásban részesült. Így már volt 15 millió forintunk. Közben a kultuszminisztériumhoz is leadtam támogatási kérelmet, onnan még kaptunk 100 ezer lejt, tehát nagyjából még 20 ezer eurót, szintén Málom is és Kudu is. De most akkor málomi templomjavítás kapcsán mondom, hogy így már megvolt nagyjából 85 ezer, ezzel hozzákezdhettünk. Hozzá is kezdtünk, Isten segítségével, és nagyjából másfél évig tartott a másfél-két év körül a kinti felújítás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy csak a pala fedél, ami a templom testet fedi, azt is meg volt mondva, csak Ausztriából egy bizonyos eredeti eternit termékeket gyártó gyárból lehetett vásárolni szálcementes palát, csak az került 20 ezer euróba. Akkor újra kellett a templomtornyot javítani, bádoglemezt cserélni rajta, külső vakolás, csatornák, villámhárító, nyílászárok, minden, ami hozzátartozik. Hál' Istennek sikerült mindet kicserélni, feljavítani, és tényleg nagyon szép lett a templom külső. Viszont mikor meglett, akkor már nagyon erős volt a kontraszt a külső és a belső között. És valahol úgy menet közben megfogalmazódott, de hát megy ez nekünk. Hát miért csüggednénk, vagy miért ne folytatnánk? És akkor szinte ellenhang nélkül, vagy nem is szinte, hanem ellenvélemény nélkül egyértelmű volt a gyülekezet, hogy folytatni akarjuk, és akkor folytattuk a belső munkálatokkal. Teljes belső felújítás következett, a teljes külső felújítás után, olyan értelemben, hogy tehát teljesen kiürítettük a templomot, a régi padlók tönkrementek, azokat is kihortuk, sőt a nyírkos talajból is ki kellett egy fél méternyit hordani, azt újra tölteni. A betonajzat, azt szigeteltük, hőszigetelés, vízszigetelés, masszív padlót tettünk rá, újra vakoltunk, újra festettük, és akkor jött egy egyházhang, és azt mondta, hogy de én új csillárokat szeretnék tervezni. Jó, ki is fizetem őket. Amúgy 5 hatalmas csilláról van szó, és 10 000 euró volt a költsége, csak zárójelben van. Elfogadtuk, megköszöntünk. Jött egy másik egyházam, és azt mondta, hogy én elvégzem a villanyszerelést. Akkor azt mondtuk, hogy hát van is sok olyan munka, amit közmunkával tudunk elvégezni. Például rengeteg földmunka, kihordás, behordás, kavics, egyebek, azt is elvégezni. A padoknak az elvitele. a javítása, a festése, a felújítása, tehát rengeteg olyan munka, az árkok kiásása a villámhárítónak, a csatornának, a csatornázás, akkor itt egy szerelő azt mondta, én össze tudom rakni ezeket, és akkor így elvégeztük a teljes belső felújítást is, és akkor valaki azt mondta, legyen új kihangosítás, az azt mondja, legyenek új terítők, és lényegében teljesen felújult a templom belső is, és ez az idén volt, közben tavaly össze már egyeztettük a háladó istentisztelet, a templom szentelés időpontját május 10-ére, és akkor, mikor templom kívül belül megvolt, azt mondták, de hát a templom tér, az nagyon nem illik ehhez a templomhoz. A járdák is már nagyon régiek, a korlátok, a támfalak már, van két támfal a templom előtt, omladoznak, ezeket is fel kéne újítani. És akkor viszont már fölmerült a kérdés, de miből? Mert a templom belső munkálatait többnyire adalkozók és közmunkákból és adományokból végeztük, és a közös hozzáállással, de erre a kinti térre már tényleg nem volt pénz. És akkor hozott a presbitőr meg határozatot, hogy kirovatal által történjék, és fejenként eldönthették, hogy 300, 500 vagy 0, mi az, amit kirovatalként még, miután több évig rengeteget adományoztak, hogy és a közgyűlés, nagy büszkeségem, és mindenhol elmondom, 100%-osan az 500 lehet szavazta meg. De így meg összegyűlt az az összeg, hogy tehát teljesen új járdák épültek, gránitlappal lettek beborítva, új támfalak, új korlátok, és a templom külső is gyönyörűen megújult. És amikor a végén így számot vetettünk, és vonalat húztunk, ahogy mondani szokás, és összeszámoltuk, hogy majdnem 1000 közmunkát dolgozott a gyülekezet ez az 5 év alatt, hogy azoknak a munkáknak az értéke, amit a mi híveink, vagy faluból elszármazottak végeztek díjazás nélkül, vagy azok az adományok, mind a nyillázzárok, vagy csillárok, vagy egyebek, amiket szintén adakozásba kaptunk, akkor az összmunkálatoknak az értéke, ami megítélésünkben megközelíti a 300 ezer eurót. És a büszkeségünk ebben a történetben az, hogy milyen erő lakozik bennünk a gyülekezeteinkben, hogyha közös akarat van, közös összefogás van, ha mindenki magáinak érzi azt, amit épp végzünk, vagy ahogy Málomban megfogalmaztuk, és én is megfogalmazom, hogy a templom és mindaz, ami az egyház, az az Almás-Málom identitásnak a része. Tehát számukra épp olyan kedvesek az egyháznak az épületei, mint a saját házuk, és hogyha szép házakban laknak, akkor számukra az a természetes állapot, hogy az Isten háza is ugyanilyen szép legyen, és ennek a közös összefogásnak a része az a büszkeségünk, az a templom, amelyben tényleg csodálatosan érezzük magunkat, amit nagyon szerettünk, ami úgy gondoljuk nagyon szép lesz, ezúttal hívjuk is azokat, akik kíváncsiak, hogy jöjjenek, nézzék meg, és nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy megsegített bennünket.
0: Miben különbözik a Várkodói és az Almás-Málomi gyülekezet lelkisége, és hogyan tudja a lelkipásztorként megtalálni az egyensúlyt a két közösség igényei között?
1: Várkodó a főúton fekszik. Város közelben, sőt, Betlennek a negyede. Ilyen értelemben már inkább felismerhetők, talán így nevezhetném a városias életformák, vagy megnyilvánulások. A fiataljaink nagy része Kolozsváron él, viszont ők már nem kapcsolódnak annyira a faluhoz és az egyházhoz. Ők már ritkábban jönnek haza. Egyháztagjaink ünnepekkor bármiban számíthatunk rájuk, de nem állandó ez a jelenlét. Almás-Málomban a fiataljaink, ők is 90%-ban, szinte azt mondhatnám, egy-két kivétellel, Kolozsvár, megint csak Kolozsvár, élnek, tanulnak, dolgoznak. Saját ingatlanon is rendelkeznek itt sokan közülük, de számukra természetes állapot az, hogy minden hétvégén, kivétel nélkül minden hétvégén visszatérnek, hazatérnek a faluba, ők Kolozsvárra csak aludni jönnek, szinte, vagy dolgozni jönnek, vagy szinte ezt mondhatnám, vagy egy jobb megélhetési lehetőséget látnak ebbe, de számukra a közösségnek az alapja az mindig ott van. Tehát ez az egyik jelentős különbség. Ugyanakkor mondok egy különbséget, mondok egy közöst, és talán utána még mondok egy másik különbséget is. Mind a két gyülekezetben nagyon erős az egyházi identitás és a vallásos identitás, és fontos a közösség, és fontos az egyház, ennek tagjai legyenek és részei legyenek, csak másképp nyilvánul meg ez a két gyülekezetben. Másik Almásmálomban én azt látom, és úgy fogalmaztam meg magamnak lévén, hogy zsákfalu. A rokonsági, a vérségi kapcsolatok talán, most nem mondhatom azt, hogy erősebbek, de talán nagyobbak a rokonságok, talán kevesebb család alkotja olyan értelemben, hogy családnevek talán, és ők valahol kapcsolódnak. Egyik presbiter mondta, hát 30-valány unokatestvér vagyunk. Na most ez sok mindent elárul arról, hogy a közösségi szellem azért is tud annyira intenzív lenni, mert ők lényegében a gyülekezetbe is azt a rokonságot, vagy azt a családi kapcsolatot, vagy hangulatot élik meg, és viszik tovább, amit azon kívül is. És talán ez a másik olyan különbség. És az, hogy a zsákfalu, és nem annyira a város mellett, én úgy gondolom, itt is van egy olyan különbség, ami felfedezhető.
0: Hogyan ünnepelték meg a templom felújítását? Kik voltak jelen?
1: Csodálatos.
0: Hogyan készültek a gyülekezettel?
1: Csodálatos nap volt, hát nagyon készültünk és nagyon vártuk, és ebbe is meglátszott a gyülekezetnek az ereje. Azt mondjam el, hogy előző napokban 50-en voltak, akik tudták, hogy rengeteg dolog van még intézni, és jöttek, segítettek közmunkára, tehát naponta ilyen, hogy 50.

0: Nagy öröm volt számunkra, hogy a főtiszteletű püspök úr bár előtte való napon Budapesten volt, és ott voltak teendői, de vállalt azt, hogy rögtön utána hazautazott, és másnap eljöhetett, és megtisztelt jelenlétével, és ő hirdette az ígét elsőként a felújított templomba. Nagyon hálásak vagyunk, és ezúttal is köszönetet mondok neki. Jelen volt az Esperes úr, a főgondnok urak, megyei és kerületi, a polgármester, az ortodox egyház képviselői, a megyei Alispán, aki magyar, szintén megtisztelt bennünket, lelkész kollégák, elszármazottak, faluszülöttjei. Gyönyörű nap volt, és nagyon szép idő is volt, gyönyörű napsütéssel. Tehát csodálatos volt részt venni az Isten tiszteleten, és csodálatos volt utána is együtt lenni, mert az az én ötletem volt, és én azt tapasztaltam nagyon sok helyen, hasonló alkalmakkor, hogy vége van az Isten tiszteletnek, a gyülekezet mindenki hazamegy, illetve a vendégek elmennek valahol és ebédelnek. Ami amúgy érthető dolog, mert akár anyagi lehetőségeket nézzük, akár logisztikát, hogy ez lehet már legtöbbek szerint ez a természetes módja. Én azt mondtam, hogy fordítva legyen, a helyiek legyenek jelen, aki csak akars, aki dolgozott évekig, illetve a vendégek is természetesen, akik bejelentkeznek, és akik részt akarnak venni, szívesen látottak, és akkor egy közös ünnepséget rendezzünk a helyi kultúrotthonban. Hát így összeírtuk, listákat készítettünk, felmérést készítettünk, amit nem lehet természetesen megsatszolni, vagy pontosan kiszámítani, de így összegyűlt olyan 330-350 szám, és akkor ennyire készültünk, és végül 330 körül voltunk együtt, és ünnepelt a falu, és ünnepeltek, akik hazajöttek, és ez is csodálatos volt, ez az együttlét, úgyhogy egész késő estig elhúzódott, és nagyon jó volt így együtt ünnepelni.
1: Befejezésképpen mi az, amit üzennél a hallgatóknak? Ugye az időnk az nagyon eltelt, lejárt, és hát gondoltam, hogy akkor esetleg most befejezésképpen biztos van valami a tarsolyodban, amit szívesen átadnál a minden hallgatónak.
0: Amit most fogok mondani, az tényleg nagyon mély belső meggyőződés, amit én 30 éve élek, hiszek és gyakorolok, és ami soha nem vallott csődöt. Megpróbálom röviden összefoglalni, de azzal kell kezdjem, hogy amikor Kékesre kerültem, a templomon kívül semmilyen más közösségi tere nem volt a gyülekezetnek, bár erre igény volt. A lelkészi konyhába tartottuk a presbiteri gyűléseket, a családonként a bibliaórákat, és akkor mondtam, kéne gyülekezeti ház. És azt mondták, igen, kéne. Mondtam, építsük meg. Na most tudni kell, hogy az akkori gyülekezet szinte 90%-ban, mintha az én nagyszüleim lehettek volna. Én 23 éves voltam, ők legtöbben már ilyen nyugdíjasok, akik többnyire TS nyugdíjasok, szerény jövedelmű. És akkor azt mondtam, de építsünk egyet. Mikor lesz, megkérdezték. Mondtam, egy éven belül. És néztek rám, hát fiatal, ész, bolond, ész, vagy látszik, hogy zöldfülű, mit tud ez. És azt mondták, de hogy legyen? És azt mondtam, fogjunk hozzá. Fogjunk hozzá, és a Jóisten megsegít. És én azóta is azt mondom, és 30 év tapasztalatával tudom igazolni, hogy fogjunk hozzá, és hogyha az, aminek mi hozzákezdünk, és hogyha ez a Jóisten dicsőségét szolgálja természetesen, illetve még van egy nagyon fontos tényező, úgy gondolom, hogyha a gyülekezet támogatását élvezi, tehát nem csak a lelkész, hanem közösen a gyülekezet, akkor én úgy gondolom, hogy lehetetlen, hogy a körülmények elő ne álljanak. Sokkal később találtam meg az igét, ami ez nekem vezérigém lett. Az 1 Kronika 28:20-ban olvassuk, légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit se félj, és ne retteg, mert az Úristen, az én Istenem, veled lészen, téged el nem hagy, tőled el nem távozik, míg nem elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. És ma, amikor algoritmusokat keresünk, mikor titkokat keresünk, mikor örök igazságokat keresünk, én úgy gondolom, itt van előttünk, fogjunk hozzá. És akkor hadd mondjam el azt, hogy amikor Kékesen hozzákezdtünk,

0: szinte semmi pénzünk nem volt. Tehát tényleg lehetetlenség volt. Mondjuk a közgazdasági egyetemeken épp azt tanítanák, hogy ne így kezdjünk hozzá bármihez, hogyha csak a világi szempontból nézzük. Néhány nap vagy hét elteltével jött valaki, egy szomszéd faluból, azt mondták, hogy egy holland gyülekezetet gyűjtött egy betegnek egy veseműtétre. Sajnos meghalt, akinek gyűjtöttek, de maradt 10 000 márka, óriási pénz volt akkor. Szeretnének valami nemes célt támogatni. Van ilyen ötletetek? Fogadnátok a támogatást? Hát azt mondtam, hát ilyen nincs, hogy ilyen egybeesések, vagy emberileg nem nevezhetjük véletlennek, vagy szerencsének, ez csak gondviselés lehet. És akkor azt mondtuk, természetesen már elő volt készítve a terv, ott a fejünkben, minden tetszett is nekik, egy kis egyeztetés után rögtön elfogadták, sőt, annyira tetszett, nem csak ezt a kezdeti tőkét adták, hanem további szállítmányokkal segítettek, aminek akkor szintén nagy értéke volt, és egy év múlva megvolt. Utána 2001-ben átköltöztem Várkudúra, ahol nagyon rossz állapotban volt a lelkészi lakás, és akkor azt mondtuk, hogy ezt meg kell javítani. Kudaiak is nagyon szeretnek ünnepelni, nagyon szeretik a közösségi alkalmakat, élményeket, és azt mondták, jól van, de majd, ha meg lesz a lakás, akkor ennek is legyen egy ilyen ünnepies háttere, hívjuk meg a püspök urat, nevezzünk egy napot, mikor nagy falu ünnepség legyen, összekapcsolva, lelkésziktatással, hősök tábláival, Sós Ferenc néhány püspökünknek emléktábla, egyebek, tartsunk egy ilyen nagy falu ünnepet. Jól van, én beleegyeztem, szintén zöldfülükként, eltelt néhány hónap, mi még neki se kezdtünk, már szinte 2001 nyarához közeledtünk, és 2001 novemberére már ki volt tűzve, mint az egészért való hálaadó istentisztelet, és úgy megmozdult a falu az utolsó néhány száz méterre, hogy végül utolsó pillanatra minden meglett, és Pap Géza püspök úr, Isten nyugtassa, amikor ment egy visszanézés, azt mondta, azért ott figyelj oda, miért vizes ott az a fal, ott van valami gond, valami általázás, mondtam neki, a főtiszteletű püspök úr, a tegnap meszeltük le, ez november 24-én volt, ha jól emlékszem, és akkor így csendesen azt mondta, így akkor már érthető. És Almásmálomban is, de Kuduban még templomjavítások alkalmából, úgyhogy már szálló ige is lett, például Árkudun a gyülekezetben, akik már régebb óta tudnak, ismernek, azt mondták, mindig csak a kezdet a nehéz, amíg elhisszük, hogy sikerülni fog, amíg hozzákezdtünk. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért az építő munkáért, ami a végbe ment itt az egyház kerületünkbe, és tényleg 400 templom körül van a felújítások. Természetesen most beszélhettünk volna, de talán külön alkalom lenne az, hogy a lelképítkezések és minden más belmissziós munkáról, de most ez volt a téma, erről beszéltünk, nem azt jelenti, hogy mi nem tudjuk, hogy mi az igazán fontos, és én magam is nem tudom, és azt tartom mindenek előtte célkitűzésnek, hogy a gyülekezetek lelki életének az ápolása, az épülése belsőleg, ez a legfontosabb. De most a téma az a külső adott volt, és a külső építkezésekről beszéltünk. Viszont én úgy gondolom, hogy ténylegesen, hogy 50 lélek, vagy 100 lélek, vagy 200, vagy 2000 lélek, hatalmas erő van bennünk akkor, hogyha mi egy irányba haladunk. És az életemből rengeteg példát tudnék még sorolni, amikor gyülekezettel elindultunk egy irányba, és nem azt néztük, hogy most megéri, vagy nem éri, vagy honnan, vagy miből, hanem hogy mit akarunk. És pillanatok alatt, tehát nem éveket kellett várni, pillanatok alatt mindig a külső körülmények, a munkatársak, azok, akik szimpatizáltak, akik érezték, hogy a talentumaikkal segíthetnek, és csodálatos dolgokról tudunk beszámolni, és úgy tudunk beszámolni, hogy hozzátesz rögtön, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. És én hiszem, hogy ez így történik mindenhol, és ezért kívánom a lelkész kollégáimnak, társaimnak azt, hogy bátran előre, nem a külső körülményeket, a célra tekintve, előre nézve, és a gyülekezeti tagnak pedig kívánom azt, hogy tudjanak mindig olyan áldott munkatársak lenni, mint ahogy nekem is munkatársaim voltak. Most Almásmálomban először, előtte számos alkalommal, Várkudú, vagy Kékesen, vagy bárhol máshol, és tényleg csodálatos dolgok születnek így, és lehetünk tanúi annak, hogy a Jóisten milyen csodásan munkálkodik közöttünk.
1: Az elmúlt percekben az Almás-Málomi Református egyházközséggel ismerkedtünk. Segítségünkre volt Lapuhus Attila, aki a várkodói és Almás-Málomi gyülekezetek lelkipásztora. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Híreink először címszavakban. Az Oktatási Minisztérium útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. Felfüggeszthetik a jogosítványát, ha a sofőr nem fizeti ki a közlekedési bírságot. Ilie Bolozsán, Alison Hooker amerikai helyettes államtitkárt fogadta a kormánypalotában, a stratégiai együttműködés szerepelt a témák között. Négy szakszervezeti szövetség találkozókat kér a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségével a közalkalmazotti bértörvénytervezet ügyében. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. A tegnap a Facebookon közzétett útmutató ismerteti, mikor kell kitölteni a középiskolai felvételi jelentkezési lapjait, mit érdemes figyelembe venni a jelentkezés előtt, hogyan kell helyesen kitölteni a lapokat, mi történik az elektronikus elosztás után, mikor zajlik a második felvételi forduló, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy szakmai képesítés megszerzésére. A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében osztályfőnöki segítséggel július 13 és 20 között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott szakokat vagy osztályokat. Július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a 9. osztályokba. Ideiglenesen felfüggeszthetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány tegnap elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. A szabályok szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi hatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. A felfüggesztés időtartama attól függ, mekkora összeget nem fizettek be. Mindenki nem fizetett 50 lej után egy nappal hosszabb a felfüggesztés ideje. Az eljárás a 90 napos határidő lejárta utáni harmadik munkanapon lép életbe. Számol be a Digi24. Mint írják, mielőtt erre sor kerülne, a helyi adóhatóság felszólítást küld az érintettnek. Ebben szerepel a tartozás összege, a befizetési határidő, és az is, hogy a jogosítványt mikortól függesztik fel, ha nem törlesztik a tartozást. Ha a sofőr bíróságon megtámadja a bírságot, addig nem függeszthetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap a Victoria Palotában találkozott Alison Hookerrel, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának politikai ügyekért felelős helyettes államtitkárával. Az egyeztetés központi témái a régió biztonsági helyzetének alakulása és Románia és az USA stratégiai együttműködése voltak. A kormány közleménye szerint a kormányfő kiemelte az Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség fontosságát Románia biztonsága és fejlődése szempontjából. Alison Hooker helyettes államtitkár pedig dicsérte Románia regionális biztonsághoz való hozzájárulását. Bolozsán és Hooker ugyanakkor értékelték az ankarai NATO csúcson elért pozitív eredményeket, ahol a szövetséges vezetők kiemelték a transatlanti partnerség fontosságát, valamint azt, hogy az európai partnerek nagyobb szerepet fognak vállalni az euróatlanti biztonság megerősítésében és a védelmi ipar kapacitásainak bővítésében, miközben továbbra is támogatják Ukrajnát. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartel Nemzeti Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian Nemzeti Szakszervezeti Szövetség felkérte a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A két párt vezetőségének tegnap elküldött felkérésben a szakszervezeti szövetségek leszögezik, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált 2017-es 153-as bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. Ugyanakkor a tervezett módosítások nagyrészt figyelmen kívül hagyják azokat a javaslatokat, amelyeket az Országos Szakszervezeti Szövetségek fogalmaztak meg a 2026. június 8-ig lezajlott informális konzultációk keretében. Ezek a konzultációk egyébként pusztán formális jellegűek voltak, és rendkívül rövid idő alatt, legfeljebb 2 óra alatt zajlottak le minden egyes ágazatra vonatkozóan, nyomatékosítják. A szakszervezetek nehezményezik, hogy a kormány folytatja a tervezet elfogadására irányuló eljárást, a szociális partnerekkel való valódi és hatékony konzultáció, valamint az általuk korábban megfogalmazott észrevételek és javaslatok figyelembevétele nélkül. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,46-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta. A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit július 10-én péntek déli magazin műsorunkban. Marcel Proust, francia regényíró, esszéista és kritikus gondolatával, aki 1871-ben ezen a napon született. Egyik ember nem olyan, mint a másik. Mit számít hercege vagy kocsis, ha helyén van a szíve, meg az esze? Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig tekintsük át déli műsorunk kínálatát, nézzük, hogy mire számíthatnak itt az Ágnus Rádióban egészen délután 3 óráig. Most áhítattal indítjuk déli műsorunkat, majd a nap fontos évfordulóiról hallhatnak. 12 óra 25 perckor az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló című rovata következik, amelyben ma Gábriel Marcel egyetemi hallgatót is hallhatjuk meg, aki buddhista, hinduista vallásos háttérből érkező fiatalként hallott a kereszténység tanításairól és Istenéről a Sztelló Gábor evangélikus gimnáziumban. A vele készült beszélgetést hallhatják majd 12 óra 25 perctől. 13 órakor majd hírekkel jelentkezünk, ezt követően pedig mesekosár rovatunk kezdődik, amelyben folytatjuk Rumcájsz történetét. Egy újabb izgalmas kaland elevenedik meg ma is. Ezután szempontok rovatunkat sugározzuk, amelyben ma az érzelmi manipulációról beszélget Lukács Orsolya vendégeivel. 14 órakor ismét hírekkel jelentkezünk, majd Hervai Gizella Álom a történelemben című versét Ferenc Amália előadásában hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor pedig Groundwork angol nyelvű műsoron kezdődik, amelyben Sámuel első könyve alapján Izrael vereségét és a Frigyláda elrablását vizsgáljuk meg. Ezt ajánlom önöknek a következő közel 3 órára. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnosradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket, ötleteiket az agnos@agnosradio.ro elektronikus postacímünkre. Ha személyesen keresnének fel minket, akkor megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve írhatnak nekünk a közösségi médiában is, keressék az Agnus Rádiót, valamint visszahallgathatják beszélgetéseinket, műsorainkat, nem csak weboldalunkon, hanem Spotify és SoundCloudon is.

Mai áhítatunk címe: Mindennapi kenyerünk. Megáldotta és megtörte a kenyereket. Máté evangéliumának 14. fejezetének 19. verse. A következő percekben Iris Elderson, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Kora reggel csendben dolgoztam a konyhában. Gondosan kimértem az élesztőt, a lisztet, a cukrot és egy csipet sót. Ahogy összekevertem a hozzávalókat, az Úr imádsága jutott eszembe. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Elkészítve a tésztát, meleg helyen hagytam kelni. Azután leültem egy kicsit, és elgondolkodtam, hogy milyen sokszor hadaltam el már a mi atyánkat anélkül, hogy elgondolkodtam volna a szavakon. Később, ahogy gyúrtam és formáztam a tésztát, eszembe jutott, hogy Jézus hogyan törte meg a kenyeret, emelte az ég felé, és adott hálát Istennek. Elgondolkodtam, Jézus vajon miért volt hálás? Hálás volt-e a földművesért, aki elültette a parányi búzaszemet? A napsugárért, amely felmelegítette a földet, és lehetővé tette a búza növekedését? A szelíd esőért, amely életet adott annak az apró búzaszemnek? Később, amikor a frissen sült kenyér illata betöltötte a konyhát, arra gondoltam, hogy Jézus bizonyára hálás volt a természet csodájáért, a napért, az esőért, és mindenért, ami egy egyszerű kenyér elkészítéséhez szükséges. Mi is emlékezhetünk azokra, akiknek a keze munkája segített megteremteni a kenyeret, amelyet eszünk és tekintetünk az égre emelve hálát mondhatunk Istennek.

Imádkozzunk! Istenünk, gyakran természetesnek vesszük végtelen jóságodat. Segíts emlékezni, hogy az asztalunkon lévő ételt te adod, és szereteted nélkül semmink sem lenne. Amen.

Mindenben a teremtő kezét láthatom, mondja ezt Iris Elderson, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy meglássuk Istent a hétköznapi dolgokban.

A mai áhítatott Lukács Orsolyától hallottuk, utána pedig az Ungvár Ének Együttes zenélt, a Szaladok hozzád én című dalt hallgattuk. Most pedig nézzük, hogy milyen események, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz, július 10-éhez, ne szaladjunk annyira előre az időben. A mai nap kalendáriumát pedig Butyka Anna, azaz Boldizsár Zeik Anna szerkesztette.

Július 10-e az év 191. szökő években a 192. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 174 nap van hátra. Következzenek azok az események, amelyek a mai naphoz kapcsolódnak. 1290-ben ezen a napon 4. Kun László magyar királyt meggyilkolták. 1413-ban első Mehmed tönkreverte első Muzsa oszmán szultán seregeit Szófiánál. 1541-ben ezen a napon első Szulajmán szultán előhada Buda aláért. 1778. július 10-én 16. Lajos francia király hadat üzent Angliának, támogatva a függetlenségükért küzdő amerikai angol gyarmatokat. 1897-ben Miskolcon beindult a villamos forgalom. 1924-ben ezen a napon 8 napig fogházat és 200 ezer korona pénzbüntetést kapott József Attila a Lázadó Krisztus verséért. 1940. július 10-én Mussolini, Olaszország vezére, hadat üzent Nagy-Britanniának és a németek által már levert Franciaországnak. 1962-ben ezen a napon fellőtték az első amerikai távközlési műholdat, a Telstar 1-et, melynek segítségével televíziós közvetítés történt az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia között. A történelmi események után lássuk most azokat, akiknek a születésére emlékezünk július 10-én. A 1451-ben megszületett harmadik Jakab skót király. 1509. július 10-én megszületett Calvin János, franciául Jean Calvin, francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója. Bamber Gascogné szerint a legnagyobb elme és a legjobb szervező, a reformáció vezéralakjai között, aki megteremtette Genfben az istenfélő város tökéletesen működő prototípusát. Elsősorban teológiai és egyházszervezői munkássága miatt nevezetes, de fontos szerepet játszott a francia irodalmi nyelv kialakulásában is. 26 éves korában írt főműve, amelyet aztán egész életében bővített és átdolgozott, az Institutio Christiane Religionis, a keresztény vallás rendszere, illetve az általa felállított genfi egyházszervezet Európa szerte mintaként szolgált a református egyházak megalakításához. A vallástörténeti szemponton túlmenően Calvin azzal is hatott a nyugati kultúrára, hogy megváltoztatta a munkaszemléletet, ideológiai alapot biztosítva a kapitalizmus fejlődéséhez.

1856-ban Dalmácián megszületett Nikola Tesla, szerb-amerikai fizikus, feltaláló, villamosmérnök, gépészmérnök, filozófus. Életében 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt. Róla nevezték el a mágneses indukció, SI mértékegységét. A világ egyik legjelentősebb és leghíresebb tudósa és feltalálója, tevékenységét elsősorban az elektromosság, mágnesesség és gépészet területén fejtette ki. Több fontos elméleti és gyakorlati részecske fizikai és gravitációs kutatáson kívül a nevéhez kötődik a többfázisú villamos hálózat, a váltakozó áramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek, a napenergia erőmű és más megújuló energiaforrással működő berendezések, valamint a rádió feltalálása is. Munkássága jelentősen hozzájárult a második ipari forradalomhoz, és döntő mértékben meghatározta jelenkori gazdasági és társadalmi életünket.

0: A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk július 10-én. 1290-ben ezen a napon hunyt el 4. Kun László magyar király. 1413-ban elhunyt első Múza, oszmán szultán, menekülés közben gyilkolták meg. 1559. július 10-én távozott az élők sorából II. Henrik francia király. 1692-ben elhunyt Heinrich Bach, német orgonista, zeneszerző. 1873-ban elhunyt Latabár Endre, magyar színész, színi igazgató, zeneszerző. 1993-ban ezen a napon hunyt el Kun Péter, az Edda művek gitárosa. Július 10-e norvégiai Szent Olaf norvég király vértanú emléknapja. A mai nap Kálvin János reformátor, keresztény tudós és egyházszervező, a kálvinizmus névadójának születésnapja alkalmából a református közösséggel által szervezett Kálvin hét záró napja. Szintén a mai nap a damaszkuszi boldog vértanúk napja, az 1860. júliusában Libanonban és Szíriában lezajlott keresztényirtásra emlékezve. Július 10-e a Bahamai Köztársaság nemzeti ünnepe, a függetlenség napja 1973 óta. Ezek voltak a július 10-éhez kapcsolódó események.
1: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.

A mai nap kalendáriumát Bolti Zsámzék Annával lopoztuk, utána pedig Zorán Virtuális Föld című dala szólt, a következőkben pedig az Evangélikus Rádiómisszió Lélekhangoló című rovatát sugározzuk.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, tehát hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Mai vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor Evangélikus Gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!

0: Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
1: Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van, ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
0: Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ezt mondhatjuk?
1: Igen, igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és jóga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok, és hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
0: Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
1: Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem, ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztélóba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
0: Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
1: Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
0: Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
1: Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő, isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden úton ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindu upanisád, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
0: Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
1: Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt, tehát hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta, és mondta, és mondjuk ez így is helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivétek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az az egy prédikáció szíven üsse, és erőltesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
0: Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
1: Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom a Pest-Szentlőrinc ifibe is jár. Ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosok vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mintha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gábriel Marcellel beszélgetünk.
1: Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelki állapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
2: Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen ezt szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az állítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás, nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok, közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Márian Osztráról, Mátra Verebé, Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az IFIN is elkezdtem ott lenni a templomban, ezek ugye mind növelték azt, hogy én több időt töltök Istennel. És akkor így egyre jobban rájöttem, hogy ez mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, vagy legalábbis mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, és hogy pont ezért isteni. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, ez valami új, és valami nagyon szép.
1: Hogyan változott a gondolkodásmódod abban a tekintetben is, amit említettél, hogy nagyon megítélted például a meleg társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
2: Most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni, vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás. Mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én

0: ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával. Ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem, tehát ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a sztélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen, önzőbb az ember. Tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt. Tehát, hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni. Főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtett arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
1: És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűlölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
0: Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördögi körbe hurcolt a sátán, hogy egyrészt először azt, hogy te megteheted a pornográfiát, hogy hát ez nem akkora dolog, meg ilyesmi, meg hogy ezt mindenki csinálja. Viszont miután megtettem, utána meg pedig azzal jött, hogy én mekkora rossz alak vagyok, és én hogy tehetek ilyet, és hogy számomra nincs megbocsátás, és hogy igenis jól áll az a kenyérvágókés. És ekkor jött Isten, hogy nem ilyennek teremtett, se őket, se engem. Hogy van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kerestem, és így jutottam el azon a mély ponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.

0: Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
1: Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv az tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
0: Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
1: Mindenképpen példával előjárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amint meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém. Ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek. És nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szerettem volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyjad, amíg nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is, ha szeretné, tudom, hogy ez nem jó. És tudom, hogy később te is megbánnád ezt. Nem segítenénk neki. És szerintem ennek a tükrében kell ilyenkor mindig cselekednünk. És ez nehéz, mert ugyanakkor az emberben van egyfajta megfelelés is, hogy megfeleljen a másiknak. De ugye az igazi barát az nem az, aki bólogat, hogy igen, nagyon jól csinálod, az igazi barát az, aki tényleg, ha valamit rosszul csinálsz, igenis megmondja neked, és igenis próbál segíteni, hogy később ne üsse meg az ember a bokáját.
0: Te hogyan tapasztalod a megszentelő munkáját Istennek? Mi az, amiről te lemondasz, vagy máshogy gondolkodsz róla, vagy képviselsz főként?
1: Nem kertelek, ebben a korosztályban szerintem a legnehezebb. Mert ebben a korosztályban, korban, én 19 éves vagyok, ebben a korban van leginkább jelen az, hogy hát még élt ki az életed, még mielőtt megállapodsz, vagy hasonlók. Tehát én ebben próbálok például, hogy mértékkel fogyasztani alkoholt, nem drogozok. Sajnos ez is jelen van. Most egyetemen is hallok. És emiatt sok megtört lélek is van. Vagy például barátnőmmel abban állapodtunk meg ő is keresztény, hogy házasságig várunk az intimitással, a szexel, mert ez odavaló. És bevallom őszintén, ez a legnehezebb, főleg azért, mert az ember sok felől hallja, főleg mert annyira átitatta a kultúránkat az, hogy akkor vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse. És ugye a nyomás az, hogy hát mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem. Ezekkel valamikor nap mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszorozva visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem, mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd, jövőnkről.
0: Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
1: Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki. És ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
0: Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
1: Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy akár egyre olcsóbbá teszik az intimitást, tehát kapcsolatról kapcsolatra mennek, vagy akár a kereteken kívül próbálnak, hogy hát az megoldást jelent egy nem heteró kapcsolat, és ezek nem megoldások. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én almát szeretnék, és valaki ad egy körtét. És van megoldás. Ez a legfontosabb, hogy igenis van megoldás, és van kiút a depresszióból is, és akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az amit mondanak is a sálom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil következő generáció, hogy legyen mit tovább adnunk utána, ami értékes is.
0: Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál.

Gábriel Marcel egyetemi hallgató volt a vendégünk, aki buddhista, hinduista, vallásos háttérből érkező fiatalként hallotta keresztények tanításairól és Istenéről a budapesti Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban. Elmondása szerint Krisztusra volt szüksége ahhoz, hogy a depressziótól és a pornófogyasztástól megszabaduljon, és egy egészen új úton indulhasson el. Beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a lélek hangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk e-mailen, az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaikba műsorunk biztatásait és jó hírét. Erős vár a mi Istenünk!

Az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló című rovatát sugároztuk az elmúlt percekben, amit meghallgathatnak holnap délelőtti online műsorunkban is a 10 órai híreket követően, most pedig Pintér Béla énekel.

Pintér Béla Húsvér templom címdalát hallgattuk az elmúlt percekben, és nagy szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik most kapcsolódnak be Péntek Déli Magazin műsorunkba. A mai nap gondolatát Marcel Proust, francia regényíró esszéistától választottuk. Egyik ember nem olyan, mint a másik. Mit számít hercege vagy kocsis, ha helyén van a szíve meg az esze? Ez a mai napra választott gondolat, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, aztán mesekosár rovatunkkal, majd szempontok rovatunkkal várjuk a velünk tartókat. A pontos idő 13 óra, híreink következnek.

0: Rádión híreit hallják híreink először címszavakban. Bok szerint sokkal nehezebb megtervezni a metrót, mint megépíteni. Az évszázad brit kulturális események közeleg, megérkezett az ezer éves Himzet képregény Londonba. A Statisztikai Intézet elnöke szerint a nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát. Ingyenes nyári programot indít 240 kisdiáknak a kolozsvári önkormányzat. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Emil Bock éveken át az orránál fogva vezette a közvéleményt, azt állítva, hogy a kolozsvári metró építése az eredeti ütemterv szerint halad. Eszerint június végén be kellett volna fejezni a metró első 8,8 kilométeres szakaszának a kifúrását és a tartószerkezet kialakítását. Mivel az említett határidőig el sem kezdődött az alagút fúrása, a polgármester kénytelen volt egy új magyarázattal előrukkolni. A tegnapi ülésen Emil Bock azt állította, hogy a kormány döntése miatt veszítették el a 300 millió eurós PNRR-es finanszírozást. Ezt azonban az Európai Bizottság vonta meg, mivel a polgármesteri hivatal nem szabályosan folytatta le a közbeszerzési eljárást. Minden ilyen léptékű munkálat esetén a projekt kétharmadát a tervezés teszi ki, a kivitelezés pedig egyharmadát. A tervezés a legnehezebb és legbonyolultabb része a metróépítés munkálatainak. Amikor a tervezés megvan oldva, a többit könnyen meg lehet csinálni, mondta a városvezetés első embere. Megérkezett ma a Bajói Kárpit Londonba. Az Anglia Norman meghódításának autentikus történelmi forrásaként is nyilvántartott Himzet úgynevezett képregényt a British Múzeumban állítják ki szeptember 10-e és 2027. július 11-e között. A páratlan művészet történeti emlék londoni bemutatását a szakma és a brit sajtó egyöntetűen az évszázad nagy-britanniai kulturális eseményeként tartja számon. A 11. században született világhírű műalkotás időleg átadásáról 2018-ban született elvi döntés, de a terv megvalósulását 7 évi tárgyalássorozat előzte meg. A csaknem 1000 éves kárpit szállítását Franciaországban számos szakértő ellenezte, mert attól tartottak, hogy a vászon állagában helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek a mozgatás miatt. A szállításhoz azonban egy olyan egyedi eszköz gyártottak, amely gyakorlatilag minden káros rázkódást kiszűrt. A kárpitot egy alumínium rekeszbe helyezték, a rekeszt pedig egy konténer belsejében függesztették fel 12 lökésgátló fémrugóval. A nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát, miközben a természetes fogyás évi 70 ezer és 100 ezer fő között mozog. Jelentette ki ma egy szakmai rendezvényen az Országos Statisztikai Intézet elnöke. Tudorél André szerint az utóbbi 3-4 év gazdasági növekedése hozzájárult ahhoz, hogy az ország munkaerőt vonzon több országból, főként Ázsiából, ugyanakkor sok romániai állampolgár is hazatért. A lakosság az elmúlt években kizárólag a nemzetközi vándorlásnak köszönhet, olyan stabilizálódott 19 millió fő körül, magyarázta. Emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi intézmények korábbi előrejelzései 2030-ra mintegy 18 millió fővel számoltak, illetve hangsúlyozta, hogy a természetes szaporulat továbbra is negatív. Véleménye szerint a fő gond, hogy jelentős arányeltolódások alakultak ki a három nagy korcsoport, a 15 év alattiak, a 15 és 64 évesek és a 65 évesnél idősebbek között. Kolozsvár önkormányzata jóváhagyta a vakációs műhelyek elnevezésű projekt elindítását. Ez a foglalkozás tartalmas és hasznos nyári elfoglaltságot kínál a város elemi tagozatos diákjai számára. A program idén nyáron július 13-a és augusztus 28-a között zajlik, így 35 napig nyújt izgalmas programokat az elemisek számára. A projekt keretében összesen 240 kisiskolás számára biztosítanak helyet, a foglalkozások pedig a Konstantin Brunkus által iskola és az Eugen Porra elméleti liceumban zajlanak. A kezdeményezés több mint 1 millió lejes költségvetését teljes egészében a kolozsvári helyi tanács fedezi, ami gyermekenként napi 120 lejes önkormányzati támogatást jelent. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire poros idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Pál apostolnak a kolossébeliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Reklám.
7: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére is számítunk. Kedves gyerekek, remélem, hogy itt vagytok már hallótávolságon belül, ugyanis indulnak Rumcájsz legújabb kalandjai. Jó szórakozást kívánok!
11: Mesekosár! Mesekosár!
12: Hogyan süllyesztette el Rumcájsz a sárkányt? A herceg a toronyszobában rostokolt. Majolen a hercegnő még nem tért vissza a Kopidrinóból, de se így, se úgy nem volt rózsás a zsivány élet. Egy napon kapkodott Rumcájsz pisztolyából a magtöltény. Fogott egy zsákot, és így szólt Mankához. Meg kell néznem, megérette már az idejémak, hogy legyen mivel megtölteni a pisztolyt. Amikor a keresztúthoz ért a tölgyfa alá, látta, hogy a legnagyobb ágán ott ül a jicsini segédtanító Szemes, és nagyítóval a makkokat vizsgálja, közben egy kis könyvbe jegyzetel. És abban a pillanatban kipottyant a kezéből a grafitceruza. Szemes utána kapott, de esetlen segédtanítói lábon megcsúszott. Szemes megbillent, és a cipő csatjánál fogva épp hogy fennakadt az ágon. Ott lógott lefelé, kiabált, csak úgy zengett Raholec. Rumcájsz könnyű, zsiványos léptekkel ott termett, megrázta a fát, és Szemes szerencsésen az ölébe puttyant. Először is megvizsgálta, nem repette meg a nagyító üvege, majd így szólt Rumcájszhoz. Hálám, Szemes vagyok, a jicsini segédtanító, vegyész és fizikus. Ha egyszer tanácsra lesz szükséged, megtalálsz az iskolában. Rumcájsz bólintott, hogy rendben. Kivezette Szemest az erdő széléig, és megmutatta neki a jicsinbe vezető császári országutat. Majd visszatért a tölgyfához. Ott várta már Manka egy kosár, frissen mosott zsiványruhával. Kedvesen elmosolyodott, és azt mondta. Teregetni akartam, de a barlangban felejtettem a csipeszeket. Megvárnál itt Rumcájsz a kosárral? Rumcájsz bólintott, és Manka elszaladt a csipeszekért. Hogy kellemesebbé tegye a várakozást, Rumcájsz neki támaszkodott a tölgynek. Villám sújtott a fa volt talán, vagy kilazulhatott a gyökere, amikor Rumcájsz leszette róla a segédtanítót, mert a támaszkodástól a tölgy megreccsent, kidőlt és hatalmas lyuk tátongott a helyén. Amikor Manka visszatért a csipeszekkel, nagyon megrőkönyörött. A gödörből föld alatti járat vezetett lefelé. Manka, egy lépéssel sem menj hozzá közelebb, szóltál Rumcájsz. Hozott egy gyantás furkósbotot, egymáshoz karcolta a körmeit, és mintha fákja lenne, meggyújtotta. Bemászott a lyukba, és ment tovább lejjebb, egyre lejjebb. Ahogy így mendegélt, egyre melegebb lett a föld alatti járatban, mintha kemence untaná a forróságot. Különös füstszak terjengett, mintha valaki elfelejtette volna kinyitni a kemence ajtót. Így jutott el Rumcájsz a domboldal szívébe. Feje fölött zöldelt a Raholec. A járat véget ért, egy sárkány feküdt benne. Három fejét mancsai közé helyezte, aludt. A szeme csukva volt, hat orjuk a füstölökbe lángolt. Rumcájsz gyorsan eloltotta a fákját. A sárkány megmozdult, méregzölden pislogott, szélső fejét felemelte. Testvérkéim, fejecskéim, ébredjetek, van itt valaki, mondta. A másik két fej végigmérte Rumcájszt, majd megszólalt a középső. Ho-ho! Rumcájsz nem hagyta magát, ő is megszólalt. Ho-ho! Csak hogy erre mind három fej egyszerre rázendített. Ho-ho-ho-ho-ho! Csak nem fogunk így kiáltozni egymásra, jegyezte meg Rumcájsz. Kivel beszélek egyáltalán? A fejek egymás szavába vágva feleltek. A sárkánnyal beszélsz, Rumcájsz, azzal, amelyik holnap ilyenkor eljön Mankáért? Rumcájsz óvatosan kimászott a lyukból, és azt mondta Mankának. Ne sírjál, de holnap érted jön egy sárkány. A sárkányok tudnak repülni, én viszont nem tudom megvetni a lábamat a levegőben. Mit lehet tenni? De azért ne félj, mert küzdök vele. Manka elsáppadt, mint a hold. Rumcájsz, én nem hagylak itt. Elég a beszédből, Manka. Ha egy sivány ezt mondja, a gazdasszonyának szót kell fogadnia. De Manka azért annyit még kibökött, ha csak meg nem kérdezett Szemest. Amikor Rumcájsz az iskolába ért, Szemes segédtanító vegyész és fizikus nagy dérrel durral tevékenykedett. Csak úgy szikrázott, recsegett és ropogott körülötte a levegő. Rumcájsz még hozzá sem fogott, hogy elmondja a jövetele célját, Szemes már mondta is. Ne is mond tovább, itt egy szerkezet a sárkány ellen, indulj, és Rumcájsz, különben kiasszanak a szikráim. Rumcájsz magával vitte a szerkezetet a barlangjába. Sokáig tanulmányozták Mankával. Két felfújt dohányzacskó volt szíjjal összekötve. Ha kiengedte a kezéből, egyenesen a mennyezetre szállt. Hozzá tartozott még egy rövid falapát. Rumcájsz kiforgatta az zacskókat, és a fejét vakarta, hogy jól kiismerje magát az apró szerkezeten. Végül a homlokára csapott, és felragyogott az arca. Tudom már, mire való ez a masina! Másnap a szerencsétlen órában berontott a sárkány. Türelmetlenül topogott a barlang bejárata előtt, és azt morogta. Én itt vagyok, hol van maga? Rumcájsz kirázta szakállából a méheket, hogy ne bántassa őket a sárkány, majd előjött. Pálinkáért ment kicsimbe, hogy tetszen neked, felelte. Közben óvatosan felöltötte a szemes segédtanítótól kapott szerkezetet. Mit forgolódsz annyit, mit fészkelődsz folyton? Gurult méregbe a három sárkányfej. Mit forgolódok, mit fészkelődöm? Már kiforgolódtam magam, felelte Rumcájsz, megkötve az utolsó csomót a szíjon, és kezébe vette a fa evezőlapátot. Ha akarod, együtt elrepülhetünk mankáért. A sárkány bólintott. Rumcájsz felpattant a hátára, és a sárkány neki vágott a levegőnek. Jicsén beszállt, lángot és füstöt eregetett. Rumcájsz csak arra figyelt, hogy meg ne pörkölődjön a dohányzacskója. Átszállt a kicsin fölött, maguk mögött hagyták a város, de manka nem volt sehol. A sárkány első fejével dühösen pillantott Rumcájszra. Hol van? Csak két szemem van, felelte Rumcájsz. A sárkány a második fejével Rumcájsz után kapott. Na, hol van? Neked pedig hat szemed van, felelte Rumcájsz. A sárkány a harmadik fejével megbökte Rumcájsz. Na, hol van az a manka? Ha nem lármáznál, hanem alaposan körülnéznél, látnád, ott vár rád a halastónál, felelte Rumcájsz, és fa evezőjével lefelé mutatott, ahol a réteg között úgy hunyorgott a hercegi halastó, mint egy szem. A sárkány megcélozta. Amikor egy pacsirta mérfölddel a tó fölé értek, újra rázendített a sárkány. Nem látok semmiféle mankát. Lejjebb kell szállnod, ott vár a fűzfa alatt, felelte Rumcájsz. A sárkány lejjebb ereszkedett, egyre lejjebb. Amikor már csak egy verépszökkenésnyire lehetett a tó felszínétől, megpillantotta magát a hat szemével a víztükörben. Felüvöltött. Ki van odalent? Rumcájsz előrehajolt, és azt felelte. No lám, hát egy sárkány. Későn érkeztünk, már elvitte előled mankát. A sárkány teljes erejével nekirontott a másiknak, és belerepült a halastóba. Olyan mélyen beleborult a vízbe, hogy nincs az a hatalom, amelyik kihozná onnan. Még mielőtt a sárkány beleorrolt volna a vízbe, Rumcájsz az utolsó pillanatban lecsusszant a hátáról. A segédtanítótól kapott bugyrok dolgozni kezdtek, és kis híján a felhőkig emelték. Rumcájsz ícsin fölött úszott, mintha felhőn ülne, és lapátjával a Raholec erdő felé evezett. Mi történt, Rumcájsz? Kérdezte rémülten manka, aki már várta. Mire Rumcájsz azt felelte. Mi történt volna? Fordult a kocka, most nekünk jó, a sárkánynak pedig nem.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai történet. Holnap ismét folytatódnak Rumcájsz kalandjai. Ha tehetitek, tartsatok akkor is velünk az egy óra híreket követően. Most pedig szempontok rovatunkat sugározzuk. A manipuláció sokféle lehet, és manipulátorokkal akarva, akaratlanul találkozunk. Van, amit könnyebb felismerni, van, amit nehezebb, mert jól elrejtik az emberek. Az egyik legsúlyosabb manipuláció az érzelmi. Erről lesz ma szó a mai szempontok műsorban, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A 2024. július 12-i rovatot hallgatjuk újra.
1: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok rovatunkban. Manipulátorok bizony vannak, és sokszor nagyon jól rejtőzködnek, mégis szinte minden tettükkel, szavukkal arra törekednek, hogy elnyomjanak másokat, vagy előnyökhöz juttassák saját magukat. De honnan is ismerhetjük fel őket? Erről beszélgetünk Kun Tamással és Mádli Andrással a következőkben.
1: Az abúzus témánál érintettük valamennyire az érzelmi manipulációt. Úgy gondoltam, hogy most akkor erre egy picit jobban kitérünk. Amikor azt mondom, hogy érzelmi manipuláció, mi az első dolog, ami eszetekbe jut erről a két szóról?
2: Hát nem tudom, szerintem nekem az első, ami eszembe jut, az a kihasználás. Vagy valakinek akár a jó indulatát kihasználni.
3: Nekem ez érvényes mindenféle manipulációra, tehát tulajdonképpen ez a megfejezése, hogy valakit kipróbálok valahogy, vagy megpróbálok odavinni, ahova én akarom, azzal jár, hogy én jól járok, s a másik megkárosul, és az is, hogy valahogy az akaratát kipróbálom játszani. Tehát számomra ez a manipuláció, és az emocionális manipuláció az, amikor emóciókkal fűszerezzük a dolgot, tehát emóciókhoz próbálunk kötődni, vagy emóciókat megpengetni, ahhoz, hogy esetleg a racionalitást kikapcsoljuk, vagy hogy gyorsabban, vagy biztosabban jussunk eredményre. Na, ezt más hangba kellett volna mondjam, hogy mások csinálják, mi nem csináljuk, ugye?
1: Melyik a súlyosabb, ha már behoztad a sima manipulációt, amikor az akaratát akarjuk megmásítani, vagy az érzelmi manipuláció?
2: Hát szerintem a kettő ugyanaz, tehát úgyis az akaratát akarod megváltoztatni, csak így érzelmekkel hadsz, vagy mondjuk a másik is, nem tudom, szerintem annyira nem tudjuk elkülönböztetni a kettőt. Mert mind a két esetben vannak érzelmek. Vagy lehet, hogyha nem ismerjük annyira azt az embert, aki éppen velünk ezt teszi. De ott is vannak érzelmek, csak nem olyanok.
3: Ezzel szerintem jól beszálltunk a témába, mert az érzelmekkel manapság nagyon sokan inkompetensek vagyunk, és ezt később feldobtam volna, mostan látom, hamarabb kerül kapóra, az, hogy a manipuláció tulajdonképpen legtöbbször a megfejezésben a szándékban áll, de ugyanakkor azt dobom mostan fel, hogy miért bizonyos helyzetekben vagyunk nagyon nyitottak, érzékenyek manipulációra, főleg emocionális manipulációra, és itt feldobnám azt a kérdést, hogy oké, a szándék az a manipulátornál van, de a manipulálton is múlnak bizonyos dolgok, főleg, hogyha én már nem vagyok egy gyerek, hanem egy felnőtt vagyok. Láttam a filmet jó néhányszor, már tudom előre, hogy az a bizonyos személy engemet ilyen helyzetben meg fog próbálni ilyen és ilyen módon megdolgozni, és persze emóciókat a játékba hozni. Na mostan a másik a gonosz, vagy én neveltem rá arra, hogy ő velem így tud célt elérni, és még azt se zárom ki, helyzetek nagyon különbözőek, tehát nem próbálok mindent egybe dobni, hanem hogy én kiútnak, vagy magyarázatnak, vagy bocsánatnak használom, hát manipulált emocionálisan, miközben én nem azt mondom, hogy tudatosan, nem azt mondom, hogy szándékosan, de én tulajdonképpen egész végig hagytam, és ez egy ilyen kettős tánc, ami nem évek óta, hanem néha évtizedek óta működik, és persze én vagyok az áldozat, a másik a gonosz, lá.
1: Ha már behoztad, hogy tudjuk, hogy a másik manipulál, honnan jövünk rá, hogy a másik manipulál?
2: Hát nem tudom, én tapasztalatból tudom mondani, én már megjártam egy bizonyos lánnyal kapcsolatban, hogy volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kibe kapcsolatunk, és egyszer már porul jártam velem, és másodjára ugyanaz a nem tudom, forgatókönyv történt meg, viszont nem tudom, tudtam jó, hogy mi lesz a vége, de mégis azt mondtam, hogy hát, ha most más lesz. És ott már viszont nem tudtam haragudni a lányra, mert azt mondtam, hogyha egyszer átvert, jó, az ő hibája, hogyha már másodjára átvert, akkor ott már én vagyok a hibás.
3: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Én korábbról kezdeném a manipulációt, és pedig lenne olyasmikkel, amik szerintem érdemes elgondolkozni, hogy tényleg van benne bűn is, vagy rossz indulat, vagy többé-kevésbé játék, és pedig lenne az, amikor a kisgyereket azzal biztassák, hogy vagy motiválják, hogy egyen, hogy Afrikába éheznek a gyerekek. Vagy hogy na mostan még egy kis kanalat nagymamáért, és még egy kis kanalat nagynéniért, vagy mit tudom én kiért. Tehát szerintem egy az egybe ezek is manipulációs technikák, tehát a gyerek sokszor nagyon korán ki van téve ezeknek, hogyha már nagyon korán ki voltunk téve ezeknek, akkor ez a normális világhoz tartozik. Tehát nincsen semmi furcsa benne, ezt csinálják, csinálják a felnőttek, Istennek a képviselői, néha gyülekezeti körökben is előfordul, hogy bizonyos folyamatokban van emocionális manipuláció, tehát úgy tesszük fel a témát, hogy már ó, a szegények itt vagy ott, nem azt mondom, hogy ugyanaz, mint a egyél, mert a gyerekek éheznek Afrikába, de most azt próbálom hangsúlyozni, hogy nem olyan idegen, és hogyha nagyon fiatalok vagyunk, akkor még könnyű úgy tenni, mint hogyha mások a gonoszok, mások csinálják, és velünk kövessük el, mert mi még fiatalok, naivak vagyunk. Ahogy telik az idő, számomra az a példa, amikor paráznaságba kapott nőt hozzák el Jézushoz, és próbálják provokálni, tehát az csupa provokáció volt, és Jézus csak annyit mond nekik, hogy kövezzétek, az dobja a követ, akiben nincsen bűn, és elkezdve a vénekkel kiengedték a köveket a kezükből, behúzták a farkukat, leléptek. Hát amennyivel vénülünk, szerintem, hogyha őszinték vagyunk magunkkal, és képesek vagyunk, és remélem, hogy mindenkinek kívánom, hogy legalább valamennyire képesek legyünk saját magunkat kívülről nézni, hogy valószínűleg, hogy nincsen közöttünk senki, aki teljesen szent. Szerintem nem is tökéletességről van szó, hanem indulatról, fegyelmezettségről, integritásról. És amit még nem érintettünk, de szerintem a témához tartozik, tehát eddig én úgy érzem, hogy mindinkább ilyen könnyű esetekről beszéltünk, tehát még hogyha emocionális manipuláció is a gyerek etetés közben egyik vagy másik sztori, azt még nem látom, hogy a nagyon súlyos oldalá közelíteni meg a dolgoknak. Ellenben vannak olyan helyzetek, ahol az egyik a másikat megbolondítsa. És ott baj, az, akit manipulálnak, lehet, hogy már annyira benne van, vagy annyira bele van zsongva, vagy hogy egyáltalán nem képes rájönni, tehát nincsen referenciája, nincsen támasza, nincs tapasztalata, hogy ezt annak nevezze, hogy a dolgok elfajulhatnak, és azt nem is próbálom itten rádióműsorba kezelni, hanem hogyha ilyen helyzetekről van szó, néha könnyebb kívülről észrevenni, óvatosan, szakszerűen merem mondani, tehát próbálni szakértőket belevonni a dolgokban, mert hogyha igaz, és hogyha súlyos, annak hosszú futamú konszekvenciái lehetnek, mindkét résznek, és hogyha van még család is körül, főleg gyerekek, mindenki szenved tőle. Tehát a manipulátornak se jó. Tehát az nem egy egészséges viszony, amikor az egyik a másikatnak nyomja a gombjait, hogy ugorjon.
1: Amikor volt a gyerekes példa, hogy azért tegyen, hogy mert Afrikában éheznek, mi van akkor, ha erre az a válasz, hogy jó, oké, manipulálom, de hogy pozitív szándékkal manipulálom? Hogy neki akarok jót, a gyereknek akarok jót, igenis azzal, hogy...
3: A tapasztalatom az, hogy a gyerek annyit eszik, amennyi neki kell. Nagyon ritka eset van, kivétel, hogy van gyerek, aki túl keveset eszik, de azt úgy lehet észrevenni, hogy nem telnek fel a pelenkák, vagy nagyon kevés, vagy hogy közép-hosszú futamon megáll a növése, tehát vannak ezek a helyzetek, érdemes rá figyelni. de ez egy kics hányada annak, ahol a szülők, vagy a nagyszülők, vagy akárki próbálják etetni a gyereket. Tehát, hogy jó szándék van benne, a szülő tulajdonképpen egy ilyen önkiszolgáló, vagy magának szolgáló célból, hogy én egy jó szülő vagyok, én a gyerekkel foglalkozok, gondoskodok róla, arról, hogy ők jól egyen, hogy egészségesen fejlődjön. Azzal kezdtem, hogy a gyerekek általában, hogyha elég aktívak, hogyha körülöttük minden rendben van, annyit esznek, amennyire szükségük van. Nem kell hízzanak, nem kell túltömjék magukat, és én nem tudok elképzelni egy egészséges kapcsolatba manipulációnak jó formáit. Ez lehet, hogy én vagyok, hogy naív vagyok, hogy túl egyszerűnek látom a világot. Közép és hosszú futamúan saját tapasztalatom is az, és azoktól, akiknek a véleményét tisztelem az, hogy tiszta beszéd, még hogyha rövid futamon nem is olyan hatékony, de közép-hosszú futamon azzal mindig jobban járunk, és szerintem ezt a példabeszédekben is egy párszor meghangsúlyozzák, hogy azt, hogy minthogy valakinek valami szépet mondjál, ami nem igaz, inkább mondjál neki igazat, lehet, hogy el fog helyben utasítani, de hosszú futamon csak egészségesebb.
2: Érdekes, hogy a szülő hoztuk fel példának, hogy ő manipulálja a gyereket. Én szerintem a gyerekek a legügyesebbek ebbe az érzelmi manipulációban, a szülőkre nézve.
3: És kitől tanulták?
2: Pontosan. Én csak emlékszem, hogy már nem tudom, már tudtam, hogy mit kell mondjak édesanyának vagy édesapának, hogy megkapjam, amit szeretnék.
3: Amit adunk, azt kapunk, vagy hogy egyenlő, vagy hogy...
2: Ez lehet egy válasz arra, hogy akkor létezik pozitív, nem tudom, manipuláció ilyen esetben, hát hogyha ez az eredménye aztán hosszú távra, mert a gyerek az, nem tudom, ott már lehet, nem nézi azt, hogy csak a saját érdekét fogja nézni.
1: Milyen szerepe van az önértékelésben az érzelmi manipulációnak?
2: Hát én amúgy úgy vettem észre, az ilyen érzelmi manipulátorok körött lehet, hogy gyakran látunk sok embert is úgy, hogy megbecsülik és hogy szeretik, de később nem tudom, valahogy mindig sikerül eltaszítani maguktól ezeket az embereket. Mert hogy előbb-utóbb észreveszik az emberek, hogy milyen is az a személy, aki ezt végzi velük, és nem tudom, ismerek egy pár olyan szemét, aki véleményem szerint érzelmi manipulátor, és gyakran is tapasztaltam ezt náluk.

0: mondtad, hogy nem lássa magáról, tehát ez egészen természetes, és neki ez jár, de ottan olyan patológiákról beszélünk, hogy egocentrikus, narcisista, pszichopata. És itt, amit a hallgatóknak merek ajánlani, az, hogy ha valamikor ilyesmit gyanítanak, amit egy pár perccel ezelőtt elmondtam, hogy érdemes szakvéleményt kérni, érdemes segítséget kérni, és még azt is hozzá merném fűzni, hogy néha annyira minőségileg manipulálnak, hogy van, aki megérzi, aki érzékenyebb rá, és az összes többi körülötte úgy néz ki, hogy nem. És elmegyünk együtt szakértőhöz, és a szakértőt is óron vezeti. Hát létezik ilyen helyzet, és akkor amit merek ilyen helyzetekben mondani, és nem kívánom senkinek, hogy ebbe kerüljön, de hogyha ilyesmihez van közel, vagy egy ilyen helyzetben van, akkor lehet, hogy először érdemes egyedül elmenni egy szakértőhöz, meggyőződni róla, hogy az a szakértő tényleg érti a dolgát, tehát el tud különböztetni egy manipulátort, egy művészt, vagy még egy művészt is fel tud ismerni benne. Nem könnyű témát, főleg nem könnyű téma egy igazi áldozatnak, tehát valakinek, akiket profi módon több időn keresztül manipulálták, vagy manipulálják jelen vagy az adott helyzetében is. Tehát próbálom összefoglalni, hogy annak, aki ebből él, az égóját csak támogassa. Minden siker az siker, nekem minden jár. Szerintem olyannak, aki nincsen ezekben a patológiákban, és valami októl fogva, az ok valószínűleg az, hogy kisebbségi érzések, hogy erőtelennek érzi magát, és akkor valami mást próbál, hogy az hatékonyságot növelje az interakciókba. Tehát aki nincs ezekben a patológiákban benne, annak szerintem meg csökkenti az önképét, az önbecsülését, mert hogyha nekem ilyen aljas eszközökhöz kell nyúljak ahhoz, hogy valamit elérjek, hogyha én így bánok el a fele barátommal, az mit mond rólam? Nem az igazi, nem az, amit magamnak vagy a szeretetteimnek kívánom.
1: Egy manipulátor megváltozhat?
0: Szerintem visszatérve éppen az elmondottakhoz, hogyha a manipulátor egy olyan pozícióból manipulál, hogy kisebb termetű, vagy nincsen erejes, akkor ezzel próbálja valahogy a játszóteret kiegyenlíteni, de nem ez a természete, nem azért azt csinálja, mert szereti, hanem úgy nőtt fel, hogy a családban ez volt a menő, de őtet mindig zavartana, egy ilyenben van remény, hogyha kinő abból a helyzetből, hogyha változik a játszótér, hogyha van kivel elbeszélgessen, vagy elreflektál, és rájön, hogy állj meg, vándor, ez nem optimális, itten van remény. Hogyha meg ebből táplálkozik, akkor sokkal kisebb a remény. Tehát ne zárjuk ki a csodákat, mert előfordulhat, hogy valami az életébe kinyissa a szemeit, de az esély annál, aki ebből él, annál szerintem sokkal kisebb, mert erre épített. Ez működik. Ez az ő profilja.
2: Hát én is ugyanezt tudom elmondani, tehát amit már említettem a tapasztalatomból. Másodjára azért mentem megint bele az egészbe, mert úgy látszott, hogy tényleg megváltozott. Tehát, és közben kiderült, hogy csak azokat a dolgokat mondta, amit szerinte én akartam volna hallani, és eltaláltam, hogy tényleg azokat akartam hallani tőle. Csak később megint kibújt a szög a zsákból, és akkor...
1: Szóval igazából akkor is manipulált.
2: Igen. Hát nagyon ügyesen csinálja, amit csinál, biztos. Ezért én nem tudom, nem látom nagy esélyét, hogy legalábbis az ő esete biztos, hogy nem fog megváltozni. Vagy nem tudom, lehet, hogy egyszer rátalál valakire, aki nem tudom, őt kirántja onnan, ahol van, de...
0: Szerintem ezt a példát, főleg, hogy másodszor is feldobod, legalább két dolgot tanulhatunk belőle. Egy, hogy a jó manipulátorok nagyon agyafurtan csinálják, nagyon ügyesen, és hogy néha nem jövünk rá, vagy nehezen jövünk rá. A másik meg az, hogyha bennünk van túl sok jóindulat, naivitás, vagy a mi emócióink, vagy a projekcióink elrepülnek, és nem

0: tudunk józanul gondolkozni, akkor mi engedjük meg tulajdonképpen, vagy hívjuk meg, tehát vagy meghívjuk, vagy megengedjük a manipulációt. Tehát nem csupa, tehát az áldozat idézőjelbe, vagy idézőjel nélkül nem teljesen ártatlan.
1: Az áldozat mit veszít el legjobban az értékei közül?
2: Ahogy nem tudom, saját tapasztalatom szerint most, nem tudom, akkor inkább legfőképpen az időmet vesztegettem. Jó, akkor sokkal, nem tudom, mélyebb ponton éreztem magamot, mindent is elvesztettem magamból akkor, szóval nem tudom, de szerintem legfőképpen a becsületemet, mert azzal játszanak a becsületemmel. És az nekem nagyon értékes.
0: Sokkal okosabban nem találok most hirtelen mit mondani, és lehet, hogy nincs is. Szerintem az áldozatnak, hogyha nincsen egy nagyon erős saját komponens, tehát hogy meghívom tulajdonképpen, és csak védőmechanizmusnak, vagy ilyen zubbonynak használom, hogy az élettől elbújjak, és áldozatként menjek át az életen, tehát ott, ahol igaziban megkaptam, ott a hatás mindig rossz. A legjobb esetleges hatás az, hogyha időben rájövök, hogyha igyekszek tanulni belőle, de ez általában azt jelenti, hogy elég hamar rájövök, hogy vagy valaki kisegített, hogy hé, most ideje azért a rózsaszín szemüveget levenni, vagy kimászni ebből az emocionális levesből, és egy kicsit józan nézni a dolgot, vagy ellenkezőleg, tehát nem elhagyni az emóciókat, hanem elbánni velük. Oké, milyen emóciók, mi az a húr, amit megpengett a másik? Hát ez. De az mit jelez tulajdonképpen? Hát, hogy ezt és ezt. Na, akkor azzal kell elbánni. És hogyha elbántunk vele, akkor egy idő után szerintem mind jöhet és pengetheti a húrt. A húr nem rezonál, mert el van, gondozva van. Hát már a gomb az nem működik, tehát jön nyomogassas. Mit akarsz? Tudod, hogy nuku.
1: Ha volt egy manipulátorral dolgunk idézőjelbe, mennyire veszítjük el a bizalmat másokban?
0: Kemény.
2: Eléggé. Jó, én magamból kiindulva, én nem tudom, vagyok olyan naív, hogy akárkihez ugyanúgy állok hozzá, hogy úgyhogy mindenkibe a jót látom először. Van, hogy meglátszik egyből az emberen, hogy nem érdemes, viszont az ilyen manipulátorokkal nem tudom, miniporról jártam velük, szóval őket nem tudom kiszúrni egyből. Szerencsére olyan helyzetben voltam, hogy amikor fény derült az egész dologra, akkor olyan emberek álltak körülöttem, akik nem tudom, tényleg kitartottak mellettem, és elmondták, hogy jó, lehet, hogy én is buta voltam, hogy megint visszamentem, viszont nem én vagyok a hibás, hanem hogy főleg ő. Ezért annyira nem romlott meg bennem az emberekben lévő kép. Viszont nem tudom, inkább a kapcsolatokban omlott meg. Az emberekben hiszek, meg nagyon örülök nekik, hogy vannak, és nagyon szeretem őket, viszont a kapcsolatokkal egy kicsit, nem tudom, megremegett a léc.
0: Kívánnám, hogy minél kevesebb legyen, de szerintem van egy komoly százalék, ahol ez most gyakoribb a nőknél, férfiaknál is megtörténik, és pedig lenne, amikor valaki abúzust szenvedett, legtöbbször legyen az szexuális abúzus, vagy akármilyen ottan emocionális manipuláció is van benne. Elmondom anyádnak, vagy mindenféle ilyen zsarolási technikák, vagy akár valami jót ígérve. Na mostan, ha megvan az abúzus, és az abuzált leányfiú, általában fiatal korban történnek az ilyen hosszú futamú, konszekvenciás manipulációk, abúzusok, és elmegy egy hatósághoz, egy szülőhöz, vagy mit tudom én, egy gyülekezeti valakihez, vagy az osztályfőnökhöz, osztályfőnöknőhöz, és elmondja a baját. És a reakció az, hogy minden jól lesz, csend legyen, ne zavarjuk a békét. Na, amikor egy ilyen dupla csapást kap valaki, akkor el tudom képzelni, hogy nagyon nehéz később bízni, mert nincs mibe. Nincs kibe, nincsen alap hozzá. Tehát megvolt a baj, oké, nem oké, de megvolt. Elmentem, és annak, aki rólam kellett volna gondoskodjon, elmondtam. És az mit csinált? Elutasított. Nincs időm, nincs energiám, túl veszélyes, maradj te csak a bajoddal, és hallgass. És akkor nagyon-nagyon nehéz ebből kilépni. Szerintem ma történnek már jó dolgok, ahol van remény ilyen személyek számukra is. A MeToo mozgalom egyértelműen egy ilyen volt. Az engemet kevésbé piszkál, hogy valaki, van, aki azt gondolja, hogy túl sok volt belőle. Amikor áldozatokról volt szó, azoknak a bajaikat elismerni, főleg amiután évtizedek vagy évszázadokig nem volt szavuk, és mostan szóhoz jutnak, abból nem tudom elképzelni, hogy túl sok lehet, főleg, hogy szerintem javarészük mai nap is, mert a MeToo mozgalom mellett is rengetegen vannak, akik hallgatnak. Na, de ha már valaki elmondja, hogyha van kivel beszélni róla, és mostan Facebookon, interneten lehet így csatlakozni, ott is vigyázni kell, mert ott is leshetnek a abuzálók, de mégis jobb, tehát olyan eszközök, lehetőségek, emberek, csoportok állnak rendelkezésre, amik régen nem voltak. Azért reagáltam az elejétől, hogy ez kemény, mert tényleg egy olyan dolog, ami akit érinti, azt nagyon megérinti. És amikor olyanokra találunk, akik nem képes egy kapcsolatot fenntartani, vagy még szerintem még súlyosabb, meg párkapcsolat nélkül lehet élni. Tehát nem muszáj ahhoz, hogy egy személy legyek, nem kell párkapcsolatban legyek, de ahhoz, hogy meg tudjak élni, azért egy munkahely általában kell, kevés a kivétel, ahol nem kell egy munkahely, és van, aki munkahelyet nem tud megtartani, és az én struktúráimban, az én felfogásaimban a bajok gyakran valamiféle manipuláció, valamiféle abuzusból származik, ami megtörtént nagyon fiatal korban, és megtanulta az illető, hogy senkibe se bízhat, hogy őt akármit csinál, pórul jár, és oda is vezethet, hogy saját magát szabotálja. Tehát akkor is, amikor jobb helyzetbe kerül, mivel hogy neki az ismeretlen, akkor visszaviszi a dolgot az ismerősbe, ahol mindenki gonosz, ahol mindenki csak rosszat akar.
1: Utolsó kérdés. Hogyan állíthatunk fel egészséges határokat? Vagy állíthatunk-e egyáltalán fel?
2: Hát magunkban igen. Másoknak nem tudok határokat szabni, de magamnak igen. És ahhoz meg nagyon fontos az, hogy ismerjük először is magunkat. Tudjuk azt, hogy nem tudom, fontos az, hogy tapasztaljunk előtte, hogy feszegessük a határunkat, erről már beszéltünk már egy időben. Az sem biztos, hogy egészséges, de nem tudom. Én csak a magam tapasztalataiból tudok tanulni. Néha másokéből is, viszont nekem fontos az, hogy én is megtapasztaljam, hogy lássam, milyen a saját bőrömön. Lehet, hogy másképp fogom, nem tudom, másképp értelmezem, mint ahogy más érezte. És nem tudom, én így tudom megszabni a határaimat. Most legyen ez jó vagy rossz, nem mindig teszem jó helyre azokat a határokat. Néha visszább kell húzni, vagy lehet, hogy kiebb is tud az menni, de a legfontosabb az, hogy ismerjük meg magunkat.
0: Ezt nagyon jól mondtad, és már van egy pár dolog, amire próbálok építeni. Az, hogy saját magunkat megismerjük, ismerjük meg a határainkat, egy nagyon jó első lépés. Másképp nem tudom szebben megfogalmazni, de olyan szép ez a fiatalkori optimizmus, hogy saját erőből meg tudunk dolgokat oldani, és nálad látszik, hogy legalább részben sikerült, tehát még mindig ott vagy, nem értél el nullától százra, de tapasztaltál dolgokat, képes vagy tanulni, tovább lépni. Én valamikor rájöttem, hogy egyedül minden hibát megcsinálni és abból tapasztalni az egy kicsit túl időigényes. Bizonyos határokra rájöttem magamba, az átültetét, ahhoz is már segítséget részben kértem, részben megfogadtam. Tehát nem volt egészen véletlenül, de Na, a segítséget elfogadni, ha kapjuk, és keresni, hogyha nem kapjuk véletlenül, szerintem az sokat gyorsíthat a folyamaton, és sokkal hatékonyabbá teheti, és határokat egyértelműen szabhatok másokkal szemben, de a határok nem azzal, nem köthetem ahhoz, amit ő csinál, vagy kellene csináljon, hanem a határ az szabja meg, hogy én mit csinálok. Tehát az, hogy megmondom neki, hogy te velem ne így beszéljél, az nem egy határ, az egy könyör. Ottan egy gyenge pozícióba helyezem magamat, és azzal nem érek el semmit, még hogyha kitaláltam valamit, hogy majd elmondalak anyunak, vagy valamit, az se biztos, hogy használ. Az használ, amikor nagy disznóság van, és nem is kell megnevezzem például, én csak elhallgatok, felállok, elmegyek. Egy másik konkrét példa az, hogyha megmondom a másiknak, hogyha te velem tovább így beszélsz, hát, ha nem olyan egyértelmű a dolog, vagy érzem, hogy azért érdemes neki megmagyarázni, nézd, hogyha te velem így beszélsz, akkor én ezt és ezt teszem. Tehát ugyanaz a példa mehet, ami volt, hogy én elhallgatok, felállok, elmegyek. És akkor fújhatod a poént egyedül, vagy akinek akarod, de nekem már nem. Hogyha neked fontos az, hogy együttműködjünk, akkor kérlek a hangnemedet vidd le, kérlek hadd abba az emocionális húrpengetést, és akkor működhetünk tovább ketten. Na, de ehhez egy bizonyos érettség kell legyen, ebbe egy bizonyos önbizalom kell legyen, amihez a te példáid, Tamás, nagyon jók, mert mindegyre nekem azt jelzik, hogy munkába kerülnek, és részben felismerek saját folyamatokat, ha jól emlékszek, nálam egy részük később történt meg, de ez mostan külön téma. A lényeg az, hogy ez a felnövési folyamat nem egy könnyű folyamat, és azok, akiknek még rosszabb kártyáik voltak, néha nagyon nehéz felismerni a dolgokat, nagyon nehéz elbánni velük, és ezt is elmondom. Mi például hárman ezekbe a beszélgetésekbe intellektuálisan többé-kevésbé közel állunk egymáshoz. Képesek vagyunk komplex, absztrakt fogalmakkal megbirkózni, hallunk valami érdekest, el tudunk járni vele. Ez nem egy adott mindenkivel, és nem arról szól, hogy mi mostan milyen okosak vagyunk, arra, hogy kompatibilisek vagyunk, arra, hogy ezen a téren mi tudunk működni. Nem mindenki tud ezen az absztrakt téren ilyen formában működni, és akkor ilyen fogalmakkal is előfordulhat, mint manipuláció, emocionális manipuláció, hogy nem tudja, nem tud ráérezni, nem tudja megnevezni. Valószínű, hogy piszkálja, hogy érzi, hogy ottan valami nincsen rendjén, de nem annyira, hogy meg tudja nevezni, hogy tudjon védekezni. És akkor szerintem ezekben a helyzetekben is jó lenne, hogyha olyan helyzetekben, amikor felismerünk ilyeneket, és szerintem nem könnyebb, de kézenfekvőbb kollégák közt, családba, amennyire lehet, ha mi ismerjük ezt fel, próbáljuk egy kicsit a dolgot átvizsgálni, hogy tényleg arról van szó, vagy csak valami emlékezeteket piszkált fel ez a bizonyos mondat, vagy interakció, vagy... Tehát ne kezeljük közömbösen, hogyha mással történik.
3: Az elmúlt percekben az érzelmi manipulációról beszélgettem Kun Tamással, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatójával, és Márli Andrással, rádiónk önkéntes munkatársával. Ezzel szempontok rovatunk a végéhez ért, a műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra találkozunk egy hét múlva.

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Az elmúlt percekben a 2024. július 12-i szempontok rovatunkat ismételtük meg, amelynek fő témája az érzelmi manipuláció volt. Én nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is péntek déli magazin műsorunkban Marcel Proust, francia regényíró, esszéista és kritikus gondolatával. Egyik ember nem olyan, mint a másik. Mit számít hercege vagy kocsis, ha helyén van a szíve meg az esze? Ez a mai napra választott idézet, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel folytatjuk déli műsorunkat, utána Hervai Gizella Álom a történelemben című versét Ferenc Amália előadásában hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor pedig Groundwork angol nyelvű műsoron kezdődik, amelyben Sámuel első könyve alapján Izrael vereségét és a Frigyláda elrablását vizsgáljuk meg. Erre számíthatnak tehát a következő órában, ha tehetik, akkor tartsanak továbbra is velünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Románia már megszerezte idei hiteligényének 49%-át. Rémálom a levegőben. Betört a repülő ablaka, és a nyílásba szorult egy utas. Melegszik az idő a hétvégén, de a viharok sem maradnak el. Diana Buzoyanu szerint még idén elkezdődhet a parajdi sóbánya helyreállítása. Az előrejelzések szerint ma felhős idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Románia az év közepére már megszerezte az állam idei hiteligényének 49%-át, közölte ma a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazari bejegyzése szerint a költségvetés stabil, így a kormány a tervezett ütemben vehet fel kölcsönöket, és nem szorul arra, hogy a szükségesnél korábban és sokkal több hitelt vegyen fel biztonsági tartaléknak, ahogyan az előző években történt. A tárcavezető szerint a belföldi hitelterv 58%-át, míg a külföldinek a 35%-át teljesítették. Nazari emlékeztetett arra, hogy az állam több forrásból von be pénzt a deficit finanszírozására. Belföldön állampapírokat ad el, így a bankok, a nyugdíjalapok és a lakosság adnak kölcsönt a pénzügyminisztériumnak. Külföldön devizahiteleket vesz fel, valamint uniós forrásokat és nemzetközi szervezetektől származó kölcsönöket hív le. A miniszter szerint a több lábon állás csökkenti a kiszolgáltatottságot és lehetővé teszi, hogy az állam mindig a legkedvezőbb és legolcsóbb ajánlatot válassza. Súlyos incidens történt a Ryanair FR 1879-es járatán, amely ma reggel Thessalonikiből a németországi Memmingenbe tartott. A gép ablaka betört, és egy utas beszorult az ablaknyílásba. A betört ablak miatt keletkező dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast. A férfi beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. A dekompresszió miatt a gép oxigénmaszkjai automatikusan kioldottak. A férfit végül behúzták a gépbe, a betört ablaknál lévő üléskorban ülő összes utast pedig átültették. A repülőgép 3000 méterre ereszkedett és visszatért Thessalonikibe, ahol az érintett utast leszállás után azonnal kórházba szállították. A hétvégén ismét melegebbre fordul az idő, közölte a Florinella Georgescu, az Országos Meteorológiai Igazgatóság prognózisokért felelős igazgatója. A magasabb hőmérséklettel párhuzamosan instabil légköri időszakok is várhatók, esőkkel és széllökésekkel. Bár a múlt hónap Európa történetének legmelegebb júniusa volt, ez Romániára nem volt teljes mértékben jellemző. A kifejezetten magas hőmérsékletű időszak rövid volt. Igaz, hogy június utolsó napjai sok hőmérsékleti rekordot megdöntöttek, de mivel ez az időszak nem tartott sokáig, könnyebben átvészelhető volt, mint Nyugat-Európában. Georgescu szerint leginkább július második és augusztus első felében alakulnak ki és maradnak fenn tartósan hőhullámok. Gőzerővel zajlanak a Parajdi sóbánya újjáépítésének előkészületei, és a tervek szerint már az idei évben megnyílhat a munkatelep. Nyilatkozta a Diana Buzuyánó ügyvívő környezetvédelmi miniszter az Euronews műsorában. A tárcavezető megerősítette, hogy a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták, és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődhessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. A beruházás hátterében komoly brüsszeli segítség is áll. Az Európai Parlament a napokban nagy többséggel, 642 igen szavazattal, 13 ellenében és egy tartózkodás mellett hagyta jóvá, hogy 144,1 millió eurót hívjanak le az Európai Unió szolidaritási alapjából. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire borús lesz az égbolt, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse.

Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Választ az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírekkel még online műsorunkban is jelentkezünk 17 órától, illetve holnap reggel 6 órakor is hírekkel várjuk hallgatóinkat. A következő percekben pedig versrovatunkat sugározzuk. Hervai Gizella Álom a történelemben című alkotását Ferenc Amália mondja el, utána pedig Karl Orff dalamai csendülnek fel.

Hárvai Gizella, álom a történelemben. Alszol. Homlokodon rendé simul a kusza világ. A redők mögött magára talál agyonmagyarázott ifjúságod. Vaságy romantika. Emelvényre szökkent szavak. Bronz póz majd féktelen fájdalom. Ellenillúzió, ellenvágy és ellenromantika. A smirgli papír cinizmus véresre dörzsölte mögé rejtett szíveinket. Ó, ez most mind értelmetlenné válik az értelmes álom lélegzetében. Mögöttünk van, mondanám, de látod, tenyereink értőbbek, mint agyongyötört szavaink. Halántékunkon a vérerek dolgukat végzik, pont annyira lüktetnek, amennyire kell. Csak vágyaink nem leltek helyet a lavina ifjúságban. Földről égre verődnek. Nagy piros labdává váltam, pattannak gondolataink, s most, hogy tűnődve kezébe veszi ez a vers őket, ha elejteni, értelmetlenné válna ez az estém, de nem hagyom. Kényszerítem, az alvók biztonságával gondolom végig tágra nyílt szemű életem.

0: Az elmúlt percekben Hárvai Gizella Álom a történelemben című versét mondta el Ferenc Amália, utána pedig Karl Orff Carmina Burana című művének részlete csendült fel, és ezzel emlékeztünk a német zeneszerző zenetanára, aki 1895-ben született ezen a napon Münchenben. A 20. századi zene legérdekesebb alakja, egyedülálló zenés színpadi műfajt teremtett, amelyben színjáték, tánc, ének és zene teljesen egyenrangú. Főműve a Carmina Burana, amit világszerte ma is nagy sikerrel játszanak. Most pedig Keresztény Élet Felekezetközi magazin műsoron keretében Groundwork angol nyelvű műsorunkat hallgatjuk meg.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: You are listening to Agnus Radio from Cluj, Romania. In a few moments, we start Groundwork, where we study the scriptures together.
3: Questions are an important part of our faith. In fact, wrestling with tough questions can actually help our faith grow. I'm Dave Bast with the program Groundwork, where we tackle questions like, why do we pray if God already knows what's going to happen? How do we find comfort and peace with God? Join us right here as we turn the soil of scripture this week on Groundwork.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless and be with you.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
2: Az elmúlt percekben Keresztjén élet felekezetközi magazin műsorunk keretében Groundwork angol nyelvű rovatunkat sugároztuk, amelyben ma a Sámuel első könyve alapján Izrael vereségét és a Frigyláda elrablását vizsgáltuk meg. A következő percekben pedig hallgassuk meg a Pont együttes dalát.

A Pont együtt zenélt az elmúlt percekben, és ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk. Az agnusradio.ru honlapunkon tovább követhetik műsorunkat. 17 óra után a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentisztelettel, 19 óra 15 perctől pedig Krédó majd versrovatunkkal várjuk hallgatóinkat. 20 órától a mai mesét ismételjük meg, és gyerekzenével folytatjuk egészen 9 óráig. Adásra legközelebb ilyen 3 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éjjeli műsorunk első órájában Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk. Ezt követően a nap áhítata hangzik el, kalendárium és névnap köszöntő követi, majd múlt heti zöld percek rovatunkat is meghallgatjuk. Ezt követően ébresztő információs magazin műsorral várom a hétvégen és korán ébredőket 6 és 8 óra között. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet Marcel Proust, francia regényíró, esszéista és kritikustól választottunk. Egyik ember nem olyan, mint a másik. Mit számít hercege vagy kocsis, ha helyén van a szíve meg az esze? Ez a mai nap gondolata. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak is az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, vagy keressenek fel minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicsko Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt, szép és pihentető két hétvégét kívánok mindannyiuknak, lehetőleg kettőt is, de sajnos csak egy lesz ebből. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

0: kerestetik egy lány, kinek teste szeret, s lelke talány.
1: Átnéznék ma hozzád, mondd te, hogy vagy jó.

sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játékot.

de semmit nem csinálunk. Csak bámulunk az égre, és ha senki

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bokszerint sokkal nehezebb megtervezni a metrót, mint megépíteni. Az évszázad brit kulturális események közeleg megérkezett az ezer éves Himzet képregény Londonba. A Statisztikai Intézet elnöke szerint a nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát. Ingyenes nyári programot indít 240 kisdiáknak a kolozsvári önkormányzat. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Emil Bock éveken át az orránál fogva vezette a közvéleményt, azt állítva, hogy a kolozsvári metró építése az eredeti ütemterv szerint halad. Eszerint június végén be kellett volna fejezni a metró első 8,8 kilométeres szakaszának a kifúrását és a tartószerkezet kialakítását. Mivel az említett határidőig el sem kezdődött az alagút fúrása, a polgármester kénytelen volt egy új magyarázattal előrukkolni. A tegnapi ülésen Emil Bock azt állította, hogy a kormány döntése miatt veszítették el a 300 millió eurós PNRR-es finanszírozást. Ezt azonban az Európai Bizottság vonta meg, mivel a polgármesteri hivatal nem szabályosan folytatta le a közbeszerzési eljárást. Minden ilyen léptékű munkálat esetén a projekt kétharmadát a tervezés teszi ki, a kivitelezés pedig egyharmadát. A tervezés a legnehezebb és legbonyolultabb része a metróépítés munkálatainak. Amikor a tervezés megvan oldva, a többit könnyen meg lehet csinálni, mondta a városvezetés első embere. Megérkezett ma a Bajói Kárpit Londonba. Az Anglia Norman meghódításának autentikus történelmi forrásaként is nyilvántartott Himzet úgynevezett képregényt a British Múzeumban állítják ki szeptember 10-e és 2027. július 11-e között. A páratlan művészet történeti emlék londoni bemutatását a szakma és a brit sajtó egyöntetűen az évszázad nagy-britanniai kulturális eseményeként tartja számon. A 11. században született világhírű műalkotás időleges átadásáról 2018-ban született elvi döntés, de a terv megvalósulását 7 évi tárgyalás sorozat előzte meg. A csaknem 1000 éves kárpit szállítását Franciaországban számos szakértő ellenezte, mert attól tartottak, hogy a vászon állagában helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek a mozgatás miatt. A szállításhoz azonban egy olyan egyedi eszközt gyártottak, amely gyakorlatilag minden káros rázkódást kiszűrt. A kárpitot egy alumínium rekeszbe helyezték, a rekeszt pedig egy konténer belsejében függesztették fel 12 lökésgátló fémrugóval. A nemzetközi vándorlás stabilizálta Románia lakosságát, miközben a természetes fogyás évi 70 ezer és 100 ezer fő között mozog. Jelentette ki ma egy szakmai rendezvényen az Országos Statisztikai Intézet elnöke. Tudorél André szerint az utóbbi 3-4 év gazdasági növekedése hozzájárult ahhoz, hogy az ország munkaerőt vonzon több országból, főként Ázsiából, ugyanakkor sok romániai állampolgár is hazatért. A lakosság az elmúlt években kizárólag a nemzetközi vándorlásnak köszönhet, stabilizálódott 19 millió fő körül, magyarázta. Emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi intézmények korábbi előrejelzései 2030-ra mintegy 18 millió fővel számoltak, illetve hangsúlyozta, hogy a természetes szaporulat továbbra is negatív. Véleménye szerint a fő gond, hogy jelentős arányátolódások alakultak ki a három nagy korcsoport, a 15 év alattiak, a 15 és 64 évesek és a 65 évesnél idősebbek között. Kolozsvár önkormányzata jóváhagyta a vakációs műhelyek elnevezésű projekt elindítását. Ez a foglalkozás tartalmas és hasznos nyári elfoglaltságot kínál a város elemi tagozatos diákjai számára. A program idén nyáron július 13-a és augusztus 28-a között zajlik, így 35 napig nyújt izgalmas programokat az elemisek számára. A projekt keretében összesen 240 kisiskolás számára biztosítanak helyet, a foglalkozások pedig a Konstantin Brunkus által iskola és az Eugen Porra elméleti liceumban zajlanak. A kezdeményezés több mint 1 millió lejes költségvetését teljes egészében a kolozsvári helyi tanács fedezi, ami gyermekenként napi 120 lejes önkormányzati támogatást jelent. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire poros idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Pál apostolnak a kolossébeliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Reklám.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Ugye Ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk Önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen Ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermekkori agresszivitás és a virtuális világ.
11: Ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket érinti. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek.
10: Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Takta-Harkányi Református Egyházközség.
1: Hálaadó Isten tiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagy tiszteletű asszony Taktaarkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a Fodor házaspár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagy tiszteletű úr előre ment a mindenélők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult.
10: Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
12: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világossága, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
10: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a gyermekek viselkedése agresszívebbé válik, amelynek hátterében sok esetben a túlzott képernyő használat és az erőszakos számítógépes játékok is állhatnak. De hogyan hatnak ezek a játékok a gyermekek lelki világára? Miként ismerhetik fel a szülők a figyelmeztető jeleket, és mit tehet a család azért, hogy megelőzze a negatív hatásokat? Erről beszélgetünk mai műsorunkban szakértő vendégünkkel, Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, valamint a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával.
1: Egyre többször találkozunk azzal a visszajelzéssel, hogy a szülőktől, a pedagógusoktól, hogy a gyermekek egyre inkább agresszívek, és egyre több alkalommal jelenik meg az agresszió, akár a egymás közötti játékban, kommunikációban is, szinte minden irányban, és sok esetben a digitális eszközök használatának a mennyiségével van összefüggés. Mi lehet a háttérben, miről van szó?
2: Hát ugye itt, amikor beszélünk, ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket ér. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek. A lányokat különösen érinti az énképzavar, testképzavar, az önértékelési problémák, a közösségi médiából adódóan, depresszió, szorongás. Erről a területről már veletek is beszéltünk többször is. A fiúkat viszont sokkal inkább a videójátékok, és a videójátékok belül is az erőszak, és inkább az erőszak iránti érzéketlenítés. Tehát a fiúk az inkább ez a típusú dolog az, ami rájuk hat. És amikor erről beszélünk, akkor ugye a játékoknak sok fajtája van. Vannak olyan játékok, amik mondjuk nem erőszakosak, és nem feltétlenül az agressziót viszik elő, ilyen építkezős, meg különböző játékok, azokkal is van probléma, mert elviszik az időt az olyan tevékenységektől, amit a gyereknek a való életben kéne csinálni, fizikai tevékenységek, amit fejlődik az idegrendszere, de vannak ezek a first person shooter játékok, tehát ez a belső nézetű lövöldözős játékok, ugye ezeket így mondjuk, ilyenek, amikkel mondjuk általános iskolában nagyon sokan játszanak a Fortnite-tal, ami egy ilyen belső nézetű lövöldözős játék, amikor a saját szemszögemből látom a többi játékost, és akkor gyakorlatilag különböző küldetéseket kell végrehajtanom, különböző fegyverekkel, és ezeket csinálják a gyerekek. Aztán később vannak ilyen Call of Duty, meg hasonló, tehát ilyen belső nézetű lövöldözős játékok elég sok van. És ugye ezzel az alapvetően a probléma, és itt a legnagyobb probléma, amit már mondtam is, ugye ez az erőszak iránti érzéketlenítés, hogy a gyerek játszik ezzel a játékkal, ez egy nagyon hajaz a szimulátor technológia. Tehát jobban bele tudja képzelni magát a játékban, nagyon valósághű, nagyon, nagyon úgy érzi, mintha az élethez, az igazi élethez, a való élethez nagyon közel lenne, és ezekben a játékokban ugye a nagyon életszerűek az épületek, a játékosok, mindenki, és ebben elkezd különböző küldetéseket vinni, és akkor képzeljük el, hogy mindenki ismeri a pavlovi reakciót, ugye, amikor a Pavlov megcsengette, ugye, a csengőt, jött a kutya, kapott ételt, ezt megcsinálta több százszor, és akkor hirtelen összekötődött az étel a csengővel, tehát ezt hívjuk klasszikus kondicionálásnak, és ebben az esetben a gyerekeknél ugyanez játszódik le, hogy mondjuk a gyerekek hazamennek, elkezdenek mondjuk, bekapcsolnak egy zenét, csinálnak egy pizzát, jól érzik magukat, röhögnek, buli, haverok, tök jó, szórakozunk, és közben pedig mondjuk a játékban szétlőnek mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, összekötődik a buli, a jó érzés az erőszakkal, ezáltal lesznek érzéketlenítve az erőszak iránt, nem jelent utána nekik akkora problémát, amikor erőszakosak. Most ez egy olyan környezetben, mint mondjuk az USA, ahol rengeteg fegyver van kint, ez bele tud torkolni mondjuk egy iskolai lövöldözésbe, egy európai környezetben, ahol sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, ott pedig abban jelentkezik, hogy az iskolai agresszió, illetve hogy annak a fizikai megvalósulása, az erőszak, az gyakorlatilag sokkal durvábban jelen van. Tehát nem az történik, mint régen, hogy valaki lekerült a földre, vagy az első mondjuk fájdalom, vagy az első vérhatására, amit látszott, akkor leállt ez a verekedés a gyerekeknél, hanem még a földön is tovább megy a rúdosás, tehát sokkal tovább mennek el, mert nem okoz számukra problémát az erőszak, az agresszió. reakció, mert érzéketlenednek a játékok által ebbe az irányba.
3: Mely életkorban a legérzékenyebbek a gyerekek a digitális tartalmak agresszív hatásaira? Másképp hatnak ezek a játékok a kisgyerekekre, mint a kamaszokra?
2: Hát ugye minél fiatalabb a gyermek, ugye annál fejletlenebb még az idegrendszere, annál inkább hat rá egy fejlődő idegrendszerre ezek a külső mechanizmusok. Ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az ilyen a digitális tér és annak a hatásai, azok ugye 14-15 éves korig ott különösen erőteljesen hatnak, mert 14-15 éves kortól kezd el a gyereknek az erőső lebenye, tehát az a magasabb gondolkodási rész, ahol a végrehajtó funkciók vannak, elkezd stabilizálódni, és a 20-as évek közepére érik meg az idegrendszer. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egyébként a 20-as évek közepéig mindenki, tehát ugyanúgy a 15 éves gyerek, mint a 8 éves is érzékeny rá. Nyilván egy 15-16 éves gyerek a környezettől függően, attól függően, hogy mennyit sportol, mennyit alszik normálisan, milyen baráti kapcsolatai vannak, hogy fejlődött, érett az idegrendszere, az meghatározza, hogy például milyen önkontrollal rendelkezik, vagy milyen indulatszabályozással rendelkezik, mert ezek a funkciók, mind az önkontroll, meg az indulatszabályozás, a kritikus gondolkodás, ezek mind-mind az erőső lebenyben vannak, és 14-15 éves kortól 20-as évek közepéig érnek meg teljesen, hogy minden gyerek itt valamelyik fázisában van ennek a dolognak. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően innentől tud a gyerek egyfajta kontrollt gyakorolni, meg egyfajta tudatos döntést hozni ebben a dologban, amikor ez megtörténik, de nem mindegy, hogy az addigi életét, mondjuk a 14 éves kor előtti időszakát hogy töltötte, hogy mondjuk napi 8 órát egy okostelefonon volt, vagy laptopon is játszott, meg közösségi médiát, meg videókat nézegetett, vagy pedig ténylegesen mondjuk egy érett és előreadott idegrendszere van a gyereknek, úgyhogy nagyjából ettől függ.
1: Nagyon érdekes hír volt, amikor arról hallhatunk már vidékünkön is, hogy internetes zaklatás hatására gyermekagressziót végez osztálytársaival, iskolatársaival. Nagyon sok kérdés merül fel ilyenkor, hogy történhet meg, és hogy mi lehet az a másik oldal, mi az az erő, amelyet nem lát a szülő, nem lát a közösség, és az interneten keresztül arra készteti valamilyen formában, kényszeríti, készteti, vagy éppen kihívás formájában biztatja, hogy kárt tegyen másban.
2: Hát igen, ugye ezek a játékok, hogy mondtam is, hogy ez az erőszak iránti érzéketlenítéssel, ezzel sajnos nagyon sok kárt tudnak okozni a gyerekeknek. A szülő az sokszor vakon van ezzel a dologban, tehát fogalma sincsen, hogy a gyerek mit csinál. Bennül a szobájában, ott van a számítógépen, vagy a tabletjén, vagy az okostelefonján, csukott ajtónál csinálja a dolgát. A szülő ugye úgy van, hogy a gyerek biztonságban van, itthon van, mi baja lehet. Közben vadidegenekkel beszél, különböző ilyen erőszakos játékokat játszik, formálják a nézeteit, különböző csapatokban küldetéseket teljesítenek, mondjuk egy Fortnite-ban, ott van egy ilyen közeg, ahol szocializálódik gyakorlatilag ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek aztán utána nyilvánvalóan eszkalálódnak, nem mindenki hat ez ugyanúgy, de itt ugye ez a személyiség függő, hogy kinek, kit mennyire tud egy ilyen beszippantani, és milyen hatással tud rá lenni. Úgyhogy ez sajnos ez egy lényegi dolog, és ugye ahogy az előbb is említettem, az önkontroll hiánya miatt egy ilyen gyerek nagyon nehezen tud nem csak az erőszak és az érzéketlenített erőszak miatt ezeknek a dolgoknak gátat szabni, de ott van a cyberbullying is, amit említettél, ami mondjuk egy 12-13 éves gyerek, amikor felmegy mondjuk a közösségi médiába, és ott, vagy akár egy játékban, mint mondjuk egy Robloxban, ahol idegenekkel tudsz beszélni, vagy egy Fortnite-ban is tök vadidegenekkel tudsz beszélni, meg velük kapcsolódsz, tehát ott van egy ilyen viszonyod velük. Nagyon-nagyon nehezen tudja egy gyerek megállapítani, hogy kivel van ott, kivel beszél. Nem rendelkezik még azokkal a védelmi mechanizmusokkal, hogy felismerje, mondjuk ha valaki rossz szándékkal közelít felé, nem ismeri fel, hogyha manipulálni akarják, és itt általában a másik oldalon ugye olyan emberek vannak, mondjuk ezek a profilok mögött, akik meg pontosan tudják, hogy milyen technikákkal tudnak még egy fejlett lélegrendszerű gyereket behúzni ezekbe a dolgokba. Ugye ennek az egyik ékes példája a sexting, amikor gyakorlatilag és ez most már leginkább a fiúkat érinti, tehát a kamasz fiúkat, amikor konkrétan egy ilyen jól kinéző, ilyen bombanőnek kiadó, tehát egy ilyen 14-15-16 éves kamaszlánynak adja ki magát, mondjuk mondjuk egy Nigerben vagy egy Nigériában levő cyberbullying emberke, aki ezzel foglalkozik, és elkezd ráírogatni mondjuk egy ilyen fiatal srác, egy kamas srác, aki éppen abban a biológiai fázisban van, hogy ugye a lányokkal ismerkedik, meg ugye itt jönnek az első ilyen kapcsolódások fiú-lány között, és ráír, hogy milyen jól nézel ki, meg láttalak, meg milyen jól lenne beszélgetni, felrak magáról képeket, teljesen kamu az egész, és addig jut el, hogy a fiúnak ugye nyilván neki ez egy nagyon jó leső érzés, hogy akkor valaki ír rá, küld magáról egy képet, utána küld magáról egy lengébb fotót, és utána egy idő után, ugye, amikor bizalmába férkezik, akkor megkér a fiút, hogy ő is küldjön magáról egy fotót, egy félmesztelen fotót, vagy egy mesztelen fotót, és akkor onnantól, amikor ezt elküldi, onnantól elindul a zsarolás. Mert onnantól elkezdi zsarolni, hogy oké, fizessél nekem ennyi meg ennyi pénzt, különben elküldöm ezt a fotót, amit elküldtél rólam az összes barátodnak, a szüleidnek, a tanáraidnak, az osztálytársaidnak, mindenkinek, és innentől elindul egy zsarolás, elkezdenek fizetni ezek a kamaszok, amennyit tudnak, azt elfogy a pénz. Szülőnek nem szól, mert ez sziki, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a dologban, és akkor vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrségügy lesz be, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szembe, sajnálatos módon.
1: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszót, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ilyen, ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van, és áldozat szerepben kerül?
2: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogy ha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azokat a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit ez a nem csak a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására, és elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben fel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezerben nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértője ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismereteim ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a jelekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson az, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függőségre és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profita célja nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
0: Az elmúlt percekben Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk. Yeah.

0: Az anyaország. Hálaadó Isten tiszteletet tartott a taktaharkányi református egyházközség. Nyugdíjba vonulásának alkalmából búcsúztatták Fodorné Mészáros Klárát. A lelkipásztor 39 évet szolgált a gyülekezetben. Az Isten tiszteleten főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke hirdette az igét. Helyszíni összeállításunkban elsőként Szemán Ákost, a taktaharkányi gyülekezet főgondnokát hallják. Sütő Dávid Pelléja reporter.
1: Hálaadó Isten tiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagy tiszteletű asszony taktaharkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a Fodorházas pár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagy tiszteletű úr előre ment a mindenélők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult.
2: És a gyülekezet az hogyan éli meg, hogyan látja magát a búcsúzás pillanatát, hogy 39 év után búcsúzik tiszteltes asszony, a gyülekezet miként éli ezt meg?
1: Hát a gyülekezet nagyon készült, nagy várakozással tekintett a mai napra, valószínűleg sokan is leszünk, úgyhogy bizonyára mindenki úgy állt a kérdéshez, hogy minél inkább jól sikerüljön ez az alkalom, emlékezetes legyen, hiszen mégiscsak szűk 4 évtizedért adunk hálát.
2: A gyülekezettel hogyan, miként munkálkodott együtt itt a 39 év alatt, tiszteltes asszony, hogyan látja ezt, főgondnok úr?
1: Hát ha végignézzük 39 évnek a szolgálatait, én végigszámoltam, és majd a köszöntőben el is fogom mondani, hogy milyen sok kereszterő, házasságkötésben való közreműködés, de hát a kereszterőtől és a konfirmációtól sajnos több volt a temetés, illetve a hétközi alkalmak, az istentiszteletek, a táborok, a hittanórák, akár a hétközi találkozások, egy lelkigondozói beszélgetés. Rengeteg, sok száz alkalom, amellyel, ha csak számokkal jellemeznénk egy lelkipásztor közel 4 évtizedes szolgálatát, az is rengeteg. De hát ezentúl nyilván a feladat az volt, a cél az volt, arra hívta előtt a mindenható Isten, hogy az ő üzenetét közvetítse az embereknek, hogy minél több ember megtalálja azt a keskeny utat, amely Istennek az útjára vezet. Úgyhogy ha egy embert sikerült már, az nagyszerű, de biztos vagyok benne, hogy általa nagyon sokak találták meg Isten keskeny útját.
2: Gyülekezet hogyan folytatódik, tiszteltes asszony helyére, gondolom majd érkezik új tiszteltes, vagy már van is itt.
1: Esperes úr január 1-től a tiszaladányi református lelkipásztor bízta meg helyettes lelkipásztori feladatokkal, úgyhogy ő látja el azóta a szolgálatot.
2: És most körülbelül hogyan képzeljük el, mekkora a gyülekezet, hányan vannak most a gyülekezetben?
1: Hát a gyülekezetet, ha az egyházfenntartókat nézzük, akkor 200 feletti a szám. Nyilván a hétközi alkalmak, vagy egy istentiszteleti alkalom, hát az a 30 fő körüli, de hát reméljük, hogy ez fog bővülni, és hát mindig nagy reményekkel vagyunk az utánpótlás iránt. Jövő héten indul is a gyerektábor, ifjúsági tábor, úgyhogy reméljük, hogy lesz utánpótlás.
2: Fodorné Mészáros Klárával beszélgetek, és mint nyugalmaz,

0: Tehát Dunántúról is jöttek tanulók, ugye, és ezért így ilyen vegyes volt, és nagyon jó is volt, hogy ez a kép, ez ilyen eléggé színes lett. Hát elvégeztem a teológiát, vagyis hát úgy történt, hogy én akartam még menni angol és történelem szakra, de hát mivel, hogy tehát én ezt akartam, ők az oroszt akarták, ugye, és hát végül is nem sikerült. Na mindegy, tehát és akkor gondolkoztam el azon, hogy én akkor a teológián fogok maradni, és el is végeztem a teológiát, és így kerültünk ki, ugye, végül is ide Taktaharkányba. Ugye először nagyon nehéz volt megszokni Taktaharkányt, mert hát nem is voltak rendezettek a viszonyok, a lelkipásztor éppen ugye nyugdíjba ment, aztán ugye nem lett volna szabad nekik presbitériumi dolgokat ugye úgy felemlíteni, tehát hogy nincs ott lelkész, aki igazából presbitériumot tudja összefogni. Tehát ilyen szempontból, tehát elég zavaros volt, és hát nem volt könnyű számunkra. Aztán kialakultak a dolgok, úgyhogy így módon elkezdtük a munkánkat. A templom is, a parókia is nagyon rossz állapotban volt. És mi kezdtük a templommal, tehát nem a parókiával, hanem a templommal. Hát nagyon sok felújítás volt, ugye? Tehát akkor édesapám, ugye a 90-es években ő püspök lett. Megválasztották, az első szabadon választott püspök, ugye? Úgyhogy az egy nagy dolog volt, ugye, az ő életében, és segített ő is, tehát, hogy anyagilag is a gyülekezetnek, úgyhogy igazából olyan burokban éltünk, hogy a gyülekezet tagjai is megszerettek bennünket, tehát ugye nagyon szépen alakultak a dolgok, és jöttek a gyerekek, ugye, Zsófi lányom, aztán utána Ági lányom, a harmadik fiunk a Benjamin, József, és a legkisebb a Balázs, tehát négy gyerekünk, úgyhogy ezt is a gyülekezet elfogadt, hogy milyen sok gyerek, ugye, mert az akkor még nem volt az, hogy annyi gyerek. És nagyon sok minden történt, a változások, ugye, tehát amikor most ugye az utóbbi időkben is ugye ezek a változások, amikor az Orbán kormány ugye sokat segített, és így már könnyebben tudtuk felújítani a templomokat. Pályázatok által nagyon szépen rendbe lehetett tenni. Közben volt aztán ugye nehéz pontosan, hogy az állam visszaadhatta mondjuk a gyülekezeti termet, vagy nem tudom.
1: Hány éve, mióta, hogyan szolgál itt, illetve egy kicsit még a kezdetekre kitérnünk, hogy a gyülekezet amúgy hogyan fogadta önöket?
0: Igen, hát az igazság, hogy még mi, akik teológusok voltunk, lányok, nem nagyon volt az, ami most van, hogy na hát nem baj az, hogy nő, hanem nagyon sokan akkoriban még nem akartak gyülekezetek női lelkipásztort, ugye? Tehát ez elég érdekes. De aztán végül is megtört a jég is. Ugye sikerült ezt, hát ugye a tiszalóci lelkipásztor, Berci bácsi, Tiszalócon, aki ugye nagyon nem akarta, hogy a lányok ne szolgáljanak ott nők, hanem csak férfiak a ünnepekkor, és hát inkább a férfiakat választotta. Tehát nagyon pezsgő lett az élet tulajdonképpen, és hál' Istennek, ugye a mostani polgármester is még, ugye ő is sokat segített, határon túli kapcsolatok nagyon jók voltak, és sokszor találkoztunk, ugye a kalotaszegi vidéken, és ők is jöttek, és hát ez nagyon nagy dolog volt a gyülekezet életében, hogy ezt még folytattuk is, ugye, és még ma is tart. Aztán volt egy olyan időszak is, amikor már nagyon nehéz volt egy kicsit, mert a férjem nagyon jól értett ahhoz, hogy mit jelent ugye templomot építeni, de aztán volt egy olyan vállalkozó, aki hát nem nagyon tudott vele zöldágra vergődni, ugye nem úgy mentek a dolgok mindig, ahogy kellett volna, de hál' Istennek azért mindig sikerült a templomokat úgy felújítani, hogy most is még vannak.
1: És a 39 év alatt a gyülekezettel milyen volt az élet, milyen programokat csináltak, hogyan alakultak esetleg a különböző alkalmak?
0: Tulajdonképpen én ugye helyettesítettem is, mégpedig Taktaszadánra jártam, és akkor már idős volt ott a tattaszadai lelkész, és ő már nyugdíjban is ment, és akkor ugye felújították a parókiát, és abban ugye mind a ketten részt vettünk, ugye a férjem is sokat segített ebben, tehát ugye az is egy 2 év volt, valamivel több, mint 2 év, úgyhogy hát ez is egy olyan feladat volt, ami nem volt könnyű, ugye.

0: de hát el kellett fogadni, mert tényleg az, nem volt még olyan sok lelkész, ugye, tehát kellettek a lelkészek. És sajnos a szadai gyülekezet az már nagyon megritkult, ugye, tehát nagyon kevesen vannak. És ugye az utóbbi időkben is tartottuk a kapcsolatot a gyülekezetekkel, találkozók ugye voltak már akkor, és tulajdonképpen a lelkipásztorok számára is volt lehetőség, hogy ide-oda menni, kirándulni mentünk ugye a gyülekezettel, úgyhogy igazán nagyon jó mentek a dolgok. Aztán hát a katolikus egyházzal is tulajdonképpen jól megvoltunk, az akkori katolikus plébánossal, és hát most egy fiatal ember van itt, úgyhogy ő is majd itt lesz szerint. Most már a vége felé volt nehéz nekem, tehát nehezebb volt már. Valahogy a gyülekezet is látva az, hogy, tehát, hogy kevesebben vannak, nehéz volt az, hogy tényleg változtatni ezen, ugye? És már én is úgy voltam ezzel, hogy hát nem igazán tudtam bevállalni, hogy én most úgy megújítom ezt a gyülekezetet, hogy már holnapra ugye özöllenek a hívek. Tehát úgy gondoltam, hogy már nekem ez így elég. Tehát mondhatom azt, hogy tényleg elvégeztem mindent, amit kellett. És szerettek engem ugye a környező lelkészek is, ugye, hát meg ugye aztán volt egy nagyon nagy törés, mert 2017-ben a férjem meghalt. És ez már ugye nagyon nehéz volt nekem. Beteg volt, súlyos beteg, szóval elveszítettük, és akkor már így nem tudtam én sem úgy végezni a munkámat, mert ugye vele együtt megbeszéltünk mindent. És hát örülök annak egyébként, hogy így alakul, hogy a gyülekezet még türelmes, hogy még itt vagyok, de már el fogok menni.
1: Hogyan éli meg ezt a mostani alkalmat, hogy majd búcsúztatni fogják? Rádióhallgatók nem tudják, de hát még előtte vagyunk az Isten tiszteletnek, ahol majd búcsúztatják. És milyen érzések vannak önben?
0: Hát nagyon furcsa érzés, mert hosszú ideig voltunk itt, és nehéz elszakadni, ugye, a gyülekezettől. Mert mindenkit ismerek, tehát csak hát ugye azt is láttam, hogy már ugye a 80 éven felüliek ugye hát meghaltak, hát van itt egy idősek otthona, van, aki oda került be. Inkább azért, hogy már én magam is úgy éreztem, hogy ez sok, és már nem tudom úgy vállalni, ahogy egy olyan fiatal ember. Hát mert ugye a lelkészeknél is van ilyen kiégés, ugye szokták mondani, hogy van egy időszak, amikor már ugye nem bírja az ember, ugye, tehát hogy mert ugye megfelelési kényszer, ugye, tehát a lelkipásztorokban nagyon ott van, ugye, és bennem is így volt. Ez egyrészt jó, de másrészt meg néha nemet is kell mondani, ugye, de ugye.
1: És milyen jövőbeli tervek vannak, ha szabad megkérdezni? Itt említették itt a háttérben, hogy nagyon sok unoka is szaladgál. Milyen jövőbeli tervek vannak így majd nyugalmazott lelkészként?
0: Valószínű, hogy Sárospatakra fogok költözni, mert ott van nekem egy ház, társasház. És valószínű, hogy oda költözök, és akkor bekapcsolódok a gyülekezet életébe Sárospatakon. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz, csak ugye kicsit messze van. Miskolc közelebb lenne, de hát ez így alakult, mert ugye ott laknak ugye a lányomék. És az az érdekes, tehát hogy az egészben, az én életemben, hogy ugye 14 éves koromban elmentem Debrecenbe, nem nagyon jártam haza, és megint visszakerültem Kisgyőrbe, mert a vő ugye oda került, és ugye hát édesapám pedig 56-ba került oda, és ugye akkor volt éppen a forradalom, és akkor 28 éves volt akkor, és valamiféle ellentét volt, felgyújtották a szalmáját, vagy nem tudom, valakinek az előjáró közül, és mentek a gyülekezet tagjai, hogy segítsen már, hogy lecsitítani őket, hogy nehogy itt valami vérengzés legyen. Hát édesapám végül is meg tudta oldani a helyzetet, úgyhogy nem történt nagyobb baj. Hát ő is sokáig volt Kisgyőrben, tehát utána jött Miskolcra, amikor már püspök lett.
2: Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Takta Harkányi Református Egyházközség, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevárralján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
1: Itt Zetevárralján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
2: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten, van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek, a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
1: Milyen igére épül a stratégia?
2: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
1: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
2: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelenvaló világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
1: Milyen missziói területeket érint?
2: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió, az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk meghonosítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
1: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve mind kell még dolgozni?
2: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek, minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő, eleven beszélgetésre, vagy beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
1: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
2: Nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. 4 oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. Itt a beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenysége, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgetünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani, sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
1: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
2: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világossága, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
0: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicséret, dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, Isten dicsőségére énekeljük. Isten dicsőségére énekeljük a 33. Zsoltár első versét. A 33. Zsoltár így kezdődik. Nosza, Istenfélő, szent hívek!

Isten igéjét olvasom a Mózes első könyve, második rész, 18. versétől a fejezet végéig. Hallgassuk meg, keresztény testvéreim, Isten igéjét a Mózes első könyve, 12. rész, 18. versétől. A következőképpen van megírva. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevez, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldal bordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és oda vezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy bennünk gazdagon lakozzon, és az ő beszéde által teremjük a megtérésnek áldott gyümölcseit. Gyertek testvéreim, együtt imádkozzunk, valljuk meg hitünket, valljuk meg bűneinket a következőképpen fennhangon. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részesévé lehetünk a te bennek jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyság tételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő igéje által.
Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Együtt énekeljünk, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket. Ez az ének így kezdődik, nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett szent legyen szavad.

Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, égnek, földnek Ura, mindeneknek alkotója, megszólítunk Téged, a mindenség Urát, a Te szent fiad által, az Úr Jézus Krisztus által. Hisszük, hogy ő maga, ami megváltunk, helyesen közvetíti feléd a mi emberi szavainkat, erőtelen szavakat, sokszor üresen csengő szavainkat. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ebben a hitben lehetünk mi most együtt mindannyian, hogy Te szólítasz meg bennünket a Te igéd által, a Te szent lelked munkálja bennünk és közöttünk a megértésnek lelkületét. A Te szent lelked az az erő, aki elhárít minden akadályt a megértés útjából. Kérünk Téged, Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy hadd lehessen ma is közöttünk szent a Te teremtő szavad, az, hogy legyen, az, ami a semmiből előhozza az általad kigondolt, megtervezett világot. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy Te teremtsél bennünket újjá, Te formálj bennünket, hogy a Te képedre és hasonlatosságodra éljük a mi földi életünket. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy így kívánsz közöttünk lenni igéd és szent lelked által. Így áld meg mindazokat, akik nem csak most gyülekeztünk össze a Te igéd hallgatására, hanem bárhol, akik összegyülekeztek Téged hallgatni. Tedd áldottá a Te igéddel való foglalatoskodásunkat, a Te nagy neved dicsőségére. Kérünk, hallgassál meg bennünket Jézusért. Amen. A 384-es énekünket énekeljük az ige hirdetés előtt. A 384-es énekünket énekeljük végig, hozzád jövök, ó Mesterem, hogy halljam szavaid.

Isten igéjét olvasom. A Márk írása szerint való Szent Evangélium, 10. rész, 1. versétől a 12-ig. Hallgassuk meg Isten szent igéjét. A Márk írása szerint való Szent Evangélium, 10. rész, 1. versétől a 12-ig. Figyelemmel, alázattal hallgassuk meg a szent igét. Onnan útra kelve elment Jézus Judea vidékére és a Jordánon túlra, és megint nagy sokaság gyülekezett hozzá. Ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Farizeusok is mentek hozzá, hogy megkísértsék őt, és megkérdezték tőle: szabad-e a férjnek a feleségét elbocsátania? Ő azonban visszakérdezett: mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták: Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk: szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta Isten férfivá és nővé teremtette az embert. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Otthon a tanítványa is megkérdezték őt erről, ő pedig ezt mondta nekik: aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el feleségével szemben. És ha a feleség bocsátja el férjét, és máshoz megy férhez, házasságtörést követ el. Ez Istennek igéje.

gyülekezetünk közösségében egy alkalommal valaki azt a megjegyzést mondotta nekem, hogy milyen keveset foglalkozunk mi lelkészek igehirdetések alkalmával a házassági elválásról, pedig mondotta, minden második házasságkötés elválással fejeződik be. Azt kell mondjam, hogy igaza volt és igaza van az illető atyafinak. Igen, én magam sem sokszor prédikáltam erről a most felolvasott ige szakaszról. Egy bizonyos, drága testvéreim, hogy mindazok, akik most itt összegyülekeztünk, Isten igéjét hallgatni gyülekeztünk össze. Azt az isteni szót, igét, amely, ahogy hallottuk a bibliaolvasás rendjén, teremtő szó. Azért tehát mindazok, akik itt vagyunk, szükségünk van az Isten teremtő szavát meghallani, azt befogadni. Bárhogyan vagyunk is itt, most, ezen az Isten tiszteleten. Vannak közöttünk házasságban élők. Vannak bizonyára már elváltak is közöttünk. Vannak, akik házasságra készülnek. Vannak talán, akik özvegyé lettek. Bizonyára vannak, akik válás után újra házasodtak. Vannak, akik óckodnak már a házasságtól, a sok-sok tapasztalat láttán. Vannak talán, akiknek házassága hullámvölgyben van, éppen a válás gondolatával foglalkoznak. Drága testvéreim, lehet, hogy egyesek igazolva érzik magukat, amikor a most felolvasott ige szakaszból hallottuk Jézus ide vonatkozó szavait, és azt mondják magukban, hogy a válás lehetetlen. Vagy mások éppen a saját élettapasztalatukból kiindulva azt mondják, a válás megoldás lehet egy-egy elmérgesedett helyzetben. Nos, drága testvéreim, ugye mindannyian érintve vagyunk. Akár így, akár úgy, abban a pillanatban, hogy mi kapcsolatra teremtett emberi lények vagyunk, szükségünk van arra, aki bennünket alkotott, teremtett. És még egy előjáró mondat. Ez az ige szakasz azoknak fog kifejezetten üzenet értékkel bírni, akik gyülekezetben élnek, akik a Krisztus testhez tartoznak tagként. Ezt hangsúlyozom. Mert azáltal válik fontossá, azáltal válik számunkra Isten igéje értékkel bírónak lenni, hogy mi akarjuk hallani továbbra is az ő üzenetét. És az ő üzenete nem mindig talál a mi saját gondolkodásunkkal, saját érzésünkkel, nem mindig talál azzal, amit mi akarunk. Jézus Krisztushoz fordultak farizeusok elsőrendben, majd későbben a tanítványok is ugyanazzal a kérdéssel fordultak hozzá. A farizeusok próbára tették Jézust
gyakran történik ez az evangéliumok tudósítása alapján, hogy próbára teszik Jézust a válaszadás során. És a farizeusok azt a kérdést intézik Jézushoz, hogy szabad-e a férjnek a feleségét elbocsátania? A kérdésre kérdéssel válaszol Jézus. Mit parancsolt nektek Mózes? És mint akik tudják a leckét, mert tudják, megtanulták, betű szerint idézik azt, ami megvan írva a Mózes 5. könyve 24. részében, hogy Mózes nekünk megengedte, hogy vállólevelet írjunk akkor, amikor elbocsátjuk az asszonyt. Erre Jézus azt mondja, a ti szívetek keménysége miatt teszi ezt az engedményt Mózes a törvényben. De eredetileg a teremtésből kiindulva Isten teremtő szava úgy teremtette az embert férfivá és asszonnyá, hogy ők ketten együtt az Isten felbecsülhetetlen értéke, teremtménye ebben a világban. Amit tehát Isten egybe kötött, egybe szerkesztett, azt ember el ne válassza. Ez tehát itt, amit felolvastam alapige gyanánt, összefoglaltam még egyszer. Első hallásra úgy tűnik, hogy a vállólevél kibocsátása az mégiscsak egy engedmény. Könnyebbíti a házasságban való élést. Hiszen ha ez megengedett, hogy egy vállólevelet kiállítsak, és ezzel azt a házasságomat, ami roppant nehéz, nehezen bírom napról napra, ebből egyfajta megoldás születik. Hát így a házasság sokkal könnyebb, emberibb, élhetőbb, meg aztán van egy végkifejlete akkor, ha nem működik a dolog. Jézus nem ezt mondja, és az a fontos, amit ő mond, és nem az, amit én farizeusként, tehát írástudóként, mert mindenkiben van annyi írástudás, hogy saját tetteit igazolni tudja. Jézus nem ezt mondja tehát, hanem a vállólevél kibocsátása, amire utaltok ti a mózesi törvény alapján, az azért van, mert kemény az ember szíve. Hát pont erre nem gondol az ember. Ilyen helyzetben pont ezt mellőzzük, kemény az ember szíve. Mit kezdjünk a kemény szívűségünkkel tehát? Alapvető kérdés. Jézus itt az emberi kapcsolatra vonatkozóan említi a kemény szívűséget. Ott, ahol ember kapcsolatban él, vagy társas kapcsolatban él, ott megúszhatatlan
a kemény szívűségnek az előjövetele. Ha akarom, ha nem, feltárul az ember kemény szívűsége. Ahol kapcsolatban él az ember, ott óhatatlanul előjön ez a kemény szív. Milyen értelemben? Miért jelenik meg az emberi kapcsolatokban a kemény szív? Főleg a házastársi kapcsolatra utalok most. Annak az intimitásában, vagy éppen akkor, mikor emberek valamilyen kapcsolati rendszerben élnek. Ebben a kapcsolatban megmutatkozik az ember sebezhetősége. Mert van kapcsolat, ott előjön az, hogy voltak éppen én sebzett szívű ember vagyok a kapcsolatomban. Az emberi gyengeségeink, öröklött nyavajáink, nyomorúságaink, nem csak a gének öröklésére gondolok én itt most, hanem mindennel, mindenre, amivel érkezünk egy kapcsolatba. Pont itt a legszorosabb kapcsolatban, amit leginkább akarok, és amire nézve azt mondom, hogy szeretem, ott jön elő az, hogy én egy sebzett ember vagyok. És ahogyan sebzettségünk megjelenik, ezzel együtt megjelenik a kemény szívűsége. Nos hát, ez a leírása egy kicsit lélektanilag hangzott az, amit mondtam, de az ige maximálisan alátámasztja ezt a gondolat sort. Mi szeretünk, a mi közösségében élni. A mi közössége, ez a gyülekezet. Vagy a család mi közössége. Szeretek én magam is ebben a közösségben jelen lenni. Csak hogy ebben a mi közösségben előbb-utóbb felvetődik az a kérdés, hogy én velem mi lesz. Nagyon tetszik az, hogy vannak mellettem mások, de jelentkezik ez a kérdés, hogy én ebben a közösségben, én velem mi legyen? Mert vannak céljaim, vannak elképzeléseim, terveim, vannak érzéseim, és valahányszor mondom azt, hogy ez az én célom, ez az én vágyam, ennek az én saját érzésemnek akarok most hangot adni, követelőzni. Amikor ezek a mondatok elhangzanak, vagy megélés formában jő elő ez a magatartás, valahányszor követelem, benyújtom a számlát. Jussomat követelem a másiktól. És történik ez nem azért, mert ha egy kicsit jobb lennék, akkor másképpen viszonyulnánk. Nem, ezt felejtsük el.
Felejtsük el azt, hogy egy kicsit most összeszedem magamat és a jóságomat, amit hozok magammal, elő-elő tudom hozni. Nem. Nem erről van itten szó az igében. Előjön ez a követelőző én ember. Ha nem a férjem miatt, ha nem a feleségem miatt, akkor a gyerekek miatt. És ha nem miattok, akkor valamelyik testvérem miatt. De mindenképpen ez megmutatkozik. Ismétlem, ha akarom, ha nem. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Mit tegyek? Én, aki benne vagyok valamilyen kapcsolatban. Van, aki úgy vélekedik, a házasság sírig tartó hűség. Szenvedni kell benne, áldozatot áldozatra halmozva meg kell hozni ebben. És hogy én ebben, hogy érzem magamat, kit érdekel? Ugye, ez a vélemény mennyire borzongató vélemény. Benne vagyok egy kapcsolatban, nem érzem jól magamat, de kit érdekel? A másik lehetőség, mert ugye az a kérdés, hogy mit tegyek. Látszólag valamilyen gyermeki tekintettel, naivitással azt mondom, hogy nekem boldognak kell lennem. Sőt, azt is tudom, tudni vélem, hogy Isten engemet boldogságra teremtett. És hát, ha ezt ebben a kapcsolatban, amiben éppen vagyok, nem tudom megélni,

asszony a kávézóban egy férfivel, és azt mondja neki az asszony, ó, hát volt néhány kudarcom a házasságomban, de aztán következett egy sor sikeres házasság. Az ember, aki keresi a boldogságát, nem adja fel, mert tudja, hogy neki ez kijár valamilyen szinten. Drága testvéreim, bárki, ha áldozatról, szenvedésről beszél, örömről, boldogságról, nem elég, elégtelen. Mi legyen tehát, hová forduljak? Vissza kell térjünk Jézusnak a kijelentéséhez, aki ezúttal túllép a váló okokat boncolgatni ennek a lehetőségén, amit foglalkoztatja az embert, ez esetben a farizeusokat. Hűtlenség, csalás, valamilyen rossz szokás egyre könnyebben hígul annak az oka, hogy én bizony az én kapcsolatom megérett arra, hogy váljak. Egyre inkább engedménybe bocsátkozik az ember. Kinek van igaza? Ki tudná igazolni saját álláspontját egy ilyen helyzetben? Isten eredeti szándékára, gondolatára irányítja Jézus Krisztus a beszélgetést. Amikor Isten férfivá és nővé teremtette az embert, akkor a férfi és a nő elválaszthatatlanul az embert jelenítik meg. Nem két test, hanem egy, olvassuk a 8. versben. Ebben a helyzetben nem a váló okokat kell keresni, mert azt talál az ember minden saroknál. Most érkeztünk meg oda, hogy voltak éppen az ember egymás mellett élve valami drámát él át. Valami megoldhatatlan drámával szembesül. Nem véletlen az, drága testvéreim, hogy akkor, amikor Péter a tanítvány hallja Jézustól, hogy neki szenvednie kell, neki meg kell a keresztván halnia, akkor egyből ugrik. És azt mondja Jézusnak, hogy ez veled nem eshet meg. Nem kell. Ebben Péter elárulja azt, hogy nem lát a dolgok mélyére, felszínen akar mozogni, felszínes megoldásokban gondolkodik. Ha Jézus Krisztus kereszthalála csak szenvedés lett volna, akkor azt mondta volna keresztfán, hogy nem bírom tovább. Csak hogy nem ezt mondta. Tudjuk, mit mondott? Azt mondta egyetlen szóval kifejezve, hogy elvégeztetett. Tehát beteljesedett. Mi teljesedett be? Beteljesedett az a szenvedés, amely

Szenvedésre lehet most már hivatkozni nekem embernek. Egy olyan szenvedés, amely újját tud formálni, teremteni. És amikor én, mint okokat kereső ember, felnézek Jézus Krisztus érettem hozott áldozatára, erre a szenvedő Jézus Krisztusra, aki érettem szenved, mert kemény szívű ember vagyok, akkor már nem tudok okokat keresni, hogy miért ilyen és miért olyan a másik. Nem tudok. És itt van a dolgoknak a titka. Nem okokat kell keresni, hanem feltekinteni arra Jézus Krisztusra. Akinek, ha megadatik, hogy találkozzam az ő tekintetével, az ő részéről semmi akadály nincs ebben, akkor egyből értelmetlenné válik az, hogy a másikra húzzam rá a vizes lepedőt. Egyből. Akkor tulajdonképpen már nem a másikat okolom a boldogtalanságomért. Nem azt mondom, hogy nem akarsz változni, ezért pokol az életünk. Nem így, nem ilyen mondatokat mondok. Akkor már óriási éhséggel, szomjúsággal vágyakozom az után, hogy ezekkel a sebekkel, Jézus Krisztus sebei által gyógyuljon meg az én kemény szívűségem. Ez az egyetlen módja. Persze lehet ezen túl ilyen pszichológushoz, olyan családterapeutához menni. Nem mondom, hogy ne menjen. De ez, amit Jézus itt mond, ez kikerülhetetlenné válik. Ha ugyan lemondasz arról, hogy a vállólevél törvényéhez, törvényeit kijátszva használjad a másik ember ellenébe. Nem a törvényt kell az én életemhez viszonyítani, hanem én viszonyulja az Isten törvényéhez, amely törvény meg akar menteni, meg akar óvni. A saját képére és hasonlatosságára teremtette Isten az ember. Miért nem foglalkozunk igehirdetések útján alkalmával a házassági elválásról? Mához két hétre folytatom, innen, ahol abba hagytam. Most maradjunk egyelőre azzal az isteni üzenettel, hogy óhatatlanul szükségem van arra a szenvedő Jézus Krisztusra, akinek a sebeivel meggyógyulhatom. Ha ő meghalt és feltámadott, ez azt jelenti, hogy garancia arra nézve, hogy én is feltámadjak egy másik életre, ahol már nem pokol az élet, ahol egymást szeretetben el tudjuk hordozni. Történjen ez közöttünk, akár házasságban élők, akár házasságra készülők, akár özvegyen maradtak, akár gyülekezetben élők élete számára. Amen. Válaszoljunk Isten igéinek az üzenetére, és énekeljük el azt az éneket, amely így kezdődik: Jöjj, szabadíts meg, ó kegyes Isten, a nyomorúságtól.

mondtuk és mondjuk a szép imát. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogy még az imádságot is arra vagyunk képesek felhasználni, hogy önmagunkat igazoljuk. Kérünk téged, hogy a te szent lelked esedezzék mi bennünk. A te szent lelked ereje által hagy tudjunk kiáltani te hozzád szabadításért. A te szent lelked mozdítson, hogy találkozzunk veled a szenvedő Jézus Krisztussal. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem értelmetlen az, amit te egybe szerkesztettél. Köszönjük neked azokat, akik házasságban nap mint nap megtapasztalják a te jelenvalóságodat. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, azt a boldogságot, amely abból fakad, hogy férfi, nő egymás mellett él, és a te terved szerint kívánja kibontakoztatni életét. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a családban való élés gondolatát. Kérünk téged, hogy adj nekünk vágyakozást, hogy a te beszédet szerint tájékozódjunk akkor, amikor egymás mellett kívánunk élni. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, hozzád kiáltunk a sebzett szívű emberekért, hozzád kiáltunk, vigasztaló Szentlélek, gyógyulásért azok életében, akik már megtapasztalták, hogy mit jelent következetesen érvényesíteni az emberi akarást a másikkal szemben. Kérünk téged, te gyógyítsál, te munkálkodjál közöttünk és bennünk. Hadd lehessen a gyülekezet a gyógyulásra vágyók közössége. Nem akarunk ennél többet. Itt közöttünk mindannyian gyógyulásra szorulunk. Segítsél meg ebben, Urunk Istenünk. Az elkövetkezendő héten tini tábor következik gyülekezeti életünkben. A te szent lelkedet kérjük, árasz ki ránk, hogy akik ott egybe gyülekezünk, hadd legyünk érzékenyek egymás iránt, hadd tudjunk egymásra hangolódni, hadd tudjuk egymást befogadni. Tinik és idősebbek egyaránt. Urunk Istenünk, szeretnénk megtapasztalni a te jelenlétedet, amely mindig csoda. Ezért kiáltunk te hozzád áldásért, ezért kiáltunk te hozzád oltalomért, kiáltunk te hozzád, hogy légy közöttünk és bennünk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy meghallgatod imádságainkat, és hisszük, hogy velünk maradsz az időknek végezetéig. Amen. Maradjunk csendben, és egyéni, személyes imádságainkat fogalmazzuk meg Isten színe előtt.

Legyen áldott a mi Urunk Istenünk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ezelőtt egy héttel a vasárnapi istentisztelet perselyes adokozása összege 429 lej volt. Isten áldása kísérje az adokozók életét. Úgy, ahogy ezt már hirdettük számtalanszor, elérkezett ennek az ideje, hogy első éves konfirmandusok, másodéves konfirmandusok, ifjak egy táborban töltsünk el egy hetet. Ennek a tábori együttlétnek a fő témája, amiről szeretnénk egymással beszélgetést folytatni, így hangzik: azt hiszem, hiszek. Tehát a hit kérdését próbáljuk megközelíteni, azt a kérdést, ami már előre bocsátom, ifjak, akik itt vagytok és táborba készülünk, engemet meghalad, de veletek hát, hogyha ki fog derülni valami erről a kérdésről, hogy mit is jelent Istenben bízni. Énekeljünk. Megvan az ideje mindennek.

0: Fogadjuk az áldást. Békesség a testvéreknek, és szeretetet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Románia már megszerezte idei hiteligényének 49%-át. Rémálom a levegőben. Betört a repülő ablaka, és a nyílásba szorult egy utas. Melegszik az idő a hétvégén, de a viharok sem maradnak el. Diana Buzoyanu szerint még idén elkezdődhet a parajdi sóbánya helyreállítása. Az előrejelzések szerint ma felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Románia az év közepére már megszerezte az állam idei hiteligényének 49%-át, közölte ma a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazari bejegyzése szerint a költségvetés stabil, így a kormány a tervezett ütemben vehet fel kölcsönöket, és nem szorul arra, hogy a szükségesnél korábban és sokkal több hitelt vegyen fel biztonsági tartaléknak, ahogyan az előző években történt. A tárcavezető szerint a belföldi hitelterv 58%-át, míg a külföldinek a 35%-át teljesítették. Nazari emlékeztetett arra, hogy az állam több forrásból von be pénzt a deficit finanszírozására. Belföldön állampapírokat ad el, így a bankok, a nyugdíjalapok és a lakosság adnak kölcsönt a pénzügyminisztériumnak. Külföldön devizahiteleket vesz fel, valamint uniós forrásokat és nemzetközi szervezetektől származó kölcsönöket hív le. A miniszter szerint a több lábon állás csökkenti a kiszolgáltatottságot, és lehetővé teszi, hogy az állam mindig a legkedvezőbb és legolcsóbb ajánlatot válassza. Súlyos incidens történt a Ryanair FR 1879-es járatán, amely ma reggel Thessalonikiből a németországi Memmingenbe tartott. A gép ablaka betört, és egy utas beszorult az ablaknyílásba. A betört ablak miatt keletkező dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast. A férfi beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. A dekompresszió miatt a gép oxigénmaszkjai automatikusan kioldottak. A férfit végül behúzták a gépbe, a betört ablaknál lévő üléskorban ülő összes utast pedig átültették. A repülőgép 3000 méterre ereszkedett és visszatért Thessalonikibe, ahol az érintett utast leszállás után azonnal kórházba szállították. A hétvégén ismét melegebbre fordul az idő, közölte Florinella Georgescu, az Országos Meteorológiai Igazgatóság prognózisokért felelős igazgatója. A magasabb hőmérséklettel párhuzamosan instabil légköri időszakok is várhatók, esőkkel és széllökésekkel. Bár a múlt hónap Európa történetének legmelegebb júniusa volt, ez Romániára nem volt teljes mértékben jellemző. A kifejezetten magas hőmérsékletű időszak rövid volt. Igaz, hogy június utolsó napjai sok hőmérsékleti rekordot megdöntött, de mivel ez az időszak nem tartott sokáig, könnyebben átvészelhető volt, mint Nyugat-Európában. Georgescu szerint leginkább július 2. és augusztus 1. felében alakulnak ki és maradnak fenn tartósan hőhullámok. Gőzerővel zajlanak a parajdi sóbánya újjáépítésének előkészületei, és a tervek szerint már az idei évben megnyílhat a munkatelep. Nyilatkozta Diana Buzoyanu, ügyvivő környezetvédelmi miniszter az Euronews műsorában. A tárcavezető megerősítette, hogy a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták, és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődhessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. A beruházás hátterében komoly brüsszeli segítség is áll. Az Európai Parlament a napokban nagy többséggel, 642 igen szavazattal, 13 ellenében és egy tartózkodás mellett hagyta jóvá, hogy 144,1 millió eurót hívjanak le az Európai Unió szolidaritási alapjából. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire borús lesz az égbolt, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Prédikátor könyve 9. részének 10. verse. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Pál apostolnak a kolossébeliekhez írott levele 3. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Pál apostol Timóteushoz írt első levél első fejezetének a 18-tól 20-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete, kis Juhászné Barta Katalin, a magyarországi Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Minőségbiztosítás című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Kis Juhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bálkai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, első rész 18. versétől olvasom a 20. versig. 1 Timóteus

Móteus 1.18-20. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hogy tanulják meg, hogy ne káromolják Istent. Isten szolgálatában nem az életkor számít. Lehet valaki gyermek, fiatal, középkorú vagy idős, Isten mindenkin keresztül tud munkálkodni. Pál Timóteust sürgeti. Ne a fiatal korát nézze, hanem álljon ki az evangélium igazsága mellett, a hamis tanítókkal szemben, akik megzavarták az evangéliumi tanítást alattomos módszereikkel. Timóteus nem hallgathat és nem maradhat semleges. Döntést kell hoznia, és ezt nyilvánvalóvá kell tennie. Mint apa a fiát, mint lelki gyermekét emlékezteti a felszentelésére, amikor proféciával kapott megerősítést. Hogy mi volt ez a profécia, azt nem tudjuk, de kétségtelenül olyan kegyelmi ajándékot kapott Istentől, ami alkalmassá tette hivatalának betöltésére. Pál arra biztatja Timóteust, hogy ne féljen megharcolni a hitharcát. A tévejgő tanításokkal szemben védje meg az igaz hitet. A gyülekezet körében megjelentek olyanok, akik eltorzítják és tagadják Isten kijelentett igazságát. Most a hitvédelemnek a harcát kell felvennie. A lélek kardjára lesz szüksége, amely az Isten beszéde, Efézus 6.17. Az apostoli hitet kell védelmeznie, miközben a jó lelki ismeretét meg kell tartania. Említést tesz Pál két tévtanítóról is, az egyik Himenaiosz feltehetően az az eretnek volt, aki azt tanította, hogy a feltámadás már megtörtént. A másik tévtanító Alexandrosz. Ők ketten az Istentől való apostoli tanítást, ma úgy mondanánk, hogy a Szentírást szándékosan visszautasították. Ezek a tévejgők a hitet és a jó lelki ismeretet elvetették. Nem engedtek az igazságnak, inkább feltartóztatták azt. Pál ezt írja róluk. Átadtam őket a sátánnak. Mit jelent ez? Kiközösítették a gyülekezetből. Akivel ez megtörténik, az a világba kerül vissza, vagyis a világba, a sátán birodalmába. De ez nem végleges helyzetet jelent, inkább javító célzattal történik. Ha belátják Istent káromló tévejgésüket, visszatérhetnek a gyülekezet közösségébe. Az egyház az a hely, ahol az egyház tagjai Krisztust dicsőítik, az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket. Ahol Isten igazságát magasra emelik, Jézus Krisztus kereszt halálának az evangéliumnak a hirdetésével, hogy a bűn hatalmából az Isten békességébe kerüljenek a hívő lelkek. Semmiképpen nem azt tanácsolja Pál, hogy Timóteus hagyja el a gyülekezetet, hanem maradjon a helyén, és harcoljon az igazságért a tévejgésekkel szemben. Harcold meg a hit nemes harcát. Egyszer egy 112 éves asszonyt megkérdeztek, hogy mi a hosszú élet titka. Elmondta, hogy 6 éves volt, amikor édesanyjával a Titanic hajó fedélzetén ültek. Mielőtt a hatalmas, utas szállító, luxus gőzös kiment volna a nyílt óceánra, megállt néhány kikötőben. Különböző árukat vett fel. Zöldségeket, gyümölcsöt, húsokat, tejterméket, dohányt, mézet, és így tovább. Valamint felszálltak az utasok. Én az édesanyámmal fent voltunk a Titanicon, mondta az idős hölgy. Mielőtt a hajó kifutott volna a nyílt óceánra,
Az utolsó kikötőben az édesanyám megfogta a kezemet, és ezt mondta. Kislányom, mi most erről a hajóról leszállunk. Ez a hosszú élet titka. Leszállni a süllyedő hajóról, mondta az idős asszony. Ez a hit és a jó lelkiismeret titka. Leszállni, kiszállni a bűnből, a téveigésből, a világból, ami felemészt. Lehet ez az ember életében egy hazugság, egy rossz kapcsolat, valamilyen szenvedély, alkohol, kábítószer, falánkság, valamilyen hitbeli téveigés, haragos szív, ami nem tud megbocsátani, bosszú, bármi, amely nem egyezik Isten akaratával. A hosszú élet titka. Leszállni a süllyedő hajóról. A világi gondolkodásból kiszállni és Isten gyülekezetéhez tartozni. Mi az a te életedben, amely romlásba visz? A hitet és a jó lelkiismeretet őrizni kell. A Szentlélek megtanít titeket mindenre. Azt mondja Jézus a János 14:26-ban, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Hogy eszünkbe jusson Jézus szava, ahhoz olvasnunk kell a Bibliát minden nap. Szükséges imádkoznunk, beszélni a megváltónkkal. Isten házában, a templomban együtt dicsérhetjük keresztjén hittestvéreinkkel a mi Urunkat. Együtt hallgathatjuk Isten igéjét, a prédikációt, és együtt részesedünk az Úrvacsorában. Krisztussal és a hívők közösségével, hogy megerősödjünk az élettengerén. Egy nap pedig, amikor testünk elgyengül, erőnk elhagy, utunk véget ér, megérkezünk mennyei hazánkba, ahol vég nélkül áldjuk majd az Urat. Köszönjük, Krisztusunk, hogy tanítasz, hogy védelmezzük az igaz hitet. Köszönjük, hogy a Golgotai kereszten minden bűnünkért meghaltál. Kérünk feltámadásod ereje, szent lelked hatalma töltse be a szívünket. Buzdíts, Urunk, hogy álljunk ki a hitünk mellett. Segíts, hogy mindezt határozottan, de szeliden tegyük. Lelked segítségével, mert egyedül nem megy. Irgalmaz nekünk, hogy ne alkudjunk meg a világgal, a bűnnel. Légy segítségünkre e mai napon is, hogy megharcoljuk a hit nemes harcát. Szeliden, megalkuvás nélkül. Tarts meg bennünket, Atyánk, a Jézus Krisztus nevében. Amen.

Isten üzenete kis juhászné Balta Katalina magyarországi szabolcs-bákai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a pálapostól Timóteushoz írt első levele, első fejezetének a 18-tól 20-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Minőségbiztosítás című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

Minőségbiztosítás. Amit gondolunk, azt ki is kell mondanunk. Amit kimondunk, azt tennünk is kell. Amit teszünk, azzá lennünk is kell.

Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. János első levele 3. részének 7. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, minőségbiztosítás című részt felolvasta Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Hervai Gizella, álom a történelemben. Alszol. Homlokodon rendé simul a kusza világ. A redők mögött magára talál agyonmagyarázott ifjúságod. Vaságy romantika. Emelvényre szökkent szavak. Bronz póz majd féktelen fájdalom. Ellenillúzió, ellenvágy és ellenromantika. A smirgli papír cinizmus véresre dörzsölte mögé rejtett szíveinket. Ó, ez most mind értelmetlenné válik az értelmes álom lélegzetében. Mögöttünk van, mondanám, de látod, tenyereink értőbbek, mint agyongyötört szavaink. Halántékunkon a vérerek dolgukat végzik. Pont annyira lüktetnek, amennyire kell. Csak vágyaink nem leltek helyet a lavina ifjúságban. Földről égre verődnek. Nagy piros labdává váltam, pattannak gondolataink, s most, hogy tűnődve kezébe veszi ez a vers őket, ha elejteni, értelmetlenné válna ez az estém. De nem hagyom. Kényszerítem. Az alvók biztonságával gondolom végig tágra nyílt szemű életem.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan süllyesztette el Rumcájsz a sárkányt? A herceg a toronyszobában rostokolt. Majolen a hercegnő még nem tért vissza a Kopidrinóból, de se így, se úgy nem volt rózsás a zsivány élet. Egy napon elfogyott Rumcájsz pisztolyából a magtöltény. Fogott egy zsákot, és így szólt Mankához. Meg kell néznem, megérette már az idei mag, hogy legyen mivel megtölteni a pisztolyt. Amikor a keresztúthoz ért a tölgyfa alá, látta, hogy a legnagyobb ágán ott ül a jicsini segédtanító Szemes, és nagyítóval a makkokat vizsgálja, közben egy kis könyvbe jegyzetel. És abban a pillanatban kipottyant a kezéből a grafitceruza. Szemes utána kapott, de esetlen segédtanítói lábon megcsúszott. Szemes megbillent, és a cipő csatjánál fogva épp, hogy fennakadt az ágon. Ott lógott lefelé, kiabált, csak úgy zengett Raholec. Rumcájsz könnyű, zsiványos léptekkel ott termett, megrázta a fát, és Szemes szerencsésen az ölébe puttyant. Először is megvizsgálta, nem repette meg a nagyító üvege, majd így szólt Rumcájszhoz. Hálám, Szemes vagyok, a jicsini segédtanító, vegyész és fizikus. Ha egyszer tanácsra lesz szükséged, megtalálsz az iskolában. Rumcájsz bólintott, hogy rendben. Kivezette Szemest az erdő széléig, és megmutatta neki a jicsinbe vezető császári országutat. Majd visszatért a tölgyfához. Ott várta már Manka egy kosár, frissen mosott zsivány ruhával. Kedvesen elmosolyodott, és azt mondta, teregetni a

0: akartam, de a barlangban felejtettem a csipeszeket. Megvárnál itt Rumcájsz a kosárral? Rumcájsz bólintott, és Manka elszaladt a csipeszekért. Hogy kellemesebbé tegye a várakozást, Rumcájsz neki támaszkodott a tölgynek. Villám sújtott a fa volt talán, vagy kilazulhatott a gyökere, amikor Rumcájsz leszette róla a segédtanítót, mert a támaszkodástól a tölgy megreccsent, kidőlt és hatalmas lyuk tátongott a helyén. Amikor Manka visszatért a csipeszekkel, nagyon megrőkönyörött. A gödörből föld alatti járat vezetett lefelé. Manka, egy lépéssel sem menj hozzá közelebb, szólt Rumcájsz. Hozott egy gyantás furkósbotot, egymáshoz karcolta a körmeit, és mintha fákja lenne, meggyújtotta. Bemászott a lyukba, és ment tovább, lejjebb, egyre lejjebb. Ahogy így mendegélt, egyre melegebb lett a föld alatti járatban, mintha kemence ontaná a forróságot. Különös füstszak terjengett, mintha valaki elfelejtette volna kinyitni a kemence ajtót. Így jutott el Rumcájsz a domboldal szívébe. Feje fölött zöldelt a raholec. A járat véget ért, egy sárkány feküdt benne. Három fejét mancsai közé helyezte, aludt. A szeme csukva volt, hat orjuk a füstölökbe lángolt. Rumcájsz gyorsan eloltotta a fákját. A sárkány megmozdult. Méregzölden pislogott, szélső fejét felemelte. Testvérkéim, fejecskéim, ébredjetek, van itt valaki, mondta. A másik két fej végigmérte Rumcájszt, majd megszólalt a középső. Ho-ho! Rumcájsz nem hagyta magát, ő is megszólalt. Ho-ho! Csak hogy erre mind három fej egyszerre rázenített. Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Csak nem fogunk így kiáltozni egymásra, jegyezte meg Rumcájsz. Kivel beszélek egyáltalán? A fejek egymás szavába vágva feleltek. A sárkánnyal beszélsz, Rumcájsz, azzal, amelyik holnap ilyenkor eljön Mankáért? Rumcájsz óvatosan kimászott a lyukból, és azt mondta Mankának. Ne sírjál, de holnap érted jön egy sárkány. A sárkányok tudnak repülni, én viszont nem tudom megvetni a lábamat a levegőben. Mit lehet tenni? De azért ne félj, meg küzdök vele. Manka elsáppadt, mint a hold. Rumcájsz, én nem hagylak itt. Elég a beszédből, Manka. Ha egy sivány ezt mondja, a gazdasszonyának szót kell fogadnia. De Manka azért annyit még kibökött, ha csak meg nem kérdezett Szemest. Amikor Rumcájsz az iskolába ért, Szemes segédtanító vegyész és fizikus nagy délrel durral tevékenykedett. Csak úgy szikrázott, recsegett és ropogott körülötte a levegő. Rumcájsz még hozzá sem fogott, hogy elmondja a jövetele célját, Szemes már mondta is. Ne is mond tovább, itt egy szerkezet a sárkány ellen, indulj, és Rumcájsz, különben kihaszanak a szikráim. Rumcájsz magával vitte a szerkezetet a barlangjába. Sokáig tanulmányozták Mankával. Két felfújt dohányzacskó volt szíjjal összekötve. Ha kiengedte a kezéből, egyenesen a mennyezetre szállt. Hozzá tartozott még egy rövid falapát. Rumcájsz kiforgatta az zacskókat, és a fejét vakarta, hogy jól kiismerje magát az apró szerkezeten. Végül a homlokára csapott, és felragyogott az arca. Tudom már, mire való ez a masina! Másnap a szerencsétlen órában berontott a sárkány. Türelmetlenül topogott a barlang bejárata előtt, és azt morogta. Én itt vagyok, hol van Manka? Rumcájsz kirázta szakállából a méheket, hogy ne bántassa őket a sárkány, majd előjött. Pálinkáért ment kicsimbe, hogy tetszen neked, felelte. Közben óvatosan felöltötte a Szemes segédtanítótól kapott szerkezetet. Mit forkolódsz annyit, mit fészkelődsz folyton? Gurult méregbe a három sárkányfej. Mit forgolódok, mit fészkelődöm? Már kiforgolódtam magam, felelte Rumcájsz, megkötve az utolsó csomót a szíjon, és kezébe vette a fa evezőlapátot. Ha akarod, együtt elrepülhetünk Mankáért. A sárkány bólintott. Rumcájsz felpattant a hátára, és a sárkány neki vágott a levegőnek. Jicsén beszállt. Lángot és füstöt eregetett. Rumcájsz csak arra figyelt, hogy meg ne pörkölődjön a dohányzacskója. Átszállt a kicsim fölött, maguk mögött hagyták a város, de Manka nem volt sehol. A sárkány első fejével dühösen pillantott Rumcájszra. Hol van? Csak két szemem van, felelte Rumcájsz. A sárkány a második fejével Rumcájsz után kapott. Na, hol van? Neked pedig hat szemed van, felelte Rumcájsz. A A sárkány a harmadik fejével megbökte Runcájt. Na, hol van az a manka? Ha nem lármáznál, hanem alaposan körülnéznél, látnád, ott vár rád a halastónál, felelte Runcájt, és fa evezőjével lefelé mutatott, ahol a réteg között úgy hunyorgott a hercegi halastó, mint egy szem. A sárkány megcélozta. Amikor egy pacsirta mérfölddel a tó fölé értek, újra rázendített a sárkány. Nem látok semmiféle mankát. Lejjebb kell szállnod, ott vár a fűzfa alatt, felelte Runcájt. A sárkány lejjebb ereszkedett, egyre lejjebb. Amikor már csak egy verépszökkenésnyire lehetett a tó felszínétől, megpillantotta magát a hat szemével a víztükörben, felüvöltött. Ki van odalent? Runcájt előrehajolt, és azt felelte. No lám, hát egy sárkány. Későn érkeztünk, már elvitte előled mankát. A sárkány teljes erejével nekirontott a másiknak, és belerepült a halastóba. Olyan mélyen beleborult a vízbe, hogy nincs az a hatalom, amelyik kihozná onnan. Még mielőtt a sárkány beleorrolt volna a vízbe, Runcájt az utolsó pillanatban lecsusszant a hátáról. A segédtanítótól kapott bugyrok dolgozni kezdtek, és kis híján a felhőkig emelték. Runcájt így csin fölött úszott, mintha felhőn ülne, és lapátjával a Raholec erdő felé evezett. – Mi történt, Runcájt? – kérdezte rémülten Manka, aki már várta. Mire Runcájt azt felelte. – Mi történt volna? – Fordult a kocka, most nekünk jó, a sárkánynak pedig nem.
1: A képzelet varázspálca. Hogyha fáradt vagyok nagyon, mesekönyvem lapozgatom. Nézegetem a képeket. És hasonlókat festegetek, csak hogy minden más lesz nálam. Viziló nő a tojásban. Körbeforgó kerge birka lesz rajzomon a körhinta. Egy sündisznón fecske vágtat, és lábuk lesz a labdáknak. Gőzmozdony lesz a sárkányból, a tehén egy struccal táncol, orszarva van az egérnek, a verebek mendegélnek. Róka él a csigaházban, a két pupu tevén szárny van. A kenguru erszényében egy elefánt alszik éppen, és egy cica kényes orrán tótágast áll egy oroszlán. Egy léggömbeg úgy dobolgat, hogy elkergeti a holdat a helyéből és helyébe, maga a dobszál az égre. Csacsit eszik egy kis virág, hinta lovagol a zsiráf. A béka meg kígyót bűvöl, krokodil lesz a szegfűből, a gyorsvonat karikát hajt, mókus farka van a ráknak, a majomnak meg agancsa, hogy a delfint megszalassza. Van könyvemben varjúkutya, gyíkpelikán és sasbika. Ilyen az én birodalmam. A föld alatt, a magasban repül furcsa állatkertem. De holnap már újra festem. Egész más lesz minden állat. Új arca lesz a világnak. A képzelet varázspálca.

There, there, there. There, there, there. There, there.

think of way. I just wanna stop. Just think of way, way. How sweet.

Rendben van, szólt a furcsa vendég, mintha tegnap lennék. Gyűrött arc, fél mosoly a füstbe, szépek itt az esték.

ma is egyre az enyém. Látom, szinte látom a szemét. Elmúlt, s ami elmúlt, sose szép.

kislány az angoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s rabja voltam, mint egy kis

mentem az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép,

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszit áll, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott világtalan király. Mesébe illő szereplők, egyenket kár ladikján.

Csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homá, jól lépek át. A kakukkos óra egy pillanatra megáll. Simméricskél a tűfokán, hogy átfér rajta a menekülő.

Jézus Bentley-vel! Zsikorgatja egy koldus a fogsorát, a hulladékgyűjtő fölé hajolva. A fejéből épp egy arasznyit, ha kilát.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.